0: zenei fesztiválokon is. Ezek a dalok segítenek megőrizni a múlt emlékeit, és összekötik a mai embereket elődeik kultúrájával. A régi nóták fennmaradása azt mutatja, hogy a zene képes átívelni az időn, és továbbadni egy nép történetét és érzéseit a következő generációnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Schmidelius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
4: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
5: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgetem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
4: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
5: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
4: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
5: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
4: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
5: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádió felvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
4: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
5: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
4: Uh-huh. Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
5: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
4: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
5: amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
4: Milyen kihívást jelentett egy videoklipnek az elkészítése?
5: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi négy, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
4: És a helyszíneket ki választotta ki például?
5: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
4: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
5: Pontosan. És lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
4: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
5: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidéliusz Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem. Viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok azt voltak, utána, amikor jobban hatással voltak.
1: Igen, rád. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. Tehát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Tehát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanár bácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak az apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenben, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiúkórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem a... Hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem

0: harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önnála már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, meg ismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így át lettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
1: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
0: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ottlétem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már a saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna. Addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánének szakra felvételizni. És nem bánom.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek, és szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizé Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nótaénekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigányzenem szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcába meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy palotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abba az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát. Valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
2: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
4: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
5: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó figyelj.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást. Több mint 280 milliárd forintnyi közlekedésfejlesztési kiadás maradt ki az idei költségvetésből. Jelentősen megugrottak a használt lakások árai. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A program mintegy 700.000 nehéz körülmények között élő családnak nyújt segítséget, hogy a gyermekek méltó és biztonságos körülmények között kezdhessék meg a tanévet. A kormánypárt programjában az is szerepel, hogy bevezetik a nyugdíjas szép kártyát. Ez évi 200.000 forint támogatást jelent, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíj alacsonyabb havi 250.000 forintnál. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Egy átlagos budapesti használt téglalakás árából már könnyű szerkezetes családi ház is építhető a külső-pesti kerületekben vagy az agglomerációban. A Donahouse közlése szerint 2026 első negyedévében a fővárosi használt téglalakások átlagára 76 millió forint volt. Ez nagyjából megegyezik egy 90-110 négyzetméteres korszerű, könnyű szerkezetes családi ház teljes költségével telekkel együtt. Az elemzés szerint Budapesten a használt téglalakások átlagos négyzetméterára 1.370.000 forint volt az év első két hónapjában. Egy 100 négyzetméteres kulcsra kész hőszivattyús könnyű szerkezetes ház felépítése 45-60 millió forintba kerülhet. Ez az agglomerációban 20-25 millió forintos telekárral lehet számolni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dick, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Följártam a hármas határhegyre, többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most beleponyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték. És kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, és hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba bárni. Hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a cimbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi Rajkósokhoz, és a Toki Balogernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagy részt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4 de a Jancsival dolgoztam, azt hiszem, az ötödiknél is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső, 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleúti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt két dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam, az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva még ráadásul a nem sokára megjelenő videóklip.
2: Igen.
1: Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: az albumokat. Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar. És sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat, szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa ugye hallasz Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe,

0: az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidélius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smidéliuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkor a szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horváth Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még, míg nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Makagyüzi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere, a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki nem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegették magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Erre nem mondhatunk igent, mert nincs olyan kényszer, ami engedheti egy ember életének elvételét, hangsúlyozta Kis László. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk, hogy hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Kis László, utalva az emlékmű egyik legfontosabb elemére, egy nagyméretű tükörszerű acéllemezre kijelentette. Mindenkinek itt a helye a tükör előtt. Akkor is itt a helye, ha nem tetszik, amit látunk, akkor is, ha el kell számolni azzal, a 36 évvel, hogy miért nem épült meg az emlékmű korábban, és akkor is, ha azzal kell elszámolni, hogy 1945 óta miért nincsenek emlékművek, tette hozzá. Akkor is itt a helyünk, ha nehéz, ha emlékezni kell, ha hibáink vannak, ha bocsánatot kell kérni, sőt, annál inkább itt a helye mindenkinek, fogalmazott. Szabó Zsolt Iván Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke felidézte, hogy 1944-ben az emlékműnek is helyet adó téglagyár területére terelték össze a Budapest környéki romákat. Hangsúlyozta, akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni Óbudán, Budapesten, de az egész országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal, és ha önmagunk, valamint a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, nyilatkozta. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket ebben a folyamatban, és hozzá is járul ahhoz, hogy a többségi társadalom eljusson a felismerésig, fogalmazott, hozzátéve, hogy nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egy másik megismeréséhez, megértéséhez, az egymással vállalt szolidaritáshoz. Gulyás Klára, antropológus, kisebbségkutató, akinek szavait Horváth Kristóf előadó művész tolmácsolta, azt emelte ki, az emlékművek kijelölnek egy teret az emlékezés számára. Az Olán Norbert képzőművész tervei alapján készült emlékmű több elemből álló, szimbolikusan felépített térkompozíció. Egy olyan alkotás, amely egyszerre beszél kollektív emlékezetről, történelmi tapasztalatról és jelenkori felelősségről, fogalmazott. A kompozíciót bemutatva elmondta, az emlékmű alapját egy kőburgolatú platform képezi, amelyre rákerültek a meghatározó elemek. A dominószerűen egymásra dőlő betontömbök. Az emlékmű első eleme egy függőleges kőtábla, amelyben tükröződő acéllemez van. A kompozíció hátsó részét egy téglafal képezi, amely történeti utalást hordoz az óbudai téglagyárra, a roma deportálások egyik helyszínére.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Schmidelius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Beszéljünk egy picit a polgári foglalkozásodról, hiszen ez is nagyon jelentős az életedben. Jelenleg egy fővárosi gyógyszertárban dolgozol.
5: Én nagyon örülök neki, hogy van egy civil hivatásom, köszönöm a szüleimnek, hogy iskoláztattak, és hogy aztán felnőtt korba tovább léptem, és az egészségügyi pályán tovább tanultam, és hogy ebből élek. Tehát itt ez a szomorú, vagy nem szomorú, de magából az éneklésből, a zenéből nem lehet megélni, legalábbis ezen a magyar nóta éneklési szinten. Vannak kimagasló énekesek, már nem, hogy ők magaslanak ki, vagy a tudásuk, hanem a helyzetük adott, hogy ebből esetlegesen meg tudjanak élni, és nem feltétlenül magyar nóta énekesek, de a pályatársaimnál, ha végig gondolom, szinte mindenkinek van egy civil hivatása, vagy a zenéhez kötött, vagy pedig egészen más, és ugyanúgy mellette énekelnek. Na most én, mivel nem tudok egy helyben megülni, a pályaválasztásom is arra orientálódott, hogy valami olyan szakmát, hivatást válasszak, ahol mozgás van, ahol nem monoton a munka. És szerettem volna óvónő lenni, vagy pedig az empatikusságomból adódóan nagyon érdekelt az egészségügy, és így kerültem az egészségügyi szakközépiskolába, amit nagyon-nagyon szeretek, és a mai napig táplálkozom az ott tanultakból, hasznosítom a jelenlegi munkakörömben is. Tehát én nem az a gyógyszertári asszisztens vagyok, akihez betér a beteg, és odaadja a receptet, vagy már felhőből a receptet lehívom, és elmondom, hogy 2x1 vagy 3x2, és viszontlátásra, hanem egy teljes embert nézek, ahogy már elém jön és belép a patikába, vagy ha a hozzátartozó, akkor belekérdezek különféle dolgokba, ahol nagyon jó, hogy kiderül egy s más az adott beteg állapotáról, és annak megfelelően tudok tanácsot adni és ellátni. Hozzáteszem, hogy nem egyenes arányban van a megbecsülés és a mérték, de én nem tudok másként lenni, mert a lelkiismeretem az diktálja, hogy teljes, úgy is tanultam, hogy teljes betegséget, embert nézek, és orvos mellett is úgy dolgoztam, és valahogy ez ivódott belém. Azelőtt a egészségügyi pályám kezdetén dolgoztam gyerekrendelőben orvos mellett, és dolgoztam gyógyíthatatlan gyerekek mellett. Az egykori Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben voltam dietetikus, és kijártam osztályra, és nagyon-nagyon sok olyan kis beteget láttam el, illetve hozzáteszem, hogy ifjúsági és bronzfokozatú túra vezető vagyok, gyalogtúra területén, tehát én rengeteget sportoltam is, és ott annak idején a kalóriaszegény és a diabéteszes gyerekeket vittem kirándulni is a Budai hegységbe. Tehát mindig bármit, ha teszek, akkor nem csak konkrétan az adott feladatot teszem, azért meséltem el az előbbieket, hanem egy átfogó képet, egy teljes körű szolgáltatást igyekszem biztosítani.
4: Így már akkor érthetőbb számomra is, hogy például amikor létrehozol egy zenei albumot, akkor miért van mögötte olyan kutatás, amit akár a Petőfi albumnál, akár a Dankó albumnál, és a többit is persze sorolhatnám ide, amit véghez vittél. Egyébként azért is tartom nagyon fontosnak, hogy valakinek van egy polgári foglalkozása ebben a műfajban, hiszen ma már azért én azt gondolom, hogy a zenészeknek is, a legtöbbnek, legalábbis akik a cigányzenei műfajban tevékenykednek, most már majdnem mindnek szükség van egy polgári foglalkozásra is ahhoz, hogy mellette tudjanak muzsikálni, mert hiszen a cigányzene, illetve a magyar nóta az az elmúlt években, évtizedekben, beszéljünk akár 30-35 évről, távlatot tekintve, sajnos nem a virágkorát éli ez a műfaj.
5: nagyon szeretném felvirágoztatni, és biztos vagyunk ezzel még néhányan, és nagyon becsülöm azokat a zenészeket, zenész kollégákat, a, például a Patyókát, Patyó Dombi János cimbalmos, akivel szintén nagyon sok lemezen együtt szereplünk, és közösen is léptünk föl már színpadon, hogy például ő hangszereket javít, vagy készít. Mind ahogy tudom a Bóni Gyusziról is. Tehát ezek egy nagyon jó kiegészítő feladatok, és mégis a zenéhez kötődnek, és hála Isten, ugye jó a fül, tehát szakértelem van hallásilag is, és nagyon nagy kézügyesség, manuális készség. És mindazokat pedig nagyon sajnálom, akiknek a polgári foglalkozásuk egy valamilyen őrzővédő Kft.-hez szorul, és biztonsági őrként kell állniuk, dolgozniuk kinek jobb, silányabb területen. Nem méltó. Nem méltó ezekhez a kiváló muzsikusokhoz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy visszakerüljön nem csak a muzsikáló Magyarország idejére, hanem egy állandó jelleggel a kávéházakba a maga a műfaj, a zenészek, és azt se bánom, hogyha a zenészek mellett, ugye úgy, mint régen, énekesek is ott lehessenek, hiszen tudjuk a Kulacsba is, vagy a Kárpátiába is, és direkt ezeket mondom szándékosan, mert megszűntek, de itt ugye tudjuk, hogy hány énekes megfordult. Én emlékszem még a Vén Cigány nevű étteremre, ahol a Berki Béla volt a primás, és a Tolnai Andris énekelt, és mikor a Szófia utcába jártam, az ott úgynevezett daliskolába, ahol kiváló minősítésre vizsgáztam, akkor a Nógrádi Tóth István elvitt bennünket, hogy ott van cigány zenekar, és hogy lehessen ott énekelni, és a Győri Szabó Józsi bácsi külön én miattam jött oda le, gondolom a Tolnai Andris hívására, ha jól emlékszem, hogy meghallgasson engem is, és emlékszem, még ki is kaptam a Győri Szabó Józsi bácsitól, hogy a hangnem megválasztás az nagyon fontos. És azt mondta, Évikém, maga olyan értelmes, itt a telefonszámom, ha bármi probléma van, csak hívjon föl, mert maga olyan értelmes, hogy önnek még telefonba is el tudom mondani, hogy mit, hogyan énekelj. Zündéri volt, tündéri. És hát persze sok anekdota, amit ugye a zenészek között és így a idősebb énekesek között még meg lehetett hallgatni, hogy azért tényleg sokat nevetgéltünk, és így a tanulás is sokkal jobban ment.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy művész számára mindig nagyon fontosak az elismerések, illetve az, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy jó úton halad. Több versenyen is részt vettél. Melyikre vagy a legbüszkébb?
2: A Dankó Pista versenyre, énekversenyre. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt azért, mert az a első énekverseny volt, amire jelentkeztem, és ez egy nemzetközi versenynek volt meghirdetve. Szilágyi Sándor énekes jött Erdélyből, és Pécsi Kiságinak volt akkoriban tanítványa, és jöttek a egykori Jugoszlávia területéről is énekelni, meg Erdélyből is. Tehát egy érdekes volt a paletta, hogy mennyi felől Magyarország területéről is, és nagyon-nagyon neves volt a zsűri. Hát akkor még úgy voltam vele, hogy persze megpróbálom, Tarnai Kis László fölkészített, és két dallal mentem le, és akik mezőnyt nyertek, azoknak Szeged főterén be lehetett mutatkozni, mint énekes. Hát azért az ott már egy nagyon nagy főtér volt, és teltház, több, nem tudom megmondani, több mint 600 ember. Arra emlékszem, hogy a Miskolci cigányzenekar, kávézi cigány muzsikusokból álló Miskolci zenekar volt, cigányzenekar volt, de nem is értettem, hogy miért nem szegedi, hisz hát későbbiekben találkoztam én a Kecskés Sándorral, aki ott prímás volt, és a Rácz Lajossal, és annak családjával, illetve a beltagokkal is, tehát van Szegeden nagyon jó kávéházi cigányzenekar. De itt akkor, mikor ez a verseny volt, akkor így mutatták be a zenekart, hogy az lesz, és ezt azért is jegyeztem meg, mert a Kós Éva meg volt hívva, hogy énekeljen Dankó Pista dalt, és az én hallgatómat elkérte, mert ő nem tud más hallgatót, mondta akkor. És ezért én nekem nem is egy Dankó Pista dalom volt a ottani nagy színpadon a hallgatóm. Mondták, hogy akkor megnevezték ugye a zenekart, és hogy egyezkedjek a rámosztott prímással, hogy akkor most hirtelen mit játszanak nekem. Tehát én ezért jegyeztem meg, hogy Miskolci zenekar, nem azért, mert hogy a Kós Évát azóta is szeretem, és tisztelem, és ismerjük egymást. Csak én voltam akkor még ismeretlen, és ő volt a nagy nevű énekes, aki megmondta, hogy ő azt a dalt szeretné énekelni.

0: aki nem kapta meg a díját, meg a Hálózat TV-nél lement, meg avval nem is volt ugye baj, de ugye a kulisszák mögé nézve mondhatom el, hogy egy alkalommal több adást vettek föl, és hát akkor az milyen verseny, kik hogyan voltak fölkészülve, volt, aki ott tanulta a szöveget, vagy szóval ezek olyan nagyon érdekes dolgok voltak, viszont néhányan megmaradtunk ebből a versenyből, és lettünk ismertebb énekesek, és ilyen a Gáspár Ani, Budai Beatrix, Újvári Marika, talán magamat is ide sorolhatom. És számomra, és én azt akkor beszélgettem is Tarnai Kis Lászlóval, hogy ő is megmondta, hogy Éva magának nem biztos, hogy a versenyek viszik előre a karrierjét, hisz én nekem ott igen, ez volt rá a jó kifejezés, hogy megsínylődik az ember idegileg, mert rengeteg az igazságtalanság, és nagyon behatárolt az idő, a helyszín, a civil hivatással az összeegyeztetés, és én éppen akkor nem feltétlenül mondom, hogy ez miatt, mert nem ez miatt, de egy munkahelyváltásom is volt. Tehát ezek olyan és azért tegyük hozzá, két kisgyerek otthon, a család, és akkor egy gödi felkészítésre, egy táborra, ami megelőzte a szerepléseket, akkor az távol tartott a családtól is. Ami nem volt rossz, meg nem is volt úgy baj, mert megoldotta a férjem, meg rendben volt, csak azért ez úgy felörlött egy kicsit bennünket, nem csak engem, tudom jól.
1: Más szempontból én azt hiszem, hogy a versenyeknek pedagógiai szempontból viszont nagy jelentőségük van. Tehát, hogyha én például egy növendékemet viszem versenyre, akkor az nagyon fontos, hogy van egy céldátum, amire készülünk, amire dolgozunk. Nem csak a vakvilágban gyakorolgatunk, mondjuk így, hanem akkor van egy lehetőség, ami egészen pontos felkészülést igényel hétről hétre. Tehát ez az előnye megvan a versenyeknek.
0: Én elfogadom.
1: Kicsi szempontjából.
0: Én elfogadom, hogy a diákoknál ez így is van, és nagyon becsülöm és elismerem, amit te, mint pedagógus is teszel, és ez kitüntetés, és egy célelérés a gyerekeknek is, illetve hisz hát a felkészítő tanárnak is egy visszajelzés és egy elismerés, amihez én gratulálok, és egy kitartó munka, hogy sikereket érjetek el. Ugyanígy a Szóka Juli is, ahol tanít, ő is viszi versenyre a diákjait. Na de hát én egy felnőtt dolgozó ember vagyok, és én már ezt a versenydrukkot végig izgultam gyerekkoromban a szavaló versenyeknél, meg a kórussal való szerepléseknél, vagy az önálló kiállt énekesi szerepléseknél. Tehát én nekem nem ettől volt az idegességem, hogy izgulok, hanem egyszerűen az, hogy most ki következik, mikor lesz, milyen kamerálás. Igen, egy nagyon jó tanuló időszak volt viszont abból a szempontból, most, hogy így beszélgetünk róla, hogy későbbiekben erőt adott, hogy jaj, hát ne hülyeskedj, nagy már nem tudnád megcsinálni, hisz hát téged már a tévébe is vettek, és ott voltál, és kamera előtt, és mikrofonba énekeltél, és igen, ilyenkor ez így nagyon oké, így van, és a másik, amit el kell ismerni, hogy a Tarnai Kis László minden évben a tanítványait évvégén vitte fellépésre egy akár jótékonysági koncertnek nevezzük, akkor is szereplési lehetőséget adott a tanítványainak, olyanoknak, akik ugye nem épp zenekarral dolgoznak, csak kettelésből, vagy egy színészi pályára való felkészülés véget, vagy bármi miatt énekeltek, próbálják ki magukat a színpadon, és kapjanak mikrofont a kezükbe. Tehát igen, ennek van egy pedagógiai oldala is, ahogy mondod, el kell ismerni. Az én szempontomból is biztos megállta a helyét, de a későbbiekben már nem, tehát én nekem nem a versenyek hozták a eredményt és a jövőt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Viszont nagyon fontosak akkor az egyéb elismerések, mint például egy ezüst koszorús minősítés, vagy később, egy évvel később az aranykoszorús minősítés. Ez mit jelentett számodra?
2: Azt, hogy nem akartam elmenni Szlovákiába a Csemadok versenyre. És azt mondta a Tarnai Kis László, hogy de hát Éva, hát jól hangzana azért egy plakáton, vagy bárhol, hogyha ott szerepelne, hogy milyen magyar nóta énekes. Jaj, mondom, nem... Hát mondom, hogyha elvisznek, akkor elmegyek. És akkor elmentem, óriásit énekeltem, azt mondta a közönség a első alkalommal is. Biztos volt valami kis hibám, most így nem is emlékszem, hogy micsoda, vagy szövegbe, vagy valamibe, mert mikor kinn voltunk a többiekkel, versenytársakkal, meg a hallgatósággal, és a zsűri meghozta a döntését, addig ugye mondták, hogy hát ha te nem kapod meg a aranyat, akkor ki kapja meg. Mondom, nyugtával a napot, és igen, be is igazolódott, tehát nagyon-nagyon szigorú volt a zsűri, és azt mondta Tarnai Kis László, hogy akkor ez most egy ezüst, és majd jövőre vissza kell jönni egy aranykoszorúért. Na és ott meg már nem voltam kötelezve, és akkor is, hála Isten, volt olyan szerencsém és kedves emberek, hogy elvittek, és a második megmérettetésnél így meg is kaptam a aranykosztot, és nem csak elvittek, hanem haza is hoztak. De, úgyhogy így kerek a dolog, és hogy teljes legyen a kép, most volt tavaly előtt a Csemadoknak a 25 éves nagy reprezentatív gála, és szintén a másnapján a verseny, és meg voltam hívva énekelni a szervező által, aki azelőtt a versenyekre is fölvette velem a kontaktot, hogy szerepeljek, és el kell mondanom, hogy mindenki a versenyek alatt, ahányszor én ugye ott voltam, meg figyeltem, és törekedett, és többszörösen volt, aki visszament, hogy ha nem sikerült az ilyen-olyan koszorús díjat megkapni, aminek ma már nincsen egy akkora mérve, én úgy érzem, mint abba az időbe, ha csak nem egy-egy kiemelkedő valakinek sikerül ott úgy helytállni, de amúgy nagyon kedves és jó szervezés és egy jó időtöltés, de addig nagyon igyekeztek az emberek, amíg meg nem kapták a ilyen-olyan koszorút a szereplésért. Most, amikor a gála műsor volt, akkor az egyedüli magyarországi aranykoszorús magyar nóta énekes voltam. Nem csak, hogy mint magyar aranykoszorús, hanem egyáltalán mint énekes Magyarországról. Mondhatni, hogy képviseltem a országunkat ezen a gálán. És én ilyen korán elszomorodtam, és el is mondtam ott, hogy hol vannak azok a többi nagy aranykoszorú díjasok, hogy miért nem jöttek, akik innét kapták szintén a elismerést és a díjaikat. És én eljövök ingyen ide a gála műsorra a legnagyobb szeretettel, és ahogy fogadtak, szeretettel, szállással, étkezéssel, barátságokkal körbevettek és örültek, hogy ott vagyok. Tehát én azért ezt úgy fájlaltam, mert úgy érzem, hogy itt is azt kell mondani, hogy ez a szakma, ez a éneklés, mint olyan, megérdemelni, hogy mások is részt vegyenek, és akarjanak olyankor is ott lenni.
0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
5: Rigoberti. Ciao, Bartalitamin.
6: Nevadet.
7: Soy Berti Kajas.
5: Alex Kristalima, te rapi balanga.
8: Kirva.
9: Konsi.
4: Balanga.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, több mint 10 milliárd euróról van szó. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása, a buszsávok használatát ellenőrizték a rendőrök hétvégén. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzés nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő 6 hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is. Három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
5: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni, rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás, meg hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját, játékosságát át tudtam adni.
4: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
5: Júj, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? Meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik. De hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből, és délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kin voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
4: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? Melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
5: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, 3 dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk, mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon. És még akkor is azt mondta, hogy csak csináld tovább, menjél és énekeljél. Vigyed a dalaimat. Így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs. Mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog. Mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jókedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó nénim. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és efelől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontró Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugosztalja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadóórák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadóórára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékba. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajzórára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejátszott a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori. Úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is összeállítanék olyan énekkönyvet, dalos könyvet, amiben a verbunktól egészen a hallgatókon át az andalgó, a csárdás megjelenhessék valamelyes olyan feldolgozásban, hogy az adott tanár le tudja vagy furuján, vagy zongorán kísérni, és voltak is erre próbálkozásaim, hogy a cigányzenekarral meglátogatni iskolát, és rendkívüli énekórát tartani, ami az adott időszaknak a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval való beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor

0: és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát azt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van. Nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidéki iskolákkal is tartják a kapcsolatot, és tanárokat próbálnak ösztönözni, illetve itteni zenészeket ottani tanításra. Tehát azért valahol ez úgy éledezik, meg igyekszik a dolog, de mégis elakad.
1: Ha már itt tartunk, hadd kérdezzed meg, hogy mi a véleményed arról, hogy jelenleg a Zeneakadémiának a rektora dr. Farkas Gábor zongoraművész, akinek a közeli tervei között szerepel az is, hogy a cigányzenét, illetve az ehhez kapcsolódó természetesen magyar nótát is egyetemi keretek közé, akár a népzenetanszék alá
0: szorgalmazom,
1: beviszi a zenét.
0: Szorgalmazom, és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt, tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutató munkákkal meg és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyj meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk, díszes, és ellőtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a mellény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

Te szólj, apám, ki fönt jársz a mennyben. Hozzád száll ez a loppanó mécslát.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
1: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta opera énekművészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán említettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
0: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kontroll, egyfajta visszajelzés?
1: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját. És ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
0: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése, elköteleződése, akár a magyar nóta, illetve ennek a hungarikum jellege iránt, ami én azt hiszem, hogy a szabadidődnek a nagy részét gondolom, hogy leköti. Mennyi idő marad a családra?
1: Bizony nincsen bejárónő, úgyhogy úgy osztom az időt, hogy kevés sokszor a 24 óra, teljes mértékben ellátom a családot, rengeteget főzök, sütök, és fölneveltünk a férjemmel 2 gyönyörű gyermeket. Mikor ez a énektanulás újra visszatért a klasszikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már 2 gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány, és sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet, és nagyon sokszor eljött velem és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
0: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. és valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
1: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apait, anyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. És most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van mindenkinek, de ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnéniének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.
0: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
1: Igen, mindig van valami kis apróság. Hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége. Nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani, és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részén már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint szállítom a zenei anyagot. Azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
0: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
0: Köszönjük szépen! Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
4: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A régi nóták és népdalok fontos részét képezik a magyar kultúrának, mert generációkon keresztül őrizték az emberek érzéseit, történeteit és a mindennapi életét. Ezek a dalok sokszor szájhagyomány útján maradtak fent. Az idősebbek megtanították a fiatalabbaknak, így a dallamok és a szövegek évszázadokon át tovább éltek. A régi nóták nem csak szórakoztatásra szolgáltak, hanem kifejezték az örömöt, a bánatot, a szerelmet, a honvágyat, vagy akár a munkával járó nehézségeket is. A fennmaradt régi dalok között nagyon sokféle műfaj található. Ilyenek például a népdalok, katonadalok, szerelmes nóták, betyárdalok és mulatós énekek. A népdalok különösen fontosak, mert egyszerű, mégis érzelmes formában mutatják be a paraszti életet és a magyar hagyományokat. Sok népdal kapcsolódik az évszakokhoz, az aratáshoz, lakodalmakhoz vagy ünnepekhez. A katonadalok a háborúk és a katonai szolgálat emlékét őrzik, gyakran szomorú vagy hazafias hangulatban. A magyar nóta a 19. században vált igazán népszerűvé. Ezeket a dalokat gyakran cigányzenekarok kísérték, ezért a magyar zenei kultúrában különleges szerepet kaptak. A nóták dallamosak, érzelmesek és sokszor a szerelemről, csalódásról, hazaszeretetről szólnak. Olyan ismert dalok maradtak fent ebből az időből, mint a hullaszilva a fáról, vagy a Hejdunáról fúj a szél. Ezeket még ma is sokan ismerik és éneklik ünnepségeken vagy családi összejöveteleken. A régi nóták fennmaradásában nagy szerepe volt a népzenegyűjtőknek is. Olyan híres zeneszerzők és kutatók, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán falvakat jártak, hogy lejegyezzék és megőrizzék a régi dallamokat. Munkájuknak köszönhetően ma is ismerhetjük a magyar zene sok különleges kincsét. Napjainkban a régi cigánynóták nem csak hagyományőrző rendezvényeken hallhatók, hanem akár oktatásban, néptánc csoportokban és zenei fesztiválokon is. Ezek a dalok segítenek megőrizni a múlt emlékeit, és összekötik a mai embereket elődeik kultúrájával. A régi nóták fennmaradása azt mutatja, hogy a zene képes átívelni az időn, és továbbadni egy nép történetét és érzéseit a következő generációnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Sávale, mi agyes csipammol?
2: De, lakirabamorez!
1: Rúma pálipi a sávale!

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza!
3: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk,
1: neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked.
6: 2026. május 26-a kedd, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányság iskolai helyzete. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. Erősödtek a roma közösségek képviseleti készségei a Romaneile workshopján.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: A cigányság iskolai helyzete Magyarországon. A magyarországi cigányság, vagy más néven roma közösség, hosszú ideje fontos része az ország társadalmának és kultúrájának. A romák évszázadok óta élnek Magyarország területén, mégis sok nehézséggel kell szembenézniük a mindennapi életben. Ezek közül az egyik legjelentősebb probléma az oktatás, vagy az iskolai helyzet kérdése. Az iskolázottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy valaki később munkát találjon, jobb életkörülmények között éljen és könnyebben boldoguljon a társadalomban. A roma gyermekek számára azonban az oktatás gyakran nehezebb út, mint más gyermekek számára. Magyarországon sok roma család szegény körülmények között él. Gyakran előfordul, hogy a családoknak kevés pénzük van, rossz lakás körülmények között élnek, vagy olyan településeken laknak, ahol kevés a lehetőség. Ez a gyermekek tanulására is hatással van. Sok roma gyermek úgy megy iskolába, hogy nincs otthon megfelelő hely a tanulásra, vagy kevés a könyv, vagy a számítógép, és a szülők sem mindig tudnak segíteni a házi feladatban, mert nem volt lehetőségük magasabb iskolai végzettséget szerezni. Az is problémát jelenthet, hogy egyes iskolákban még ma is előfordul a szegregáció. Ez azt jelenti, hogy a roma gyermekeket elkülöníthetik a nem roma diákoktól. A roma tanulók között az országos átlagnál magasabb a lemorzsolódás aránya is. Ez azt jelenti, hogy sokan nem fejezik be az általános iskolát, vagy éppen a középiskolát. Ennek több oka lehet a család anyagi helyzete, motiváció hiánya, vagy pedig, hogy a fiataloknak korán munkát kell vállalniuk. Sok roma fiatal szakmát tanul, de kevesebben jutnak el érettségiig vagy a felsőoktatásig. Az utóbbi években egyre több roma származású fiatal tanul egyetemen, és még mindig kevésnek számít a számuk a teljes népességhez képest. Fontos azonban kiemelni, hogy számos pozitív kezdeményezés is létezik Magyarországon. Több alapítvány, civil szervezet és iskola dolgozik azon, hogy segítsék a roma gyermekek tanulását és továbbítását. nyelvtanulását. Léteznek tanodák, ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű diákokat. Ezek a programok segítenek a tanulásban, a felzárkózásban és abban, hogy a fiatalok higgyenek saját képességeikben. Sokroma fiatal példája mutatja, hogy megfelelő támogatással sikeresek lehetnek az életben. Az oktatás nem csak a roma közösség, hanem az egész társadalom számára fontos. Ha minden gyermek egyenlő esélyeket kap az iskolában, az csökkenteni a szegénységet és az előítéleteket is. A közös tanulás segít abban, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást, és elfogadhatóbbá váljanak. Ezért az iskolának nem csak tudást kell adnia, hanem a társadalmi együttélésre is. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. A Szinyei József könyvtár adott otthont a Cigány, eredetileg Cigánka magyar kiadása bemutatójának, amely a Tandem szervezet jóvoltából került sajtó alá. Ahogy az az esemény ismertetőjében is szerepelt, a mű egy erős, őszinte történet két világ határáról, előítéletekről, küzdésről és méltóságról. Látatlanba, vagy akár olvasatlanul is kitalálható, hogy a szöveg a roma identitás, de mindemellett a személyes önazonosság meg annyi kérdését boncolgatja. Ahogy ezt a bemutatón a szerző, Jeanette Motlová elmondta, illetve felidézte. A roma mi voltára és romákra adott társadalmi mindennapi reakciókból kezdett el blogot írni, amely aztán az eredeti szlovák nyelvű kötet alapjává vált. A könyv, ahogy a bemutatót beharangozó esemény szövegében olvasható, egy megrendítő és felemelő történet egy roma kislányról, magáról, Jeanette-ről, aki két világ között nő fel, a cigány közösség számára túl fehér, a többségi társadalom szemében túl barna. Nem illeszkedik egyik skatujába sem, inkább küzd azért, hogy a saját útját járhassa. Motlová magától értetődően nem tudja, hogy hány embernek jelenthet segítséget a könyve, de egy valakire biztosan jó hatással volt. Az én voltam, mert én sírtam rajta, s mosolyogtam, amikor leírtam az utolsó mondatot, mondta el. Szavaiból az is kitűnt, hogy az írás sokat hozzátett az önismeretéhez, hiszen addig csak a társadalmi elvárások miatt viselt maszkok alapján tudott magáról beszélni. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és senior trénere koordinálta, aki egyben a szerzővel és a fordítóval, Mészáros Tündével folytatott beszélgetést is moderálta. Fabó Mária könyvtár igazgató is méltatta a kisebbségi kulturális alap támogatásával megjelent könyvet, amelyből Fabó Tibor színművész olvasott fel részleteket. Jogtudatosság és érdekérvényesítés, erősödtek a roma közösségek képviseletei és készségei a Románeire workshopján. 2026 májusában zárult le a Ketane együtt Európai Hálózat a roma befogadásért és az interkulturális megértés erősítéséért nevű projekt programja, aminek célja 6 ország, Magyarország, Szlovákia, Portugália, Románia, Szerbia, Görögország civil szervezeteinek részvételével az interkulturális tudatosság fejlesztése, a különböző kulturális, etnikai és társadalmi háttérrel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés erősítése, valamint a toleráns, tiszteletteljes és inkluzív viselkedés támogatása a társadalomban. Projektpartnerként civil szervezet, a Csatai Románeile Polgári Társulás egy roma jogi és képviseleti fórumot, továbbá 4 alkalmas az interkulturális tudatosságot fejlesztő workshopot tartott. Fogalmazta meg a szervező Babindák Ernő, majd így folytatta. A legutóbbi, május 21-i workshopunk célja a roma állampolgárok jogtudatosságának, érdekérvényesítő képességének és közösségi szerepvállalásának erősítése volt, különös hangsúlyt fektetve a helyi döntéshozatalban való aktív részvételre és az önkormányzatokkal történő együttműködés fejlesztésére. A program során a résztvevők olyan gyakorlati és elméleti ismereteket sajátíthattak el, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy saját közösségükben tudatosabban és hatékonyabban tudjanak fellépni jogaik érvényesítése érdekében. Mint mondta, a workshop interaktív formában valósult meg, ahol az előadások hangsúlyos szerepet kaptak, a csoportos beszélgetések, az esettanulmányok, valamint a szerepjátékos gyakorlatok. A A résztvevők betekintést nyertek az uniós és polgári jogok rendszerébe, megismerték a diszkrimináció elleni védelem lehetőségeit, valamint a jogorvoslati formákat. A foglalkozások hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlévők magabiztosabban tudják képviselni saját szükségleteiket és érdekeiket a helyi közéletben. A délelőtti előadás során szó esett az Európai Unió alapjogairól, szociális jogokról, valamint arról, hogy milyen intézményekhez fordulhatnak a résztvevők jogsérelem esetén. A kis csoportos beszélgetések és a valós életből vett példák segítettek a témák mélyebb megértésében. A résztvevők aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésekbe, saját tapasztalataikat is megosztották, amelyekből közös tanulságokat vontak le. A második délelőtti blokk közösségeket érintő helyi ügyeket dolgoztak fel, majd szerepjáték keretében kipróbálhatták, hogyan zajlik egy párbeszéd egy lakos és egy önkormányzati képviselő között. A gyakorlatok segítették az önbizalom erősítését és a kommunikációs készségek fejlesztését, így a résztvevők felkészültebben tudnak majd megszólalni helyi fórumokon. A délutáni előadás első blokkjában egy kapacitásépítő workshop volt roma civil szervezetek számára, amely az érdekérvényesítés alapjaira, hatóságokkal való hatékony kommunikációra, valamint tárgyalási és konfliktuskezelési technikára épült. A résztvevők interaktív feladatokon és csoportmunkákon keresztül sajátíthatták el azokat a stratégiákat, amelyek segítségével szervezetük és közösségük érdekeit eredményesebben tudják majd képviselni.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dick.

0: zenéink
1: változatosan. Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: 10 óra múlt, gyönyörű, szép kedd délelőttöt kívánunk minden drága hallgatónak.
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Erőt, egészséget, békességet. Na hát a tegnapi napon, illetve az előző blogban is megígértük már nektek, hogy telefonálni fogunk, méghozzá nem is akárkit fogunk telefon végre kapni, aki még soha nem is volt itt nálunk vendég, nem tudtunk vele telefonon se beszélni, míg nem kiderült, hogy Zsuzsánk ismerte őt.
3: Uh-huh. Viszont az úriember, szerintem az úriember nagyon-nagyon sokan ismeritek, mert hogy egy sztárfodrásszal, mi nevezhetjük így egyébként, hogy ő már egy sztárfodrász, mert én azt gondolom, hogy Budapesten majdnem szinte mindenki az ő kezei alatt szépül, és ő pedig nem más, mint Lakatos Ferike.
2: Így is van.
3: Felhívjuk Ferike. Felhívjuk Ferikét. Ébren vagy Ferike?
2: Adjon Isten erőt, egészséget, hát neked is szép kedd délelőttöt kívánok.
3: Jó napot kívánok, uram. Jó egy napot. Interjút szeretnénk készíteni önnel.
4: Állok rendelkezésre.
2: A Budapest TV-re szeretnénk meghívni egy műsorba Pikács Violettával. Na hát itt egy gyönyörű fölkonfot kaptál, ugye, hát aki minden, aki ismer téged, az úgy ismer, hogy szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy Budapest egyik sztárfodrásza vagy. Ezt nyugodtan kijelenthetjük szerintem minden nagyképűség nélkül.
3: Mert hogy Kökény Attilától kezdve mindenki nálad szépül.
2: Így van.
4: Így van. Most legutóbb, most pont volt Attilának a 50. szülinapja, még ott is egy friss igazításban részesítettem őt az MVM domba.
2: Igen, láttuk, legalábbis én láttam a képet azóta, én már úgy aktív követőd vagyok, TikTokon is nézem a videóidat, nagyon nagy örjöngések vannak azokban a videókban.
3: És képzeljétek el, hogy
2: persze.
3: A Ferike nagyon sok ilyen helyre, így helyszínre kimegy, és levág mindenkit. Tehát, hogy ott, ha van hirtelen egy koncert, vagy bármi, bemegyek egy öltözőbe, és azzal szembesülök, hogy a Ferike hogy vág, és persze. A tangóba ülnek be egyébként a Ferike keze alá.
2: Igen, hát ez maximálisan ez így van.
3: Mióta csinálod ezt, mióta űzöd ezt a szakmát? Jó régóta, igaz?
4: Hát ez már jó régóta, mert amúgy én 14 éves koromban elkezdtem tanulni a szakmát, a középsuliba, utána meg elkezdtem benne dolgozni, és ilyen 18 éves korom óta körülbelül azóta aktívan dolgozom.
3: Igen, de azért ne menjünk el amellett, hogy én nem csak azt láttam, hogy te rendkívül jól igazítasz és vágsz férfi hajakat, hanem azért te nagyon jó muzsikus is vagy, tehát azért te egy jó bőgős vagy. Beszélj már
4: hát,
3: erről is.
4: Voltam valamikor, Zsuzsi.
3: Nem, Ferike, ne szerénykedj.
2: Például, de volt TikTokon is egy ilyen videód, nekem az, talán az elsők között volt, amikor azt a videódat igen? láttam, hogy mentél egy hajversenyre, és hogy megkérdezted a portán, hogy hova kell bepakolni a hangszereket.
4: Igen, hogy a címben ott merre lehetettem.
2: Igen, én azt imádtam, a nagyon nagy örjöngés.
4: A rutin meg, ez még a véremben van azért.
2: Nagyon jó, nagyon
4: nagy. Megérkezek egy ilyen nagy helyszínre, csak elfelejtettem, hogy most hajat vágni jöttem.
2: Világi volt, az nagyon nagy show volt amúgy. Szóval igen, tehát zenészként kezdted amúgy, tehát hogy ugye zenész családból származol.
4: Zenészként kezdtem, aha.
2: És mi volt a töréspont? Mert amúgy én is, nagyon kevesen tudják rólam is, hogy mivel nekem is édesapám és nagypapám is nagybőgős volt, hogy én is nagybőgőztem amúgy. Mondjuk
4: na,
2: nem jártam. Hát nem jártam csodámra, maradjunk ennyibe, hogy óriási nagy tróger voltam. Tehát nyilván ezért is hagytam abba, mert a konziba egy év után fölismertem, hogy a világon semmit nem tudok. És inkább abba hagytam, és rájöttem, hogy viszont egész jól beszélek. Úgyhogy aztán ebből kezdtem el élni, és hála Istennek így.
4: Abból meg nagyon jó cigány vagy. A beszédben meg nagyon jó cigány vagy.
2: Köszönöm szépen, valamiben legyen már vala, érted? Tehát úgy voltam ez. Neked is volt töréspont így a zenében, ami miatt abba hagytad?
4: Nem. Amúgy én mai napig a cigányzene szerelmese vagyok egyébként. Csak hát az a baj, hogy most annyira így beindult nekem ez a fodrászkodás, meg minden, hogy már a zene inkább csak a hobbi lett.
3: Uh-huh. És hát nem is akárki...
4: Amikor még igen. Iskolába jártam, meg ilyenek, meg én is gyerek voltam, amúgy a Sárközi Lajosnál voltam.
3: Na, ezt akartam mondani. Ezt akartam mondani.
2: Drága barátunk, igen. Lajos.
3: Hogy nem is akárkinek a tanítványa vagy, hanem a Lajosnak.
4: Mind van. Sárközi Lajosnak köszönhetem a zenei pályámat.
2: Hát nem kis embernek, az biztos, nem kis embernek.
3: Amiért felkerestünk, nem titok, hogy igen, nem olyan régen Aranypánt díjra voltál jelölve.
2: Bizonyám.
3: És ez egy közönségdíj, ugye, Gyuszi? Közönségdíj? Igen, ez
2: lehetett
3: egy közönségdíj.
2: Szavazni, így van, a Telexen lehetett szavazni.
4: A Telexen meg a romapay.hu-n lehetett szavazni, és olyan romák kerültek be, akik így kimagaslóak a szakmájukba, meg nagy dolgot tesznek a roma közösségért.
2: Nyugodtan mondjuk ki, az volt ugye a szallag cím, hogy hétköznapi roma hősök, ugye?

0: Hát figyelj, én már annak örültem, hogy gondoltak rám, és hogy ott lehettem a Roma Sajtó Központ átadón.
1: De
0: én annak örültem.
1: Beszavaztak téged oda.
2: Igen, nagyon szép dolog ez. Illetve hát az is ugye, hogy Hajas Lacinál is tanultál, vagy Hajas Lacitól tanultál, ugye, ha jól láttam, vagy javíts ki, hogyha hülyeséget
0: mondom.
2: Na, én azért akartam.
0: Most volt az Attilának a koncertje, és a Zsidó Tamás írt nekem üzenetet, hogy jó lett Attilának a haja, hogy gratulál nekem.
2: Ó, hoppá!
0: Hoppá, ez egy legnagyobb elismerés, amit a szombathoz köthettek, vagyis a péntekhez, már nem is tudom, melyik
2: szombat,
0: nap volt.
2: Szombat.
0: Alatta voltam, a hatása alatt ennek a dolognak.
2: Nagyon nagy dolog ez.
1: És tényleg nagyon szép volt a haja, most egy új stílust vágtál neki.
0: Most igen. Hát most ezek a divatok fognak visszajönni, ezek a több bollózás, és nem ez a felnyírt frizurák, tudod?
1: Ez a fölül kicsit hosszabbra van engedve.
2: Hát nekem is ez a cél, úgy azért növeztem, látod, drága Zsuzsám, és nem titok, úgyhogy ma már kedd van, úgyhogy ma először fogunk találkozni Ferivel.
1: Van
2: délután egy órára sikerült.
0: Már alig várom, hogy találkozunk.
2: Nem, én hogy várom, drága Ferikém, mert amúgy annyi jót hallani rólad, hát ugye azt, amit írtam is neked, ez sem titok, hogy én ráírtam a Ferire full ismeretlenül Instán, hogy van ugyan 600 közös ismerősünk, de mi még nem találkoztunk sohasem.
0: Mi még nem ismerjük
2: személyesen, és mondom, hát biztos, hogy 1000 milliárdan járnak oda, mondom, oda nem tudom, mint egy bankba tudod, sorszámot kell tépned, hogy a Ferihez bejussál egy igazításra, hajvágásra, de megnéztem a honlapot, én kérni fogok orgyantát, fülgyant, mi mindent kérni fogok.
0: Térnál,
1: ahol
0: minden van.
1: Na. Ú, de jó.
0: Szemszájnak ingere.
2: Én mindent kérni fogok.
1: De jó. Én is megyek
2: magammal egy 70 ezer forintot. Viszek magammal egy kis táskát. Tudod, ezt a hasitasit, abba viszek pénzt. Azt abba, ami kifér. Meggondolom, Ferik, én minden van, vágd le a szőrt.
1: Vagrok jár rendben.
0: Minden.
1: És ilyen arckezelést is szoktál csinálni.
2: Fazoni, az
0: az. Arckezelést is szoktam csinálni.
2: Persze.
0: Igen.
1: Arckezelésre is mehetsz.
0: Nem csak a haj lesz rendben, a pacek is, minden.
2: Nézd oda, na most úgy megyek.
1: Nagyon nagyban leszel.
2: De jó, nyár előtt meg izé kéne ilyen búszőr igazítás, hogy a tangát fölvehessem.
1: Na azt hát, azt szerintem nem a Ferike csinálja.
2: Nem, csak úgy most általánosságban mondtam. Szóval akkor igen, tehát azról mesélj egy kicsit, igen, hogy a Hajas Lacinál tanultál, vagy hogy voltak ilyen képzések, amin ki vagy égve most,
0: Zsuzsa? Nem, ez a mesterképzés volt tulajdonképpen. Hát tavaly sikeres vizsgát tettem, tavaly óta mesterfodrász is vagyok, ennek nagyon hálás vagyok Istennek, meg a testvéremnek is, amúgy a Lacikának, mert képzeljétek el, úgy volt ez a sztori, pont így ülünk a kocsiba, beszélgettek a Lacikával, hogy nem akarsz valamit csinálni magaddal, nincsenek céljaid, és akkor mondom neki, hát amúgy tulajdonképpen gondolkozok, hogy el akarok kezdeni versenyezni, meg mestervizsgát akarok tenni.
1: De jó.
0: És képzeljétek el, a Lacika másnap beregisztrált erre, az utolsó hely volt az enyém. Képzeljétek el.
1: Igen, aki nem tudná hallgatónk, Lakatos Laci, a te bátyád, ugye?
0: Így van, Bátyád.
2: Állítólag. Igen. Azt mondják a szülők, igen.
0: Azt mondják anyámért.
2: Azt mondják, Laci, igen.
1: Aki a stand-upban fantasztikus és kiemelkedő stand-up alakja, a stand-uposok közül is kiemelkedő.
2: Szoktatok ti is közös videókat is TikTokra gyártani, azt is szoktam látni. Szóval akkor utolsó helyen kerültél be ide effektív erre a mesterképzésre.
0: Igen.
2: És akkor ez hogy zajlik ilyenkor, hogy mi ennek a menete? Mert szerintem nagyon sokan nem tudjuk, se a hallgatók, se mi a Zsuzsival, hogy ilyenkor mi ennek a menete. Tehát nyilván van egy előéleted a fodrász szakmában, de hogy odamész ilyenkor, akkor mi történik?
0: Hát azt kell tudni, hogy több éves munkát kell végezzél, és akkor úgy tudsz erre regisztrálni egyáltalán. Több év, 5-6 évnek el kell tennie, hogy te a szakmában legyél, és azután tudod beadni a regisztrációt. Hát a folyamatok az úgy voltak, hogy egy fél éves intenzív képzés volt, átvettünk A-tól Z-ig mindent, az összes szeletet a szakmából megkóstoltuk, és meg is tanultuk. Utána megjött a vizsga, ez elméleti vizsga volt, gyakorlati, szóbeli, minden.
1: Nagyon komoly. Végül is
0: nagyon
1: akkor most már nőket is, női hajakat is csinálsz? Tehát festés is van? Vagy itt csak egy speciális részében vagy leszel mester, az pedig a férfi fodrászat? Vagy ez hogy néz ki?
0: Én mindenre letettem. A női alaphajvágásokból is vizsgáztam. Balejás, festés, akkor Marcel hullám, most kinek mit mond az a...
1: Ez én
0: a
1: nem tudom.

0: Oh. Én is tudom, mi a Marcel hullám.
1: Tudom, olyat fog kérni
2: igen,
1: ma.
2: Igen. Akkor a klasszikus cizura, meg ezekből mindenből levizsgáztam, ugye. Hát elég kemény volt az a két napos vizsga.
1: Na, örülök egyébként... Igen? Örülök, hogy ezt elmondtad, mert akkor most már bejelentkeztetek én is hozzád.
2: Festésre. Hát igen, csak inkább én a férfiak felé orientálódtam a szakmai
0: nap. Zsuzsi itt most lekonyult a szája pillanatra. Szóval mit akarta, hogy nagyon kemény volt az a két nap?
2: Nagyon kemény volt az a két vizsganap. Reggeltől estig ott vizsgáztunk. Hú. A többiek is olyan stressz volt ott, meg minden, és hihetetlen volt.
0: Nagyon nagy dolog ez tényleg amúgy, és hogy egy ilyen komoly képzésen részt venni és elvégezni, ez a szóbeli vizsga fogott engem meg, hogy őszinte legyek. Mert az, hogy van ennek egy helyzetbeli vizsgája, az természetes.
2: Mondjuk a beszéddel azért nekem sem volt annyira nagy probléma.
0: Kiduláltad.
2: Az én.
0: Helyes, hát így is kell persze. Csak hogy furcsa, nem? Egy pillanatra, hogy az ember így meghallja, most Zsuzsitól kérdezem első körben, hogy egy fodrászvizsga, vagy szóbeli vizsga de. Is van. Aha. Nekem ez olyan, ez most olyan érdekesség
1: van,
0: volt.
1: Hát amúgy. Azért itt kell tudni.
2: Nem csak szóbeli vizsga, vállalkozás ismeret, a marketing ismeret, akkor pszichológia, mindent kell tanulnunk, aki mesterfodrász lesz.
1: És végül is akkor már mester. Hát persze, hát most bejön oda, érted
0: egy
1: ilyenbe. Bejön
0: egy hogy kezeled, igen.
2: Igen.
0: És akkor helyzetgyakorlat, beküldenek egy bolondot.
2: Most már nagyon képzett vagyok minden téren.
1: Akkor az most igen. Már megvan a mesterdiplomát, kész?
2: Aha, 2024 júniusban végeztem el, aha.
1: Az és igen. Akkor kint van a falón, ki hát van rakva,
2: ott lóg
1: a falón, a büszkeség falón. Nagyon jó.
0: Nagyon. És volt egy, van is egy képed is, meg videó is, azt hiszem, de nem akarok butaságot mondani, de most nagyon hülye leszek. Egy nagyon híres boxoló, Roy Jones? Vagy
2: így van, Roy Jones.
0: Jót mondtam.
1: Kedvenc boxolommal.
0: Hú, jót mondtam, most nagyon féltem, hogy rossz nevet mondok.
1: Mit csináltál vele?
2: Igen.
1: Mit csináltál?
2: Képzeljétek el, hívott a Hellesek, mert ők hívták ide Magyarországra,
1: aha.
2: Hogy rendbe kéne tenni neki a pacekot, és este ilyen 9-re becsörögött a telefon.
1: Ne.
2: Mondom, mit csináljak, a Roy Jones-nak le kell vágni a haját?
1: Nem, Dajert kért. Dajert kért. Apró csavarokkal Dajert akart. És?
2: Én meg először azt hittem, hogy valaki most viccel vele, vagy zikkoskodik vele. Aha. Mondom, vágjam le izél, Roy Jones haját. Hát hogy? Képzeljétek el, reggel nagy stresszben vagyok, mondom, most menjek oda, nem menjek oda, mit csináljak? Jön egy kép, ott fotózkodnak a Roy Jones juniorral, mondom, na jó, én azonnal megyek. De én nagy. Meg nagyon nagy boxrajongó vagyok, egyik kedvenc boxoló.
1: Nekem is.
0: De nagy.
2: Nagyon, nagyon, nagyon gyanázott a Roy Jones.
0: És milyen volt vele találkozni?
2: Képzeljétek el, ugyanolyan, mint mi.
1: Jaj,
2: ilyen
1: de
2: rohás
1: fajn.
2: Volt, meglátott a csávó, odajött, lepacsizott, megölelt. Nagyon
1: jó,
2: öcsém, nagy
1: öcsém, öcsém, öcsém. Drága szép, öcsém. Te vagy a fodrász, drága
2: szép. Te jó cigány, vagy te fogod megcsinálni a pacekot?
0: Persze. Jaj, de levágtad, de tud az én öcsém. Persze, és nagyből nyakakrasó, ezer csók, persze. Hát figyelj, nagyon komoly életutad van, tehát hogy teljesen jogos volt szerintem ez az aranypándi jelölés, tehát hogy tényleg, hogyha valaki ma itt Magyarországon azt mondja, hogy roma származású fodrász, szerintem nincs élő ember, akinek nem te jutnál eszébe ilyen szempontból, mert
2: hát igyekszem a barberek arca lenni.
0: Hát ezt szerintem...
1: Jó képű is vagy, igen. Tehát így simán lehet.
0: Török a pacek,
1: csak el a vér.
2: Varrásod.
0: Feri, nagyon szépen köszönjük, hogy tudtál ránk időt szakítani, és akkor mi pedig délután találkozunk.
2: Én köszönöm nagyon.
0: Úgyhogy
2: rendben,
0: köszönjük
2: én meg
0: szépen.
2: Várlak már délután.
0: Na, csókolunk
1: meg
0: téged,
1: valami
0: nagyon köszönjük.
1: Jó kis cigánybuliban várjuk azt, hogy megfogd újra a hangszert, a bőgőt. Mert hát azért...
2: Annak is eljön majd az ideje, hogy megfogom egy kicsit.
0: Na.
1: Kell néha az
2: a nagy bőgőt.
1: Igen, kell néha az is.
0: Na, puszilunk téged, vigyázz magadra.
1: Szia, Ferike!
0: Szia,
1: mi is téged!
2: Szia.
1: Hát, Lakatos Ferikével volt alkalmunk beszélgetni, akit hát nem is tudtam egyébként, hogy a Roy Jones Juniorral.
0: Én meg tudtam, csak hirtelen nem akartam butaságot mondani, de végül jól emlékeztem, hogy a Roy Jones Juniorral volt ez a kép, mert láttam és tudtam, hogy ki az a boxoló, hát mindenki tudja.
1: Nagyon
0: azért, még aki
1: vagyok.
0: Nem is követi.
1: Hát a kedvenc boxolóm egyébként.
0: Csak nem akartam hülyeséget mondani, de végül akkor nem mondtam. Igen, ja, ez se olyan régi történet amúgy.
1: De jó neki.
0: Nagyon, nagyon kemény, tényleg a Feri mögötti életút, az tényleg le a kalappal.
1: Meg hát a szorgalom, tehát ezt azért ne felejtsük el, hogy el lehet érni nagyon sok mindent, tényleg a hegyeket meg lehet mászni, hogyha az ember szorgalmas, hogyha az ember szereti azt, amit csinál, alázattal csinálja.
0: És mindig akar fejlődni, tehát hogy ez is nekem egy ilyen nagyon pozitív dolog, hogy az ember elér egy szintet, hogy most ő neki már volt ugye ez a szalonja, már volt egy kialakult vendégköre, de ettől függetlenül ő még akar többet, elment a hajasnak a mesterképzésére, és most mesterfodrász lett, és biztos, hogy rengeteget tanult, ott hallottad 2 napig, megállás nélkül ment a vizsga reggeltől estig, Ez óriási dolog szerintem, nagyon sokan bele kényelmesednek, főleg egy akkora siker után már, hogyha van egy saját szalonod, megvan belőle nyilván a megélhetésed, ne legyünk álszentek, nyilván nem ingyen csinálja senki a munkáját, de hogy még azok után te fejlődni akarsz. Szerintem ez óriási
1: dolog. Az a legnagyobb dolog, igen. A másik, egyébként haragszom így Ferikére, mert látod, nőket nem vállal. És
0: nektek annyi fodra, menj a zsidóhoz. Az meg csak női hajat vág.
1: Nem érdekel, én a Ferikéhez akarok menni. Ki akarom próbálni, hogy mit csinál, hogy csinálja meg a tincseket, hogy csinálja meg a szőkítést, a mellírokat. Vagy
0: bocsánat, a zsidró vág férfiat, a hajas Laci nem vág férfi
1: de
0: hajat, csak női.
1: Nem megyek gádzsókhoz, én a Ferikéhez akarok menni.
0: De annyi női fodrász van a világon, de meg annyit.
1: De és erőszakos a Ferikéhez.
0: Persze, csak férfi barberhoz
1: akarsz
0: menni.
1: Azért, mert pacek szakállat akarok magamnak.
0: Ja, az megint más. Jó, hát azt így ennek tükrében már akkor értem. Na jó, hát ő volt a telefonos vendégünk a mai napra, amit ígértünk nektek már tegnap, illetve ma reggel a 9-es blogban is, úgyhogy mivel ez megtörtént, ezt meg tudjuk ünnepelni egy kis zenével, és 11-kor jövünk vissza.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság iskolai helyzete Magyarországon. A magyarországi cigányság, vagy más néven roma közösség hosszú ideje fontos része az ország társadalmának és kultúrájának. A romák évszázadok óta élnek Magyarország területén, mégis sok nehézséggel kell szembenézniük a mindennapi életben. Ezek közül az egyik legjelentősebb probléma az oktatás, vagy az iskolai helyzet kérdése. Az iskolázottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy valaki később munkát találjon, jobb életkörülmények között éljen és könnyebben boldoguljon a társadalomban. A roma gyermekek számára azonban az oktatás gyakran nehezebb út, mint más gyermekek számára. Magyarországon sok roma család szegény körülmények között él. Gyakran előfordul, hogy a családoknak kevés pénzük van, rossz lakás körülmények között élnek, vagy olyan településeken laknak, ahol kevés a lehetőség. Ez a gyermekek tanulására is hatással van. Sok roma gyermek úgy megy iskolába, hogy nincs otthon megfelelő hely a tanulásra, vagy kevés a könyv, vagy a számítógép, és a szülők sem mindig tudnak segíteni a házi feladatban, mert nem volt lehetőségük magasabb iskolai végzettséget szerezni. Az is problémát jelenthet, hogy egyes iskolákban még ma is előfordul a szegregáció. Ez azt jelenti, hogy a roma gyermekeket elkülöníthetik a nem roma diákoktól. A roma tanulók között az országos átlagnál magasabb a lemorzsolódás aránya is. Ez azt jelenti, hogy sokan nem fejezik be az általános iskolát, vagy éppen a középiskolát. Ennek több oka lehet a család anyagi helyzete, motiváció hiánya, vagy pedig, hogy a fiataloknak korán munkát kell vállalniuk. Sok roma fiatal szakmát tanul, de kevesebben jutnak el érettségiig vagy a felsőoktatásig. Az utóbbi években egyre több roma származású fiatal tanul egyetemen, és még mindig kevésnek számít a számuk a teljes népességhez képest. Fontos azonban kiemelni, hogy számos pozitív kezdeményezés is létezik Magyarországon. Több alapítvány, civil szervezet és iskola dolgozik azon, hogy segítsék a roma gyermekek tanulását és továbbtanulását. Léteznek tanodák, ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű diákokat. Ezek a programok segítenek a tanulásban, a felzárkózásban és abban, hogy a fiatalok higgyenek saját képességeikben. Sok roma fiatal példája mutatja, hogy megfelelő támogatással sikeresek lehetnek az életben. Az oktatás nem csak a roma közösség, hanem az egész társadalom számára fontos. Ha minden gyermek egyenlő esélyeket kap az iskolában, az csökkenteni a szegénységet és az előítéleteket is. A közös tanulás segít abban, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást és elfogadhatóbbá váljanak. Ezért az iskolának nem csak tudást kell adnia, hanem a társadalmi együttérésre is nevelni kell a gyermekeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rólunk, neked. Rádió Dít. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Egészen pontosan 4:12 van, nagyon szép napsütéses csütörtök délelőttöt.
2: Jó reggelt, sziasztok, szép délelőttöt. Már szép holnap szerintem senkinek nem kell dolgoznia. Úgyhogy ma mindenki tarthat házi bulit otthon. Készülök egyébként lelkileg erre. Tehát nálam most körülbelül egy olyan 10 gyerek fog megérkezni délután. Úgyhogy...
1: egy Advil Ultrát készítsébe szerintem.
2: Úgy, hátulról már
1: tudod,
2: valaki...
1: reklámban is az van,
2: hogy... mozog, így masszíroz, tudod, így, mint a boxolókat, igen, hogy igen. Bírni fogod, jó lesz az.
1: Meg gondolom, a reklám is van, tudod, hogy a Advil Ultra legyen a zsebbe, és hogyha nagyon zúg a fej, akkor kapjál igaz, be egy gyógyszert.
2: Igaz, sok árt. Gyerektől.
1: Azért
2: lesz
1: mondom,
2: sikítozás, elemlámpa, sötét, nekem ki van adva a feladatom, nekem mindig más maszkban kell majd bemennem, vagy boszorkány sapkában, tehát, hogy
1: csalanát,
2: van feladatom.
1: Tudod, a hét és cicenna a sör, tudod. Jöjjön, csak menné be,
2: az alkohol men.
1: Kőbányai cicerne, tudod?
2: Amúgy simán isznak a gyerekek alkoholmentes sört. Van, aki szereti ezt a citromosat. A lányom kimondottan Gizda is, amikor fogja nyáron, anya, négy sört iszok, és persze alkoholmentes iszik, de azért ő úgy menőzik.
1: Én kicsibe játszok, gyerekek. Én azt várom, hogy holnap lesz végre egy nap, amikor nem kell időre kelnem, úgyhogy én kialszom magam, egy kis mini takarítás, meg ebéd után meg előadás. De legalább a délen
2: a mini takarítás
1: szabad.
2: Nálunk is meg lesz, mert buli után tudod, takarítás van, úgyhogy...
1: Na hát, nektek, az, bocsánatot kérek, nektek nem mini lesz az a takarítás, nekünk tényleg mini lesz otthon a párommal, nálad azért már egy kicsit nagyobb kihívás lesz.
2: Meg fogom mondani a gyerekeknek, hogy csak úgy mehetnek haza, hogyha összerakják azt, amit rendetlenséget csináltak, addig senki nem megy sehová.
1: Csapja az asztalra.
2: Így lesz.
1: Úgy legyen, igen. Na, tegnap ugye beszélgettünk nagyon szerteágazóan egy témakörről, szerintem elég izgalmas beszélgetés volt. Reméljük, hogy aki tegnap hallgatott minket, az szintén így gondol erre, hogy ugye ez a nem szabad randi megkérdezni, hogy ki mennyit keres, vagy hogy mivel foglalkozik, és akkor följöttek ilyen régi emlékeink is, ugye hát miből táplálkozzunk, hanem magunkból, hogy nekem például, hála Istennek, olyan gyerekkorom volt, hogy én azt láttam adott esetben, hogy nagyapám ment és muzsikált, és járta a világot. Én nagyanyám nevelte apámat és az öccsét, ugye keresztapámat.
2: Egyedüli aztán... családfenntartó volt édesapád.
1: Igen, a nagyapámról beszéltem, de utána igen, utána így is. Van nagyapám is. Uh-huh. Vagy apám is utána valóban olyan 10 éves koromig körülbelül valóban ezt láttam, igen, aztán, hogy anyám otthon van velem, meg aztán, amikor megszületett öcsém, akkor vele, míg apám valóban igen járkált ide meg oda. És most van egy ilyen Tradwife mozgalom, aminek ugye, ha jól értem, az a lényege, hogy tulajdonképpen a mai napig, tehát a 21. században is vannak olyan feleségek, akik tulajdonképpen háziasszonyi mi voltukban vannak jelen a házasságban, gyereknevelés, takarítás, főzés, bevásárlás, egyéb ilyen teendők, míg a férfi eltartja őket.
2: Igen.
1: Ha jól értem, akkor
2: abszolút
1: ezt jelenti
2: erről
1: ez.
2: Van szó, ez most jön vissza divatba, mert ugye a nők a 19. században kezdtek igazán azért küzdeni, hogy ők is iskolába járhassanak, ők is építhessenek karriert, és valójában a mai napig küzdenek azért világszerte, hogy mind a munkahelyen, mind a magánéletben meglegyen a nemek közti egyenlőség, legyen az fizetés, beosztás, vagy bármi ilyesmi. És hát az elmúlt években azonban felütötte a fejét egy mozgalom, ami pontosan ennek az ellenkezőjét hirdeti, ez a Tradwife-ok. Ezek szinte lerombolnak mindent, amit eddig a nők felépítettek, és azt hirdetik, hogy a nők feladata csak is a férfi kiszolgálása, illetve a gyereknevelés. Ez mind tök jó és szép lenne, hogyha olyan világot élnénk, legalábbis Magyarországon, hogy egy fizetésből tök jól megéldegélne egy család, eléldegélne, de nem. Tehát de én nem tudom, hogy ezt a mozgalmat, ezt melyik országokban hirdetik.
1: Nem itthon, ezt gondolhatod.
2: Szerintem
1: se. Hát leginkább... a nevek alapján én Amerikát vagy Angliát látom, mert ilyen Elena Kate Peti, vagy nem tudom, hogy ejtik, tehát, hogy ilyen nevek merülnek itt föl, akik itt beszélnek erről, ő a mozgalom, ez az Elena Kate Peti, a mozgalom egyik legismertebb képviselője, hát ő a neve alapján szerintem vagy angol, vagy amerikai, vagy kanadai.
2: Igen,
1: tehát,
2: egyébként nem tudom, hogy szűrővel néz ki így, mert hogy ilyen már videókon is vannak ilyen aranyos kis szűrők, de úgy néz ki, mint ezek a régi képeken, azok a feleségek, akik igen. Várják tényleg haza gyönyörű szép ruhába a férjüket,
1: Kötény,
2: az a,
1: tudod.
2: A 60-as években vannak persze, az amerikai persze. feleségek.
1: És nyitja az ajtót, tudod, a családi ház, gyönyörű környék, tudod, ilyen lila akác köz, az. És akkor fölköngyölt haj, tudod, ilyen kis göndörke
2: be
1: haj.
2: Be van ondolálva
1: köntös,
2: a haj.
1: Persze, kinyitja, és honey, you are home. Megint a drágám, itt home van. Persze, persze,
2: és
1: persze.
2: És már egy is. Almás pite van a kezébe.
1: Úgy nyitja ajtót. A másik karján meg a gyerek.
2: Igen.
1: Hogy nyitotta ki az ajtót, az nem derül ki.
2: És a gyerek tisztában van öltöztetve.
1: Kantáros nadrág, oldalra fésült haja a kisfiúknál, lányoknál, cofba kötve. Igen, igen, hát ez egy ilyen filmes álomkép. Legyünk persze. őszinték, drága uraim, tegyük a szívünkre a kezünket. Nagyon szeretnénk egy ilyen életet.
2: Szeretnénk.
1: Nagyon. Én most szerintem most nem akarok biztos. Minden férfi nevében beszélni.
2: Én meg a nők nevében nem akarok beszélni.
1: De közben,
2: minden nő nevében.
1: Igen, de közben meg legyünk őszinték, hogy ez az álomkép, amit most mi lefestettünk, meg ami tényleg ilyen 60-as évekbeli, vagy 70-es évekbeli amerikai filmeket így ábrázol, hogy tényleg ez van, és akkor almás pite, meg gyönyörű feleség, gyönyörű ház,
2: tiszta
1: egy fizetésből van fenntartva minden is, stb. Erre azért vágyunk szívünk legmélyén, legalábbis én igen, de közben meg igen, a valóság ennél sokkal ridegebb, tehát, hogy valóban az van, hogy hazamész a bérelt lakásodba, muszáj dolgoznod, és be kell vállalnod plusz feladatokat is sokszor, vagy a irodisták úgy hívják ezt, hogy túlóra. A mi esetünkben, művészek esetében ugye ez meg egyéb haknik és egyéb felkéréseknek kell eleget tenni, mint például most az én esetemben ugye a cirkuszban való visszatérés. Tehát, hogy itt azért sokkal idegebb azért ennél a valóság.
2: De igen, de egyébként nem tudom, hogy ez mennyire volt jó akkor, hogy azok a nők teljesen a férjükre voltak utalva, és mindent, bármit akartak maguknak esetleg venni, akkor tartani kellett a markukat a férjüknek, hogy...
1: Mint a névrendes család.
2: Igen,
1: tudod,
2: igen.
1: Tudod, mindig ment az elhez, hogy nyújtott így a kezét, akkor jöttek igen. a gyerekek.
2: Más az a kérdés, hogy egy nő a lustaságából kifolyólag nem dolgozik, vagy azért reszelgeti otthon a körmét már miután, mert ugye Peggy Bundy az egy, ott már tehát ott már a gyerekek nagyok voltak, már ott nem volt kisgyerek, aki miatt otthon kell lenni. És,
1: mégis
2: és
1: otthon volt, igen.
2: Mégis otthon
1: hát
2: volt,
1: ez
2: mert
1: egy sorozat,
2: inkább lusta volt.
1: Persze,
2: igen,
1: persze.
2: De tök jól ábrázolt nagyon. Egyébként a lusta nőket.
1: És szabad ne feled, és milyen jól ábrázolt azt is, ugye a rémrendes családé a 80-as években indult el, és a 90-es évek végén ért véget. Milyen jól ábrázolta ezt a szélsőséget? Úgy, hogy állandóan szívták az elbándi vérét, hogy csak egy cipő eladó vagy fönntartott gyerekek egy bérelt családi házat, persze. volt egy lejárt, de még guruló Dodge autója, és éltek. Volt ételük, volt ruhájuk, és fizettek egy házat. Tehát tulajdonképpen...
2: Ja, csak az ember ott kilógó béllel ért haza mindig a melóból,
1: persze,
2: tehát hogy ez volt a kemény.
1: Igen, csak érted, hogy azért...
2: Ki volt cipolyozva.
1: Igen, csak azért érted, azért ott azt is ábrázolta, hogy gyerekek Amerikában még azért szinte cipőbolti áru eladó is.
2: Fönn
1: tudott tartani egy mit tudom én, hány ezer dolláros havi bérleti díjú házat.
2: Jó, persze, ez csak egy film. Egyébként most szomorít, hogy a TikTokon meg az Instagramon ez a Tradwife milliós követő táborra rúg fel, mert hogy azt hirdetik, hogy nincsen szükségük tanulásra a lányoknak, meg karrierépítésre, csak is teljes energiájukkal a férjükre és a családjukra kell koncentrálniuk. Szerintem egyébként ez egy rettentő rossz irány már megint, amit a fiatal generációnak próbálnak letolni a torkukon, mert ez is mit jelent? Azt jelenti, hogy csajok, nem kell, hogy okosak legyetek, elég, ha csak...
1: Hozzámentek egy gazdag manushoz.
2: Igen, igen. Elég, ha csak szétrakjátok a lábatokat, aztán ott van, tessék, igen. maradjatok otthon, és ez megint csak a társadalom leépíti.

0: az ebbe azokba kőgazdag fiatalokba is például realityben szerepelnek.
1: Ki vagyok tőle.
0: Akik lépten nyomon azt hirdetik nőként, hogy hát ő be nem szállna hogy egy Suzuki-ba, ha azzal jönnek érte a randira. Hát ő akkor azt mondja, hogy jó, köszi, akkor nem. Hát ő neki a minimum a Merci, meg a 6-os BMW-s. Tehát, hogy
1: kovedd meg magadnak.
0: És ugalja azt a lányoknak ezzel, hogy nehogy már, ha te jó csaj vagy, akkor te hogy gondolod, hogy egy Suzuki-ba beszállsz, mm-hmm. és fúj, és tehát ő rendesen még elítéli azt, igen. aki, sőt, legutóbb láttam egy ilyen riportot a TikTokon, pontosan az egyik kőgazdag csajról, valami Metta, vagy nem tudom, hogy hívják, hogy hát ő biztos, hogy nem jön össze egy páros dolgozóval. És nem azért, mert hogy azt lenézi, ja persze nem.
1: Azért megnézném, hogy a szülei mit dolgoztak.
0: Mert hogy az nem tanult, és azért lett spáros dolgozó. És hogy ő neki ez is fontos, hogy az intelligencia is izé.
1: Ő mit tanult?
0: Ezt akartam mondani, tehát hogy ő, na mindegy, szóval, tehát hogy ezek mind annyira rossz üzenetek a fiatal lányoknak. Például a te lányod
1: nagyon
0: felé.
1: Ezt akartam mondani, hogy nagyon örülök, hogy nem is csípjük el még véletlenül sem, mert hogy ez későn megy le, ez a kőgazdag, nem tudom mikor megy le, nem is tudom.
0: 10 óra után, talán séfe után.
1: Pont nem is láthatja, tehát hát belefutat nyilván.
0: De egy 15 éves lány.
1: Igen, simán láthatja.
0: Egy 15 éves lány, akire ez még jobban tartozik, mint a te 7-8 éves lányodra.
1: Nagyon szomorú.
0: Azoknak ez nagyon szomorú, és a fiúknak milyen szomorú ez. Most van egy 16-17 éves, tök jó értékrendű, jó családból jövő fainsrác, aki mondjuk az egyik osztálytárs nőjének akarna udvarolni, elhívni őt egy moziba, vagy mekizni, vagy nem tudom, mit csinálnak most a tinik, gondolom ugyanazt, amit mi csináltunk a mi időnkbe. És azt mondja mondjuk az a lány, hogy ne haragudj, nekem olyan pasi kell majd, akinek mit tudom én, Mercia van, te meg neked még jogsit sincs. Érted? Mert hogy ezt persze. látja a Tuvik Alexandrától, a Mettától, mit tudom én, kik vannak ebben a műsorban. Azért felsoroltam két nevet.
1: Nem jó üzenete van.
0: És ez egy nagyon rossz. Nem, hogy nem jó, ez egy nagyon rossz, mert az a srác utána ebből kifolyólag fogja azt gondolni, hogy ő majd csak akkor lesz értékes a nőknek, ha ő tényleg mondjuk egy E-mercivel megy a csajér, mert akkor van értéke neki, mint fiú.
1: Igen, de ez egy kategória, tehát a nőknél is egy kategória, csak hát igen, ne alakuljon e felé, ne forduljon be e felé a világ, hogy a nőknél tényleg csak ez számít, és ez legyen az érték.
0: Nem, hát tisztelet a kivételnek, tényleg, tehát azért egy normális értékrendű nőt nem tudsz meghülyíteni sem az OnlyFans-szel, hogy milyen könnyű pénzkeresési mód az, hogy te pénzért küldesz magadról pucér képeket és videókat.
1: Az a helyzet egyébként, hogy a lányos szülőknek, mint például nekem is, nagyon-nagyon, és a fiúknál is így van ez, nagyon sokat kell beszélgetni a gyerekekkel, nagyon sokat, az pontosan erről az értékekről, hogy milyen egy normális család, hogy milyen egy normális értékrend, a felnőtt világban rengeteget kell erről beszélgetni. Fú, sok mindenről, igen, szóval ez nagy felelősség az én kezembe, és félek is amúgy a jövőt illetőleg.
0: Hát nem akarlak elkedvetleníteni, van is mitől.
1: Igen, van.
0: Van is mitől.
1: Egyébként ez a Threadwife, ezek úgy vélik, hogy a pénzkeresés és a munka a férfi dolga, ő a családfő dolga. Ő a családfő, a családfenntartó, a férfi, tehát teljesen ő kezeli a pénzügyeket, a nőknek nem is kell egyébként se bankkártya, semmi, csak költeni a pénzt. A nő pedig az otthoni feladatokat látja el, és volt, aki például orvosi pályát adott fel ezért, és volt, aki balerinából lett háziasszony, de olyan is, aki korábban erotikus tartalmakat készített OnlyFans-re, most pedig büszke Threadwife-ként éli az életét.
0: Na hát akkor magyarul előtte se dolgozott, nem. Ez az utóbbi. A balerina, meg igen. Az orvos, az igen. Na a balerináról egy érdekes, hogy például egy ilyen szakma, mint a balerina, vagy táncos, vagy bármi olyan, aki mozgással foglalkozik, az ugye tudjuk jól, hogy egy idő után kiöregszik ebből, és jóval idő előtt, tehát még mondjuk te azt mondod egy 36 éves nőre, hogy jó, hát ez egy fiatal nő, hát balerinában az már egy kifejezetten kiöregedett nőnek számít, uh-huh. ugye a szakmában. És hogyha utána ő csak mondjuk immel-ammal tanítani szeretne, vagy néha esetleg koreográfiákra fölkérik őt, hogy tanítsa be, vagy nem tudom, és egy ilyen nő bevállalja azt, hogy akkor ő házi asszony lesz, azt mondjuk teljesen megértem. Mert neki volt egy tisztességes polgári szakmája, amiből ő önmagán kívül, de kiöregedett, és abba kell hagynia, mert jönnek folyamatosan a táncművészetiről a 18-20 éves fiatal hamvas lányok, balerinák, akik majd át fogják venni a hattyúk tovább az ő szólóját, mert ő már

0: 36 éves, érted? Tehát az egy teljesen másik dolog például, de ez, hogy valaki egy orvosi szakmát földob ezért, az viszont nagy hülyeség.
1: Hát
0: az viszont nagy hülyeség.
1: Igen.
0: Hát ha csak nem a férjé maga a kórház. Na, akkor nem hülyeség, mert akkor ugye az nem annyira nagy probléma.
1: Amúgy az az érdekesebben, hogy persze ezt a videót megcsinálják, és a legtökéletesebb oldalukat mutatják meg, boldogan, mosolyogva, csinos ruhákban, hajjal, sminkkel, főznek, takarítanak, örömmel készítik a napi menüt a férjnek, a gyereknek, mintha csak tényleg egy régi reklámból léptek volna ki, de azt azért nem mutatják meg, hogy milyen, amikor a padlót meg a WC-t súrolják, gondolom azt nem a legtökéletesebb, legszebb ruhájukba teszik, vagy hogy milyen, amikor a gyerekek vagy a teljes egyedül végzett házi munka miatt hullafáradtan dőlnek be, vagy a gyerekek miatt, vagy a gyerekek, amikor ezt a gyönyörű szép idilli szobát így szétpakolják játékokkal, meg a kaja a földön. De arról se beszélnek, hogy mi lenne velük, hogyha férjük elhagyná őket. Na tényleg, akkor mi lenne?
0: Semmi.
1: Mi lenne?
0: Semmi. Hát akkor keres egy másik gazdatestet.
1: Gazdatest, ez de jó!
0: Hát tulajdonképpen belegondolsz, ez az. Tehát, hogy
1: az élősködés.
0: A régi világban talán amiatt is, amit mondtál te is, meg én is így gondolom, meg sőt, ugye én saját tapasztalatból láttam, ugye mind nagyszüleim, aztán egy darabig a szüleim részéről is, hogy elég volt valóban egy kereset. Nagyapám is muzsikált annyit, meg apám is, hogy mi nagyon szépen, nem voltunk sose gazdagok, de nagyon szépen elértünk. Volt kocsink, apámnak volt lakás, ahol laktunk, mindenkinek egy-egy szoba, volt mindig étel. Szerintem ez egy gazdagságnak számít valahol. Ma már egy keresetből, ha csak nem tényleg egy cégvezető vagy egy sztárügyvéd, vagy orvos. Várja, vagy
1: ezek, nem menj tovább, nem elég. Mert milyen érdekes, hogy akkor nem merült fel ez a kérdés, hogy a nagyapád elhagyná-e az a mamádat. Mert, hogy
0: igen, nem volt ugye? Divat ez ugye? Az elválás akkor még, igen. Ma már nagy divatját éli, igen.
1: Ha
0: elhagyják,
1: emberek.
0: Akkor ennyit tudok, igen, mondani, hogy akkor egy másik gazdatestet kell keresnie, és ennyi, pont. Tehát ez nem tudok többet hozzáfűzni, mert az ilyen nő sajnos ki van szolgáltatva mindig annak az éppen aktuális élethelyzetnek, amiben sodorja őt, vagy ha ügyes, akkor magát keveri.
1: Így van, ilyen helyzetben. Hát az emberek teljesen érthető módon megosztja ez a mozgalom. Egyesek úgy gondolják, hogy visszaveti a feminista mozgalmat. Az eddigi elért eredményeket és az egyenjogúságért való küzdelmet, mások pedig arra világítanak rá, hogy az 50-es évek háziasszonyainak korán sem volt ilyen tökéletes élete, sem választása, mint mondjuk a mai nőknek.
0: Én is azt gondolom, hogy ahogy fejlődik a világ, úgy ugye a nőknek is, meg a férfiaknak is, de ezt én nem veszem sose külön, tehát én sose abba a hitbe nevelkedtem, ettől függetlenül, hogy pedig ezt láttam mintának mind a nagymamám részéről, mind anyám részéről, hogy a nő otthon ül, és gyerekeket nevel, meg takarít, meg főz, meg mos, meg bevásárol. Ettől függetlenül én nagyon szeretem az önálló erős nőket, tehát én nem is akarnám azt, hogy például az én párom ne dolgozzon, azt majd szeretném, hogyha terhes lesz, és utána megszül, hogy otthon tudjon maradni a gyerekkel.
1: Igen.
0: És akkor azt megteremteni, azt a helyzetet nekem, hogy ő ezt megtehesse.
1: Neked meg a gyerekednek, egyébként az a gyerekednek egy nagyon jó dolog.
0: De nem akarnám azt, hogy ez hosszú-hosszú évekig tartson, hanem mondjuk egy 2-3 év maximum, de inkább mondjuk 2.
1: Milyen
0: inkább
1: érdekes, 2. Hogy én meg teljesen más láttam, mert nekem meg a édesanyám, nagymamám, mindenki dolgozott, és én folyamatosan ezt láttam, és nekem meg egyáltalán nem vágyam az, hogy egy ilyen élethelyzetbe kerüljek, ahol függőség alakul ki, és nekem függenem kell valakitől, mert hogy talán azért, mert világéletemben nem fügtem senkitől, nem kellett soha a markomat tartani, hogy bármit megvehessek magamnak, és hogy nekem meg például egyáltalán nincs is erre vágyam, hogy ilyen eltartott
0: treadwife legyél.
1: Treadwife legyek.
0: Igen, mert nekünk jó, hál' Istennek az értékrendünk. Mondom, én simán lehettem volna olyan srác későbbiekben, ennek tükrében, hogy ezt láttam kicsi gyerekként, hogy akkor majd én is olyan nőt keresek, aki majd nekem otthon ül. És ne menjünk el amellett, nyilván te is ismersz ilyen, most maradjunk a roma vonalon első körben, olyan roma családokat, ahol még mai napig működik ez a trend, úgymond, hogy van egy cigánygyerek, aki jár muzsikálgatni, és egy másik muzsikus cigány családnak a lányát veszi el feleségül, ahol nyilván az apák barátok meg muzsikáltak együtt, és nem tudom, és az a lány, mivel azt látta annó, hogy az ő anyja is otthon volt, és az apjának kivasalta az inget, meg a mellényt betette, hogy megy muzsikálni, meg a tokot, meg nem tudom, az ugyanazt csinálja most, 22-23 évesen, hogy a jelenlegi urának is ugyanez, kivasalja a fehér inget, kikészíti a lakcipőt, hogy mennyi uram muzsikálja, azt hoz haza a pénzt, amiből holnap veszek csirkét. Most mondtam, érted? Tehát, hogy ez van ilyen?
1: Van
0: ilyen van. Azért, ezt ne engedjük el, hogy 21. század, meg 2024 ide vagy oda, ezt én konkrétan névvel, címmel tudnék mondani ilyet, nyilván nem fogok, de tudok
1: persze.
0: ilyeneket. Tudok ilyeneket, akik tartják ezt a nagyanyáink és apáink által régen képviselt dolgot, hogy mennyi ember muzsikálja, itt a fehér inget, ki van vasalva, mennyi magadnak muzsikálsz, és ez ma 20x éves fiatal párok közül is van, aki csinálja. Van, aki nem, de na, érted?
1: Van, igen. Én is látom ezt. Hát nem tudom, ha jó ebben élni, akkor persze. De nem tudom, hogy ez mennyire megtehető most ebben a világban. Tehát itt inkább ez a baj, hogy lehet a tradíciókat egyébként követni, vagy görgetni magunk előtt, csak nem kivitelezhető a mostani világban ez.
0: Figyelj, biztos, hogy van olyan, ahol megtehetik.
1: Ezzel nem azt akarom mondani, hogy karriert kell kötelezően minden nőnek építeni, mert nem mindig az a, tehát nem mindig jön össze a karrier, meg én egyáltalán nem is voltam soha karrierista, de az, hogy teljesen függünk a másiktól, én hát nem tudom, nekem az nagyon nem fér bele a értékrendembe.
0: Megértem teljes mértékben, én is úgy vagyok ezzel, hogy nem kell a lónak az egyik sem a másik oldalán lenni szerintem. Mindig meg kell próbálni a lovon ülni. Tehát, hogy nem jó az sem szerintem ma már, hogy van egy nő, aki egészséges, fiatal, energikus nő, és nem akar dolgozni, mert hogy neki jó úgy otthon, hogy ő takarítgat, meg főzöcskéz, meg mit tudom én. De az sem jó, aki meg azért tolódik ki neki mondjuk 40 pluszosra a szülés, mert hogy addig meg muszáj a karriert építeni, és jövök, megyek, és én nagyon fontos nagyasszony vagyok. Tehát ez a két véglet van szerintem.
1: Hát igen, az arany középutat kell valahogy megtalálni.
0: Hát mindig meg kell próbálni, igen, a lovon ülni szerintem. Na jó, hát mi ezt kiveséztük, nem tudjuk, hogy ti mit gondoltok, reméljük, hogy azért alapvetően egyetértetek velünk. Gyerekek, viszont a hétnek vége van, ez egy kacska hét volt, ugye, csonka hét, mert hogy holnap november elsője van, tehát nem hallhattok majd bennünket, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ne keressetek, csak zenék lesznek. Nem az, hát most érted, hogy itt, hogy ide kapcsolnak reggel, 4-10-kor, azt nem vagyunk itt. Ne lepődjetek meg, november elsője lesz, munkaszüneti nap, nem leszünk itt, úgyhogy hétfőn, azaz 4-én kiszámoltam gyorsan, 4-én fogunk legközelebb találkozni, jó? Úgyhogy szép hosszú hétvégét.
1: Magatokra. És éljétek meg a mindszenteknek a szép varázslatos ünnepét, menjetek ki szeretteitekhez a temetőbe, gyújtsatok gyertyát, és emlékezzetek meg elhunyt szeretteitekről.
0: És pihenjetek jól a hosszú hétvégén. Hétfőn, Tali!
1: Jövünk, sziasztok!
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a Nemzetközi Büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 16 perccel, kedd van, május 26-a, és gyönyörű szép nyári idő. Szép jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tényleg varázslatos nyári idő van, berobbant a nyár a hétvégével. Így hát a strandolásé lesz mostantól a főszerep.
1: Hát igen, ám azért azt ne felejtsük el, nem akarok itt megint károgó varjú lenni, nem én találom ki. Holnap este érkezik felénk egy hidegfront, és 10 fokot visszahűl a hőmérséklet egy rövid időre.
2: Úgyhogy
1: azért még strandolni ne strandoljunk, mármint legalábbis holnap után.
2: Hát
1: ne nagyon.
2: Holnap utántól már, igen, de ma még menjetek ki a strandra délután, napozzatok.
1: Meg holnap is tudtok menni, egészen olyan késő délutánig. Aztán ez nem tart sokáig, mert aztán hétvégére megint visszamelegszik a hőmérséklet, úgyhogy nem hosszú ideig van fölöttünk ez a hidegfront, de hát sajnos megérkezik fölénk is.
2: Ó, én annyira nem bánom, hogy egy picit visszahűl a levegő, mert az nekem nem tesz rosszat.
1: Igen? Uh-huh, én nagyon szeretem ezt az időt, hát, én nagyon élvezem.
2: Igen,
1: alig vártam már, hogy végre meleg legyen. Végre meleg
2: az,
1: legyen.
2: Azért az a 30-32 fok, nem tudom, én elolvadok, legalábbis kocsiba tegnap ennyi volt, de persze, sokkal jobb a nyár, mint a tél, úgyhogy örülünk neki.
1: Így van.
2: Ez nem rossz az se, hogyha egy kicsit visszahűl a levegő.
1: Hát igen, csak ez a hirtelen frontváltozások a rosszak igazából, mert most szerdán, ugye holnap van szerda, holnap délután jön egy hidegfront, utána itt van velünk két napig, utána megint visszamelegszik, aztán érted, tehát ez az ingadozás, inkább ez az, ami szerintem megviseli az embernek a fejét, meg a szervezetét, nem az, hogy mondjuk meleg van, bár aki nehezen bírja persze, akár egy betegség miatt, vagy bármi, annak nyilván ez is kellemetlen, de ezek a front ingadozás. Én már azt mondtam pont tegnap, hogy mondom, én ha így maradna most szeptember, mit tudom én, közepéig az idő, én abszolút aláírnám. Venni kéne még egy pár rövid nadrágot, az biztos, hogy azért tudja az ember cserélgetni ebbe az időbe, de én kiegyeznék ezzel, hogy szeptemberig ilyen idő van. Bőszen kiegyeznék vele. Na mindegy.
2: Nagyon szikám, hogy telt a hétvége?
1: Na, én is pont ezt akartam tőled kérdezni. Csak láttam, hogy még nem készültél föl rá, hogy megkérdezzem tőled.
2: Be kell bútolnom. Fú, nekem mozgalmas hétvégén volt. Nincsen. De
1: ja,
2: hogy
1: azt
2: is.
1: Hittem, hogy baj van.
2: Baj, de hogy is, semmi baj.
1: Kérlek szépen, nekem is elég mozgalmas volt. Én nagyon jól éreztem magam ezen a hosszú hétvégén. Nagyon jó kis programokat csináltunk kedves feleségemmel. Ugyanis szombaton kimentünk az Ázsia Centerbe. Az mondjuk az a része még nem volt egy nagy program. Egy-két apróságot akartunk venni, ugye majd készül a nyaralásra, ilyen új fürdőruha, meg ilyesmik és társaik. Aztán onnan rögtön mentünk is a cirkuszba, és megnéztük a Fővárosi Nagycirkuszba, és megnéztük az új műsort, ezt a Mirázs névre hallgató új műsort, ami egy kazanyi cirkusznak tulajdonképpen a vendégjátéka, de vannak benne kiegészítve számokkal, tehát hogy aki magyarok által, illetve hát a Fekete Péter által készített számokkal ki van egészítve. De nagyon szép, látványos műsor, mindenkinek tényleg ajánlom. Egyre jobban ilyen, azt érzi az ember, hogy bizonyos produkció, vagy bizonyos ilyen előadások nagyon színházas. Nagyon-nagyon színházi milliót.
2: A Péter rendezése miatt van ez, nem?
1: Igen, meg úgy az egész, mondom, ez egy vendégjáték, tehát hogy ők is alapvetően olyan jelmezeket hoztak, ez a kazanyi állami cirkusz, tehát olyan gyönyörű, csillogó, villogó, színes, tehát tényleg csodaszép jelmezeket hoztak, annyira látszik, hogy igényes valami. Tényleg a manézs is le van ilyen szép ilyen szilk, mi az ilyen sejem ilyen hálóval így lefedve, és akkor azon volt, amikor ilyen betűk jelentek, meg ilyen szövege. Tehát nagyon-nagyon szépen nézett ki.
2: De ezt egyébként, hogyha nem dolgoztál volna cirkuszba, akkor járnál cirkuszba? Tehát, hogy így hétköznapi, tehát a hétvégi programod része lenne, hogy mondjuk elmenj cirkuszba, vagy megnézd a programajánlót?
1: Figyelj, biztos, hogy megnézegetném a nehéz ezt azért megmondani, mert hát igen, az életemnek egy nagyon-nagyon karakán része a cirkusz, mint olyan, de szerintem igen. Tehát ahogy elmegyek, most például tessék, ezen a hétvégén tudod, hova fogunk menni? Aztán vasárnapra foglaltunk időpontot? A pénzmúzeumba. Na, tehát most érted? Tehát, hogy én abszolút nyitott vagyok mindenre. Abszolút nyitott vagyok mindenre, és biztos, hogy ha nem lettem volna cirkuszos, onnan már lehet, hogy gyerek nélkül azt mondanák, hogy Maga, szakállas öreg cigány, menjen ki. Az lehet, hogy ott már kellemetlenebbé válna egyel. De nagyon, igen, megnézném szerintem az új műsorokat. Megnézném szerintem, mert tényleg látványos, meg tényleg én szerettem a színházat is. Oda is vettünk egyet, igaz, hogy majd június végére az utolsó, az évad utolsó előadására vettünk a Notre Dame-i Toronyőr című musicalre. Tudod, bármi közben neked adom. A jegyet, ez már...
2: Én meg nem megyek el.
1: De, igen, neked adom, de te meg nem mézzel. Nem, el fogunk menni, mert tényleg színházba is rég voltunk, azt oda is szeretünk járni. Szóval egy szó mint száz, ültünk szépen a Páholyba, ott volt pont a igazgató úr is az unokájával és a lányával, úgyhogy ott ültünk ki egymás mellett, kaptunk nachoszt, kukoricát, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek voltak velünk megint, meg tényleg jól szórakoztunk, aztán persze azért beszélgettünk kicsit ott így a kulisszák mögött, úgyhogy az a szombat ezzel telt. Vasárnap egy pihenőnapot iktattunk be, egy kis takarítással, egy kis otthoni kis játékkal, filmezéssel, stb. Tegnap pedig Szentendrén voltunk, gyerekek.
2: Na, akkor csak megfogadtátok a pünkösdi ajánlataimat.
1: Volt benne Szentendre?
2: Pünkösdi. Lehet.
1: Az...
2: Még
1: hogy
2: az is
1: fogja,
2: lehet.
1: Azt, hogy megfogadtátok, még volt
2: na,
1: benne.
2: Na, látod,
1: lehet.
2: Megfogadtátok. Még meg, az is lehet, hogy volt benne Szentendre.
1: Tudod mit? Megfogadtuk.
2: Mi volt Szentendrén?
1: Figyelj, gyönyörű, szép hely. Én azt hiszem most voltam életemben először. Már vasárnap foglaltunk asztalt az egyik étterembe, és milyen jól tettük, milyen jól tettük, mert fú, rengetegen voltak. De nem úgy rengetegen, hogy ilyen heringpartiba, de azért úgy, ha nem foglalsz, ott akkor hát hallottam, ahogy a teremfőnök ott mondja, a nagyon kedvesen, nagyon-nagyon jó hely volt, egy olasz étterem, nem mondom ki a nevét, de olyan az étel is, hogy 10-ből 100-as, tehát hogy fantasztikus volt, és hallottam ott, hogy mondja a mögöttünk érkezőknek, hogy volt foglalás? Hát sajnos nem. Ú, akkor legyenek kedvesek egy a másfél-két óra múlva megpróbálni visszajönni, sajnos most vannak foglalások, minden. És akkor mondtam is feleségemnek, mondom, fú, de jó, mondom, hogy tegnap lefoglaltam, mondom, egy asztalt, mert mondom, most itt keringenénk, mint gólyafos a levegőben, mondom, mert itt nem tudnánk sehova leülni. Úgyhogy...
2: Igen, tegnap mindenki kiszabadult, és nem csak étterembe, hanem én láttam, hogy ott az erzsébeti gyógyfürdőbe is nem kígyózott, hanem az már inkább anakondázott a sor. Olyan szinten, hát én nem tudom, szerintem a teltháznál is nagyobb teltház volt ezen a strandon. Én biztos vagyok benne, hogy a befogadó képessége nem akkora, mint amennyi embert beengednek. Nem tudom, hogy mennyire
1: hát
2: van
1: pénz,
2: ilyenkor korlátozva a gyógyfürdők, meg a strandok, de én biztos vagyok benne, hogy egy bizonyos szint felett már nem engednék be annyi embert, mint amennyit beengedtek.
1: A strandok ezért érdekesek. Na mindegy, erről még beszéltünk amúgy, hogy gyorsan befejezném, mert volt még egy érdekesség ott Szentendrén. Utána elmentünk ott sétálni, körbe mentünk, amúgy csodaszép, imádom ezeket a pici utcákat, amik két ház között húzódik, és ilyen lépcső visz föl, ilyen
2: macskaköves. Csak biciklivel lehet bemenni oda.
1: Tényleg,
2: hát persze is. Annyira szűk az utca,
1: ja,
2: hogy már a teherautóval már nem férsz be.
1: Ja, hogy úgy értve. Ja nem, mert gyalog mindenki, meg ugye lépcsős, meg nagyon csodaszép volt. És leültünk egy olyan kávézóba aztán, ami ilyen két épület között volt, egy ilyen kis gyönyörű kertecskével. Hát mondom, itt ígyunk meg még egy kávét, meg este egy limonád, de hát meleg volt ugye tegnap is nagyon, hogy akkor utána meg majd indulunk akkor haza. Jó, beültünk, oda megyünk, kérjük az úrtól a kávét, meg minden, és mondja, már alapból ez ilyen szürreális volt egy picit, hogy nem volt ott senki, pedig csodaszép kis hely volt, mondom, oda jó, mondom, lesz helyünk bőven, és mondja a csávó, de rögtön, szinte ilyen mentegetésképp, hogy jaj, hát ez még egy nagyon új hely, de nyitva vagyunk, csak hogy most nyitottunk, meg már alapból egy picit olyan szürreális volt, de hogy mondom, jó, de mondom, tudunk kérni, vagy mondom, nem, vagy, ja, de, hát mi mit szeretnétek? És mondtuk, hogy hát két kapucsinót. És akkor mondja a feleségem, hát meg, hogyha milyen limonádétok van. Hát most olyat is tudunk csinálni, hogy kettőt adok egyáráért, mert hogy akkor egy nyitó akció keretében meg minden.
2: Akkor adja hármat mindjárt egyáráért.
1: Igen, és mondom, jó, kiülünk szépen, megvárjuk, még csávó készül, minden. Na mondom, most nyitottak, mondom, mi lesz, tudod, egy picit úgy már szkeptikus voltam. Gyerekek, olyan kávé, ajándék sütit kaptunk, ezt a dámszeletet kaptunk, egy-egy dámszeletet, kaptunk külön egy kis pohárba mandulás tejszínhabot,
2: megéri a nyitóbulira oda menni.
1: És majd neked meg tudom mutatni itt képen, hát sajnos a rádióban nem tudom megmutatni, max elmondani tudom, és olyan limonádét, amiben

0: papagács? Mondom, viccbe mondom, miért mondom, elhagytad? Azt mondja, igen, de hát nem baj, majd holnapra akkor visszajön, de hogyha láttok egy papagáj, szóljatok már, léci. De ilyen látszott a csávon, hogy nem értett, hogy viccből mondom, mert én meg ezt annyira szürreálisnak vettem, hogy alapból fura volt, ahogy fogadott minket. De aztán pozitívra fordult nagyon durván a csalódás, mert mondom, sütemény, drága kávé, limonádé.
1: És meglett a papagáj?
0: Hát hál' Istennek nem akkor, mikor mi ott voltunk.
1: Nem, miért hál' Istennek?
0: Hát most rám szállott, hát viccelsz, bolondozol? Hát nem, kell, köszönjük
1: miért
0: szépen.
1: Miért félsz a madaraktól?
0: A Hitchcock madaraktól, azoktól igen.
1: Félsz a papagájoktól?
0: Nem félek, de azért úgy maradjon tisztes távolba.
1: Milyen papagájt keresett? Hullámos vagy nagyara?
0: Ez nem, de ez de ennyire, mert nem mentünk be a részletekbe, mert én úgy, mert úgy azt hittem, hogy ilyen vicc, vagy nem, nem is az, hogy vicc, de hogy nagyon szürreális ez a jelenet, hogy bemész Szentendrén egy csodaszép helyre, ami félig zárva van, de már nyitva van, és visszajön a csávó, aki kihozta neked a nagyszerű kis itókákat, minden, bocsi, de ilyen halálkomoly arca, bocsi, nem láttatok itt egy papagájt?
1: Meg egy egeret. Na,
0: miért elvesztette ezt a dimosolyogon, mondom, és igen, de nem baj, hát szegény. Holnapra lehet, hogy visszajön, mindig ezt csinálja. Na jó, jézze, egészségetekre a kávé, és tudod, mi
1: mindig
0: meg így
1: ezt csinálja.
0: Még így ülünk, így egymást néztünk, jó, és várjatok, még nincs vége, ezt még gyorsan hagyd mondjam
1: el. Madár.
0: És aztán befejeztük ott a kávézást, el vagyunk, tényleg csodálatos volt, csak ketten abban a gyönyörű kerthelyiségben, minden jó. Bemegyek, mondom, szia, mondom, szeretnénk fizetni, mondom, mindjárt vissza is hozom az üres poharakat. Jó, rendben, de azt megengedsz nekem, hogy felírjak valamit? Mondom, mi számlát nyit nekünk a csávó, vagy mi az, hogy felírjunk, hogy később fizessek, vagy izé mit. Mondom, persze. És akkor elkezdi mondani, de nem egészen értettem, hanem picit kapkodott ide-oda így. Ez lényege az volt, hogy ez egy mosnyíló keresztény kávéház, és hogy ő fölírt nekünk egy-egy ilyen zsoltárból egy igét, vagy nem is tudom ezt pontosan, hogy mondják, elnézést, aki most megsértek ezzel, nem tudom, de hogy egy zsoltárból egy ilyen, mit tudom, Péter 121/85, tehát ilyet így fölírt egy-egy cetlire.
1: Nagyon jó.
0: És mi hazamentünk, megnéztük, hogy mi az, tehát hogy pontosan mire utalt itt a költő, ugye.
1: Igen.
0: És nagyon szép üzenete volt.
1: Megjegyezted?
0: Nagyjából igen, az volt benne, hogy ha Istenben hiszel, akkor minden, amit eltervezel, az valósággá válik, mert Isten veled van, és a hitednek kell a legerősebbnek. Tehát ilyen szép üzenete volt az egésznek, de hogy annyira az is szürreális volt. Tehát bemész egy kávézóba fizetni, már papagájon legyünk túl. Bemész fizetni, mondom, szeretnénk fizetni. Jó, de fölírhatok valamit? Mondom, persze, tudod, most nem tudtam már, mire számít, csak a papagáj után, tudod, mondom, most mit ír föl, tudod.
1: Rendszámomat.
0: És akkor így elkezdi mondani ezt, és akkor végül az volt az értelme, hogy ez egy keresztény kávéház.
1: Lehet még két kávé között meg is lehet gyonni.
0: És akkor innen jött, mert hogy látta a karomon, ugye a tetoválásokat, hogy kereszt van rajta, mit, és hogy hívő vagyok. És mondtam, hogy igen. És akkor mondta, hogy akkor ezért írja ezt föl, és akkor mondta, és akkor végén azért fizettem, persze, úgyhogy nem vatikáni valutával, hogy Isten fizesse meg, hanem valóban. Úgyhogy ez egy
1: nagyon szép volt, kedves volt, igaz?
0: És nagyon szép és egy kedves dolog volt. Csak ezt mindenképp el akartam mondani, mert amúgy a szürrealitásától eltekintve milyen szép, hogy
1: nagyon.
0: Ilyenbe így belefut az ember, hogy így papagájt keresnek rajtad, utána rá egy, mit tudom, 20 percre.
1: Amelyik hazamegy. Várjál.
0: Amelyik azért hazarepül.
1: Azért hazamegy.
0: Lehet csak Vácra repült el, aztán vissza Szentendrére, Budapest. És utána meg fölírt nekünk.
1: Mindig ezt csinálja, megmondta.
0: Mindig ezt csinálja, de másnap visszajön. És utána fölírt nekünk egy-egy zsoltárból egy-egy részletet, egy-egy igét, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt.
1: Na, ez azért ilyen teljes döbbenet volt már a végére.
0: Figyelj, teljesen. És akkor jöttem ki, mert én mentem be ugye fizetni, feleségem addig felállt, hogy megyünk, és akkor elmeséltem neki, és akkor ő is mondta, hogy na majd otthon megnézzük, hogy mit írt fel a pali, de hogy ő is itt teljes, tehát egészen a taxiig erről beszéltünk, hogy így, mármint kiléptünk a helyiségből is, hogy még sétáltunk területig, hogy tudjunk taxit hívni, addig teljesen ezen kattogtunk, hogy ez milyen nagy dolog az ilyen, mennyi esély van ilyenbe belefutni úgy, csak ezt így mindenképp el akartam mondani, hát mert ez nagyon érdekes.
1: Tudod, a csoda
0: tartom.
1: Az mindig ott van, ahol jársz. Csak észre kell venni.
0: Igen, körülbelül ő is valami ilyesmit mondott, de nagyon érdekes volt, nagyon érdekes volt, és arról ne is beszéljünk, hogy kicsit hasonlított a Da Vinci kódból a Szilászra. Nem tudom, megvan-e ez nektek.
1: Nem láttam a Da Vinci kódot.
0: Nem láttad? Na hát, akkor azoknak mondom, akik látták, a Tom Hanks féle Da Vinci, Dan Brown könyvnek az filmadaptációja, úgyhogy ezt így képzeljük el, aki látta.
1: Nagyon szép hétvégédi sztorid volt. Köszönjük.
0: Nagyon szívesen. Na, mindjárt elmondott, hogy te mit csináltál, de elfutunk kettő darab zenére. Köszönni én azt, hogy vagy ne.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 rádiódik süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 9 óra múlt 38 perccel, ahogy ígértem, 2 zene után vissza is jöttünk, úgyhogy itt vagyunk. Na Zsuzsán, veled mi volt a hosszú hétvégén? Hogy érezted magadot?
2: Hű, én nagyon régóta, most voltam először egy ilyen felnőtt játszótéren, ami éjszakai program, tehát buliztam.
1: Aha, aha.
2: És hát tényleg olyan, ez tényleg olyan, mint a felnőtteknek a játszótere. Tehát annyira vidám, felszabadult emberekkel sikerült találkoznom, ugráltak, örültek. Egy ilyen, tehát félig szabadtéri, illetve hát szabadtéri, mert elmondhatom, a Budapest Parkban volt egy másik rádiónak a születésnapi partija, arra mentem el. És meglepő módon nagyon-nagyon élveztem a zenét, a közönséget, az embereket. Nagyon végre azt éreztem, hogy a korosztályom, és nem csak a korosztályom vesz részt ezen a buliban, hanem a korosztályomon felüli generáció is. Igen.
1: Az durva.
2: És ezt örömmel láttam, és ettől jobban is éreztem magam. Voltam egy másfél hónappal ezelőtt, megpróbáltam egy koncertet meghallgatni, és hát onnan azért jöttem el a barátaimmal, mert annyira fiatal volt a társaság ott azon a szórakozó helyen.
1: Hogy már kényelmetlen volt.
2: Mindannyiunk számára. Uh-huh. Igen, tehát hogy azt éreztük, mindahányan voltunk, 4 voltunk egyébként, és akkor tehát így feszengtünk, meg nem éreztük magunkat egyáltalán komfortosan azon a helyen, és még a koncertet se tudtuk megvárni, mert úgy voltunk vele, hogy annyira feszültek voltunk ettől az egésztől, hogy szinte gyerekek között voltunk, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor nem várjuk meg ezt a koncertet, és igen, inkább menjünk valahova máshová, vagy innen el, de hogy egyikünknek se volt ez kényelmes. Itt
1: hát
2: viszont,
1: igen, már a mi korosztályunkban már ez benne van sokszor a pakliba, hogy elmegyünk
2: benne
1: olyan helyre,
2: igen,
1: hogy már, hogyha nagyon fiatalok vannak, akkor tudjuk, hogy mi vagyunk ott a púrók, azt kibeszélnek minket. Eddig a púró,
2: nem is ez, tudod, nem is ez, hanem a viháncolás, az ugrabugrálás,
1: a
2: kisgyagyás viselkedés, tudod, igen, azt úgy nézegeted úgy kívülállóként, de nem tudsz benne részt venni, meg a pózolás, tudod.
1: Persze,
2: de fiataloknál tudom, még más ez a helyzet.
1: Nekik még jól áll.
2: Nekik jól áll, igen. Mi meg már boomerek vagyunk ezekre. Ezeken a helyeken. Viszont
1: tesszük magunkat, az már cink.
2: Viszont itt, ezen a hétvégén, ezen a születésnapon, ezen a rádió születésnapon nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy így nagyon örültem annak, hogy a közönsége egy idősebb generációt hozott össze, de természetesen azért voltak fiatalok is, de inkább az én generációm és a tőlem idősebbek vettek részt ezen a bulin. Nagyon sokan voltak, de pont annyian, hogy el tudjál férni, tehát, hogy nem heringes érzés volt,
1: de, hát az fontos.
2: De tényleg kétségtelenül nagyon jók voltak a zenék, szóval, hogy ez ugye el lett kapva, ez teljesen random, ez így véletlen jött, a barátnőm aznap szólt egy pár órával a buli nyitása előtt, hogy nincs-e kedvem menni, mondtam, hogy de van.
1: Na, még szép.
2: De volt, és tényleg régen éreztem már magam annyira jól, mint ebbe a
1: ilyen
2: buliba.
1: Felszabadultam.
2: Igen, felszabadult érzés volt, és nagyon jó volt. Jó DJ-k voltak, és nagyon jó zenéket toltak a DJ-k. Voltak külföldi DJ-k is, volt kimondottan egy olyan DJ, aki Ausztráliából érkezett.
1: Ó.
2: És fantasztikusan jó zenét tolt. Pedig én nem vagyok ez a tipikus...
1: Ez a DJ-re, DJ zenékre táncoló.
2: De ez az én világom volt. Tehát valahogy olyan nagyon
1: picit
2: jó
1: kis... Picit retrós, vagy ilyen picit ilyen ízlésebb?
2: Volt ilyen is, olyan is, mert több színpad volt, tehát ott mindenki megtalálhatta magához.
1: Cigány színpad volt?
2: Testhez állót, az sajnos nem.
1: Az nem.
2: De majd, hogyha a Dick Rádiónak lesz ilyen születésnapja, akkor majd indítványozom, hogy mi is majd a Budapest Parkban rendezzünk egy nagy roma bulit, egy roma fesztivált.
1: Hát
2: nem lenne rossz.
1: Fordulóra lehetne, meg kéne tudni, hogy hány éve van Dick Rádió. Hát mi 4. éve vagyunk itt,
2: akkor
1: már előttünk létezik. Igen?
2: Uh-huh.
1: Ó, hát akkor még 5 várni kéne.
2: Miért csak 10 éves jubileumi bulin
1: lehet? Persze, most az 5 az olyan gagyi.
2: Na mindegy, mindegy gyerekek, úgyhogy jó volt nekem így telt. Viszont na, szeretném felhívni mindenki figyelmét, már múlt héten beszéltem arról, hogy vannak szedd magad akciók, most viszont a korai cseresznyét szedhetjük és szüretelhetjük le. Oh. Úgyhogy érik a cseresznye, szépen a fülünk mögé tehetjük a cseresznyét.
1: Én azt játszottam gyerekként.
2: Persze, hát mindenki. Érd és Martonvásár között fekvő Majorban egy 35 hektáros területről lehet szedni a cserkót, úgyhogy érdemes kinézni, mint ahogyan már múlt héten említettem, az epernek is szezonja van még mindig lehet szed magad földre menni. Így hát, tehát május 26-án mai naptól indul ez a szed magad akció ezen a több hektáros területen, itt be lehet gyűjteni, szerintem a cseresznye az nagyon jó, azt le is lehet fagyasztani ugyanúgy, úgyhogy hétköznaponként, hogyha kilátogattok, Érd és Martonvásár közé keressétek majd meg, például én az érdmost.hu-n találtam ezt a felhívást, akkor délután háromtól este hétig várják az odalátogatókat.
1: És hogyha torta tetejére teszitek, akkor az lesz a habon a cseresznye. Na, hát igen. Ennyit erről, ennyi. A hétfői hangulat van, független attól, hogy kedd van. Na, de az a lényeg, hogy mind a kettőnknek tök jó hétvégéje volt. Én nagyon sajnáltam, hogy véget ért, de annak nagyon örültem, hogy csodaszép időnk volt végig, tényleg lehetett jönni, menni, úgyhogy tényleg ennek én szívből örülök. Na, reméljük nektek is jól telt a hétvégétek, mármint a hosszú hétvégétek. Most elmegyünk zenélni, és 10 óra után jövünk.

0: és az út végén majd te válsz.
1: 100.3 Rádiódik. Fogod?

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. A Szinyei József könyvtár adott otthont a cigány, eredetileg cigánka magyar kiadása bemutatójának, amely a Tandem szervezet jóvoltából került sajtó alá. Ahogy az esemény ismertetőjében is szerepelt, a mű egy erős, őszinte történet két világ határáról, előítéletekről, küzdésről és méltóságról. Látatlanba, vagy akár olvasatlanul is kitalálható, hogy a szöveg a roma identitás, de mindemellett a személyes önazonosság meg annyi kérdését boncolgatja. Ahogy azt a bemutatón a szerző, Jeanette Motlová elmondta, illetve felidézte. A roma mi voltára és romákra adott társadalmi mindennapi reakciókból kezdett el blogot írni, amely aztán az eredeti szlovák nyelvű kötet alapjává vált. A könyv, ahogy a bemutatót beharangozó esemény szövegében olvasható, egy megrendítő és felemelő történet egy roma kislányról, magáról, Jeanette-ről, aki két világ között nő fel, a cigány közösség számára túl fehér, a többségi társadalom szemében túl barna. Nem illeszkedik egyik skatujába sem, inkább küzd azért, hogy a saját útját járhassa. Motlová magától értetődően nem tudja, hogy hány embernek jelenthet segítséget a könyve, de egy valakire biztosan jó hatással volt. Az én voltam, mert én sírtam rajta, s mosolyogtam, amikor leírtam az utolsó mondatot, mondta el. Szavaiból az is kitűnt, hogy az írás sokat hozzátett az önismeretéhez, hiszen addig csak a társadalmi elvárások miatt viselt maszkok alapján tudott magáról beszélni. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és senior trénere koordinálta, aki egyben a szerzővel és a fordítóval, Mészáros Tündével folytatott beszélgetést is moderálta. Fabó Mária könyvtárigazgató is méltatta a kisebbségi kulturális alap támogatásával megjelent könyvet, amelyből Fabó Tibor színművész olvasott fel részleteket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: 95.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül, Maka Gyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 13 perccel, kedd van, és május 26-a, csodaszép nyári reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok!
1: Erőt, egészséget, békességet. Na hát így rögtön, ugye kitárgyaltuk a hosszú hétvégénket, hogy kivel mi történt, mind a ketten hála Istennek nagyon jól szórakoztunk, reméljük, hogy ti is jól éreztétek magatokat, és hát bár ugye ilyenkor kicsit szomorúan megy vissza az ember dolgozni ezen a csodaszép nyári reggelen.
2: Nagyon szomorúak vagyunk.
1: De bízunk benne, hogy azért az emlékek jót tesznek ilyenkor, tehát a hétvége emlékei még aktívan élnek az emberbe, és egy kicsivel azért könnyebbé teszi ezt a, nevezzük hétfői napnak, bármennyire is kedd van, hát tulajdonképpen ezen a héten ez a hétfő, de rövidebb munkahét van. Gondoljunk ebbe bele, hogy
2: így
1: négy
2: van.
1: Nap van.
2: Igen, csak négy napot kell kibírni, úgyhogy ne aggódjatok, aztán utána már megint érkezik a hétvége, kicsit hűvösebb napokkal, de igen, ez legyen a szemünk előtt, ez a pozitív gondolat. Na, ilyen se volt még, amit most fogunk csinálni, hogy valamelyikünk szülőjével fogunk beszélgetni.
1: Már közben tárcsáztam is sunyiba.
2: És az a szülő az nem más, mint a Gyuszinak az édesapja, idősebb Maka Gyula.
1: Így van.
2: Lesz na, a vonalban.
1: Halló, halló.
2: Szóval, na itt is van.
3: Szerbusztok.
1: Na, jó reggelt kívánunk, fater.
2: Jó reggelt, apuka.
1: Jó reggelt, anyuka. Na, hát, abból az apropóból gondoltuk, hogy fölhívunk téged, mert ugye hát nagyon friss ez a történet, most volt ráadásul klipforgatás, láttam
3: ez
1: is
3: a videót. Ez élőben szól a rádióba?
1: Igen.
3: Ja, akkor üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát mindenképpen.
3: Igen,
1: hogy Kovács Antal Máté valakinek itt kollégánk, ugye a Dik TV-nek a munkatársa, vele egyfajta fúzióba léptetek, hogy erről mesélj már egy kicsit.
3: Igen, volt egy, a Dik TV-ben csináltak egy riportot velem, és a Máté volt a riporter. És közben ott mi muzsikáltunk is, és a szünetekben meg a végén elkezdtünk beszélgetni róla, hogy az olajcigányok és a magyar cigányok viszonyáról, hogy ez mennyire sokszor elmérgesedett, meg nem igazán jó a kapcsolat. És beszélgettünk róla, és akkor felmerült a kérdés, hogy nem csinálnánk-e együtt valamit. Mert az az igazság, hogy bármilyen cigány lehet, amikor elkezdenek mulatni, akkor magyar cigány nótákat énekelnek, meg magyar nótákat. Tehát igazából ők is arra mulatnak, ugyanúgy, mint mi, meg a magyar emberek is. Ugyanazokra mulatnak. És elkezdtünk, megnéztünk egy-két számot, csináltunk felvételt, most már leforgattuk a klipet is hozzá, úgyhogy június 5-én lesz a premierje a klip bemutatója, aztán elkezdjük promotálni, aztán megnézzük, hogy hova jutunk vele. Egy nagyon érdekes fúzió egyébként, mert pont az, ami a két zenéből hiányzik, azt tettük össze. Tehát az ő, a mi zenénkből, a magyar cigány zenéből nagyon hiányzik az erőteljes, nagyon jó ének hangok, amiket ők nagyon tudnak. Az ő zenéjükből meg a hangszeres, az a magas szintű hangszeres tudás, amit meg mi tudunk. Tehát így, amikor így összetesszük ezt, akkor szerintem ebből egy nagyon jó dolog sülhet ki.
2: Az biztos.
3: És, a másik, ami nem elhagyangolható, hogy ez messzebbre is mutat. Tehát az összefogásra is szeretnénk rámutatni, hogy lehet bármilyen cigány vagy magyar, ha mi itt élünk Magyarországon, összetartozunk, fogjunk össze, és hogyha összefogunk, akkor nagyon jó dolgokat fogunk csinálni együtt.
1: A szép üzenete is van, igen, és én hallottam igen. is a felvételt, ugye a zenekartból, hát aki úgy hírta, megláttam, ugye a Berki Péter.
3: Hát elmondom a zenekart nagyon szívesen. A két hegedűs, a Berki Péter és a Horváth László, a Brácsnál a Danyi János, Lámpa, a cimbalomnál a Liz Díjas, Vadász Károly, Manci, a Seresvili, a klarnétos, és jó magam.
2: Nagyon jó, jó. Már így is jól szól.
1: Igen, a Café Cigányben, igen, annak most már így logója is van, tehát ő most már ez egy működő brand lesz tulajdonképpen.
3: Hát próbáljuk, igen, most építjük a brandet, pontosan, igen. Igen, ez a tervünk.
1: Na, hát reméljük, hogy mi is egy kicsit hozzájárulunk ehhez, és illetve
3: a
1: klip maga az hol lesz először látható? Akkor a Dick TV-n így a Mátéék véget, vagy hol a terv?
3: Hát az a helyzet, hogy föl lesz az összes közösségi médiai felületen, tehát a Facebook, Instagram, TikTok, mindenhol, és lesz egy bemutató a Duna TV-n, lesz egy a Családbarát magazinban lesz egy beszélgetés, és azon belül egy klip bemutató. Tehát ezek lesznek így.
2: Szerintem ezek az összefonódások mindig, ezek a fúziók mindig nagyon jól tudnak szólni. És milyen dalokat fogtok feldolgozni, vagy mire számíthat a zenekedvelő közönség?
3: Most ezt a klipet, ezt úgy csináltuk meg, hogy a magyar cigány dalokat csináltunk meg, az ő ének hangjukkal.
2: Csárdásokat?
3: És igen, hát igen, meg friss csárdást, és nagyon, hát nagyon jól sikerült. Tehát az ő erőteljes ének hangjuk, az a tűz, ahogy tudnak énekelni, az annyira feldobta a mi zenénket, és annyira hatott ránk is, hogy mi is egészen másképp muzsikáltunk. Szóval majd érdemes meghallgatni, mert részlet, szerintem jól sikerül.
1: Igen, egy kis részlet fönn is van, ugye az erdőszélén
3: sátoroznak. Igen, az egy ilyen kis promo.
1: Igen, az igen. Fönn is van. Azt érdemes, majd lehet, hogy be is tudom itt így játszani, és akkor legalább egy kis ízelítő gyanánt, ilyen kis előzetes, igen, mint a filmeknél szépen. Tulajdonképpen. És mik akkor a további célok? Tehát járnátok együtt mondjuk akár fellépni is? Mondjuk itt a nyár.
3: Nagyon szívesen csinálnánk persze együtt is közös koncerteket, esetleg kiegészítve táncosokkal, tehát egy ilyen cigány show-val csinálnánk ilyen koncerteket is. Természetesen együtt is, meg külön is koncerteket vállalunk. Úgyhogy most kezdünk neki szervezésnek, de most előtte most van egy nagy feladatunk nekünk itt a Café Cigány Bandnek. Most 29-én, ha ez szabad, akkor ezt elmondanám, mert nem nyilvános előadás lesz, sajnos, de nekünk ez egy nagyon nagy mérföldkő, és nagyon nagy megtiszteltetés ért minket, hogy itt lesz a Bajnokok Ligája döntője Budapesten. 30-án lesz a döntő, és mi 29-én a VIP fogadáson mi fogunk játszani.
2: Ú, de jó!
1: Én erről már tudtam, de én is azt várjam. Hú, de jó!
2: Meglepődök.
3: Igen, nagyon régi híres focisták, üzletemberek, politikusai, mindenki ott lett. Tehát 600 ember lesz a bokcsarnokban.
2: Ó, be tudsz bennünket vinni?
3: Képzeld el, hogy két heti akkreditációs folyamat volt az, mire mi megkaptuk az engedélyt a belépésre. Úgyhogy
1: erről már elcsúsztunk, ez most hétvégén van, Zsuzsám,
2: hogy a média, a Dick Media nevében ott vagyunk.
3: A mi muzsikálásunk, és szombaton lesz a döntő.
1: Így van.
3: Úgyhogy nézze mindenki a döntőt.
2: Mindenképpen.
1: Jó, köszönjük szépen akkor a beszélgetést, és
2: nagyon sok sikert. Igen.
1: Jó, igen, sok sikert
2: nagyon
1: hozzá.
2: Sok sikert kívánunk, rengeteg hatmit, rengeteg fellépést, úgyhogy éljétek.
1: Na, beszélünk majd úgy, hogy fog termi később már privátba.
3: Okay.
2: Puka, nagyon jó egészséget kívánunk, drága Puka.
3: Köszönöm szépen,
2: Puszi. Na hát idősebb Maka Gyulát hallhattátok a vonalban. Ő Gyuszinak az édesapja, aki nem tudná, muzsikus, régi vágású muzsikus cigányemberről beszélünk, aki nagyon raj, aki nagyon jól muzsikál, és akkor hát, amint hallhattátok, akkor egy ilyen közös összefonódásban
1: Kovács Antal Mátékkal
2: csinálják most az új muzsikákat.
1: Igen, milyen érdekes ez, hogy amikor összejönnek tényleg így olyan emberek, akikkel amúgy úgy nem találkozol, ugye, vagy nem fonódik össze a zenei út, de ezt nyilván te is sokat beszélhetsz erről, mert azért te is léptél már fel, gondolom, olyanokkal megcsinálták közös számot, vagy akár csak egy fellépés erejéig, akivel nem, addig nem dolgoztál, vagy nem fonódott össze a zenei pályátok mondjuk
2: szerintem
1: adott esetben.
2: A legjobb példa az a romantiknak az érája, mikor is az autentikus cigányzenét, az olá cigányzenét elkezdtük ötvözni a popzenével, addig senki nem csinálta. Tehát, hogy ebben szerintem a romantik az maximálisan úttörő volt. Igen. Így van. Igen. Tehát ezt ki lehet mondani, 99-ben soha senkitől nem hallottunk még ilyen fúziót, mint attól a csapattól. Úgyhogy a világzenei MTV-n is én tényleg a tévé előtt leültem a fenekemre, hogy minket az MTV Europe játszik, mert hogy a világzenei ilyen fúzió klasszikusokba bekerültünk így.
1: Igen, ma már nagy divat ez a fúzió. Régen valóban nem volt ennyire, de ne menjünk messzire, azt hiszem 2 éve, vagy talán még annyi se, csak 1 éve, vagy nem is tudom pontosan, akarok hülyeséget mondani. Ugye Beyoncé, aki ugye egy világsztár, szigorúan azért olyan R&B és pop vonalon mozgó hölgy volt, míg nem Grammy díjat nyert egy country dalért, ugye?
2: Igen.
1: Az
2: igen.
1: Most tavaly vagy tavaly előtt volt, nem akarok hülyeséget mondani.
2: Hát visszanyúlt egy kicsit így az amerikai gyökerekhez. Igen. Az még érdekessége ennek a visszacsatolva egy kicsit a romantikra, hogy ott Kovács Antal rengeteget dolgozott a közös lemezünkön, tehát az Anti írta a cigány szövegeket, sőt énekelt is a lemezeken, tehát hogy egy szájbőgőzött is, tehát ilyen nagyon nagy közreműködője volt mindig is az alkotói munkánknak.
1: Hát a Kovács Antalokat nem lehet kikerülni akkor, nem lehet kikerülni,
2: most
1: igen.
2: Így a Máté meg édesapádékkal.
1: Igen, de milyen látod, milyen véletlen folytán behívták őket ide a Dik TV-be egy beszélgetésre, közben muzsikáltak is, és akkor innen jön egy ilyen igen. Szikra, úgymond.
2: Ez mindig így van. Az ilyen közös nagy találkozások meghoznak bizonyos ötleteket. Nekem például a Musa Pistivel a közös dalunk.
1: Na, pont rá gondoltam én, ugye? Is, hogy neked is volt ilyen, hogy hogy egy véletlen folytán, vagy hogy egy addig nem gondolt fúzió lépett életbe.
2: Így van. Hát itt volt a Pisti nálunk akkor vendégként, és utána, miután végeztünk, ittunk egy kávét, és megmutatta a dalait, és rögtön azt beszéltük meg, hogy jó, hát akkor ezt közösen...
1: Próbacseresznye, igen.
2: Ezt közösen meg kéne csinálni, és meg is valósult, úgyhogy ezek mindig nagyon jók, ezek a zenei találkozások.
1: Igen, én
2: nincsenek,
1: is azt látom.
2: Véletlenek.
1: Nincsenek, én is azt látom tényleg, hogy akár popzenészekről beszélünk, akár lám cigányzenészekről, mindenhol most szeretnek ilyen újdonságokat kipróbálni, fúzióba lépni egymással, vagy csak egy feat erejéig, egy dal erejéig csinálni. Szerintem én zenész lennék, én biztos én is ezt csinálnám, hogy újítani kell, mert azért ma már nagyon kevés az, aki szerintem legalábbis, aztán lehet hülyeséget mondok, aki, hogyha nem feat-el soha senkivel, és nem. De talán egyedül az Azaria az, aki...
2: De ugyan, hogy nem.
1: De vele
2: és a Juniorral, hát számtalan Azaria feat-et tudok most neked így egy kezemen felsorolni.
1: Jó, azért gondoltam, mert valami mindig ő az, aki úgy tényleg azt, hogy csak a Dash-sel, mert együtt kezdték, de igen.
2: Már szerintem attól izgalmasabb valami, nincs már igazán olyan, hogy valaki ne szerepelne, vagy ne vendégszerepelne valakivel közösen.
1: Erre gondoltam, igen.
2: Látom, most Mérit is folyamatosan felkérik feat-elgetni, most Horváth Tomival csinál duettet.
1: Előtte a Sramek Péterrel például, tehát őt se gondolnád így egybe, vagy nem tudom, tehát hogy ott se jutna rögtön így eszedbe.
2: Látod, és mégiscsak egy izgalmas végeredményt tudnak összehozni. Szóval, hogy igen, szerintem most már izgalmasabb, hogyha egy előadó nem egyedül szerepel, hanem van mellette mindenféle más izgalom is, akár egy rapper, akár bármilyen más előadó énekes.
1: Én is azt gondolom, mondom, zenész lennék, én biztos én is ebbe az irányba mennék ma már el, mert tényleg olyan világ van, hogy tényleg már muszáj valamibe izgalmasnak lenni.
2: Valamit beleszőni, igen, amitől különleges,
1: amitől új
2: lesz
1: egy picit.
2: Na, kíváncsi vagyok édesapádéknak a zenéjére, úgyhogy légy szíves, Gyuszi, kanalazd be ezt az új muzsikát.
1: De hát még azt a rendszerben sajnos nem tudom, max ugye részletet tudok
2: egy
1: ebből
2: kis
1: majd.
2: Kis ízelítőt kérlek.
1: Kis ízelítőt, azt majd mindjárt akkor meg is keresem, és akkor azt majd bejátszom, de előbb akkor menjünk el 2 zenére, és visszajövünk, és akkor addigra megkeresem gyorsan.
2: Oké. Okay.

0: kicsi fésül, makacsuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 34 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ahogy ígértük, vissza is jöttünk egy testvér és egy Radics Gigi szám után. Na de ha már zene, akkor ugye adós vagyok nektek, ugye egy kis előzetest rakott ki Kovács Antal Máté az Apám Alé zenekarával való közös produkciójukból. Úgyhogy mivel megígértem, ezért nem akarok szemtelen lenni, akkor hallgassunk bele mi is egy icipicit, mert ez még csak tényleg egy ízelítő anyag. Úgyhogy remélem, hogy hallatszódik.
2: Nagyon halkan hallatszódik.
1: Nagyon halkan hallatszódik? Akkor ez így nem fog sajnos működni. Igen. Nem baj, ha megjön az eredeti, akkor le fogjuk játszani.
2: Mindenképpen
1: most halkan,
2: benne lesz a rendszerünkbe, de egyébként nézzétek meg az Antinak az oldalán. Ott nyilvánosan lehet látni, úgyhogy kövessétek, figyeljétek. Nagyon jó kis zenei utazás.
1: Zenei csemege.
2: Igen, amit most csinálnak így közösen a muzsikus cigányok és az olá cigányok.
1: Így van. Na, megyünk is tovább, ugye a zenéről beszélgetünk.
2: Szerintem senkit nem bántunk meg.
1: Ja nem, hát persze, hát ez nincs is szerintem az égvilágon. Mm-hmm. Autentikus cigány és a klasszikus cigányzene, mondhatjuk így is. Igen. Akár, hogyha nagyon...
2: Kávéházi cigányzene.
1: Így van, mm-hmm. Ha nagyon politikusan akarunk fogalmazni, akkor így is meg lehet ezt fogalmazni, de igazából zene, cigány. Tehát, hogy igazából én azt gondolom, hogy tényleg amit elmondott apám is, de nem akarom elismételni, hogy tényleg itt ugye mindig az ének az erősebb, dominánsabb, ugye a hangszínükből fakadó kifejezés, míg a kávéházi cigányzenénél ugye hát nyilván te is ismersz meg annyi cigányzenész, hát ott meg a hangszeres tudás és az a fajta tapasztalat, ami azért a legtöbb jó cigányzenészben benne van, hogy azért már végig muzsikálták az életüket, hogy azért ott már nagyon sokan ezen csodálkoznak általában zenészek például, hogy ugye cigányzenészek előtt nincs kotta. Tehát vegyünk egy 100 tagú cigányzenekart, vagy bármilyen
2: ott fejben.
1: Minden. És ott úgy, hogy hangnemben, mindenben mindig tudják, be van mondva, csak mit tudom én, a Radetzky Mars. Jó. És már mindegyik egyszerre
2: mindenki
1: húzza
2: tudja.
1: És tudja.
2: Így van, hangnemet is, meg, és össze se kell beszélni. Na néha azért van, amikor a primás elmondja, hogy éppen mi következik, vagy hát így. Igen. Azért van a primás, mint egy karmester van jelen ilyenkor a zenekarban, tehát, hogy ő vezényli le.
1: Igen.
2: De kétségtelen, igen, tényleg, és hogy nem is csak cigányzenét játszanak a kávéházi muzsikusok, cigányzenészek, hanem mindent is. Tehát olyan nemzetközi repertoár van a fejükben, hogy ha kell, akkor filmzene, ha kell, akkor egy keringő, szóval, hogy ott, ha kell, akkor egy csárdás, szóval ott tényleg minden szerepel a repertoár listájukon.
1: Igen, én mondom, én mindig azon csodálkoztam egy-egy, akárha étterembe megy az ember, és még van cigányzene, vagy bárhol jársz, és tényleg azt látod, hogy cigányzene van, vagy azt hallott pontosabban, hogy cigányzene van, hogy mit tudom, elkezdenek egy csárdást, elkezdi a primás a csárdást, és a zenekar mindig hangnembe beszáll, és megy a kíséret, és megy a izé, miért nevetsz ki?
2: Hát az, hogy mert hogy szerettem.
1: Mondtam valami hülyeséget. Nem vagyok zenész, én nem vágom ezeket.
2: Most jogtam csak, hogy mennyire jó érzés ezt hallgatni, meg figyelni, hogy tényleg ez így működik, hogy mennyire jó.
1: Egyből
2: még
1: megy
2: akkor
1: a kíséret.
2: Is, hogy nincsenek összeszokva.
1: Igen, hogy egyből megy egy kíséret, tehát a cimbolom egyből gurítgatja rá az akkordokat, bőgő brács is egyből tempóba, izébe megy az esztamozás alá, hangnembe, izébe, és nekem ez mindig el, és akkor utána felszólítják a klarnétos, vagy cimba, egyből megy rá egy variáció hangnem, tehát hogy nekem ez, aki én tanultam zenélni, és nagyon nagy tróger voltam, nekem ez egy nagy dolog, mert érted, jártam egy másfél évet konziba, na, hát de nagy dolog volt sehol semmi. Jártam másfél évet konziba, és nem jutottam el addig a szintig, hogy például nekem leütnek zongorán egy hangnemet, hogy én azt fölismerjem. Na most én milyen cigányzenész lettem volna, hogy mondjuk elkezdi a primása, mit tudom én, a messze van a nyíregyházik a szárnya, bánatosan hull a fel, elkezdi ezt játszani, mint a D-molba, mondtam valami, én azt tudom, hogy hol vagyok, addig próbálgatnám a hangokat bők, még nem passzol bele a fülemnek tetszően.
2: De jó!
1: Ne most gondold el, csak húzgálnám alá, nem jó, ez, az se jó. Nem.
2: De szerintem a rutin meg az évek azért meghozzák.
1: Persze, de érted, mit mondod?
2: Ezt a fajta tudást.
1: Ha most érted.
2: Addig próbálgatnám, már lement a nóta, jó van.
1: A végén van, már lezár, és arra csak, jett a te. És arra esetleg beszállnék, addig meg Menne már a csárdás, már variáció, mindenen túl vagyunk, én meg csak mindig próbálom, ez dur, nem, ez mol, nem, d mol, nem. Én addig próbálgatnám, a ízek, nagy trógerked ott, én borzasztóan rossz cigányzenész lennék, nem is lettem az, de még csak zenés sem lettem, nem, hogy cigányzenész, semmilyen zenész nem lettem. Ezzel a zenei világot szerintem egy, megörvendeztettem, és magamat is, nem hogy nem Gyuszikám, egy szomorú, engem... besavanyodott ember lettem.
2: Most te viszont engem örvendeztetsz, lehet, hogy neked nem is stand-up pályát kellene módosítani, lehet, hogy nem is itt van a helyed, lehet, hogy egy ilyen összeállítással elindulhatnál a stand-up világába. Én biztos, hogy nagy rajongód lennék, igen.
1: Szépen. Egy akkor már biztos, hogy
2: egy van, igen, aki nagyon bírná élni, és ott tapsolna az első sorban.
1: Köszönöm szépen, aranyos vagy, de viccen kívül tényleg ez lenne, tehát, hogy én ezt már akkor éreztem, 15 éves voltam, amikor jártam a konziba, 14 voltam, bocsánat, 14-től 15 és fél, 16 éves koromig jártam a konziba. Hát gyerekek, nagyon rossz időszak volt, amikor be kellett menni, és akkor na, ki gyakoroltad, kérdezte a tanár, én meg hát nem. Válasz belül, nem. Kifelé.
2: Ilyen nem éreztettem ezt magadénak egy percig
1: sem. Nem tudtam, hát tudtam, hát olyan bőgő tanszékre jártam, ugye ez se titok, drága Lukácsház István tanár úr, remélem még él. Hát már akkor idős bácsi volt, csak azért mondom, nem akarok itt semmi rosszat, Isten amitől őrizzen, tényleg nagyon szeret. Ő egy nagyon kedves bácsi volt, úgyhogy
2: nem miatta folytatódott ez a pálya, mert nagyon sokszor tényleg
1: nagyon
2: így van,
1: hogy bőgős volt ott a tanszéken.
2: Sokszor így van, hogy egy tanár tudja elvenni a diákoknak a kedvét attól, hogy mondjuk a zenei pályán tovább haladjanak, vagy haladjanak valami felé. Nagyon sok
1: itt
2: esetben
1: van. Itt nem a Lukácsházi tanár úr volt. Ő egy nagyon végtelenül türelmes és végtelenül kedves bajuszos bácsi volt, még erre is emlékszem. És hát mellettem olyanok voltak ott a tanszék, a Budai Sanyika, Ónódi Sanyi, akkor Rácz Ernő. Tehát azért komoly olyanok, például az Ónódi Sanyiról azt hiszem, ha jól tudom még, ő valahol Szaúd-Arábiában egy ottani szimfonikus zenekarnak a bőgő szólam vezetője. Tehát, hogy ilyen Bocsánat. Emberekkel jártam én egy tanszékre. Bocs. Gondoljátok, mennyi sikerélményért. Na, tehát, hogy gondoljátok, hogy mi örömért engem azon a tanszéken, mikor ilyen zenészekkel jártam egy és akkor tudod, egyszerre volt vizsgakoncertünk is, tudod, most szaladgáltak a bőgön leföl, tudod, a dongó, meg íze, mit tudom én nem, hogy dongó, én szúnyog nem voltam, érted? Tehát egy borzasztó ciki.
2: Nem baj, Gyuszikám, elengedted, és ez a lényeg, hogy vannak dolgok, amit fel kell tudni tényleg mérni észre, és el kell tudni engedni, és a szülőtnél is nagyon fontos, hogy ezt fölméri egy szülő, hogy a gyereket nem szabad ámítani, meg nem szabad ilyen valótlan illúziókat felépíteni egy gyerekbe. Sose felejtem el, volt egy akadémia, egy ilyen magániskola, ahol tanítottam éneket fiatal gyerekeknek, és ott hát nyilván azért hozták oda a gyerekeket, hogy ezért kiaknázzuk a bennük rejlő vagy nem rejlő kincseket. Mm-hmm. Hát volt egy anyuka, aki nagyon szerette volna, hogyha a kislányából énekesnő lesz. Nem lett, én nem vettem volna föl ebbe a suliba, mert nem hogy abszolút, de úgy semmilyen zenei hallása nem volt.
1: Van ilyen,
2: viszont mivel, hogy ez egy fizetős iskola volt, és akkor épp az iskola üzemeltetője ott ült mellettem, ő mondta, hogy szerinte nagyon tehetséges a kislány, úgyhogy vegyük fel.
1: Jaj, de rossz ez.
2: Hát nekem vértizzadás volt, a gyereknek is, mert hát nagyon nagy nehézségeken ment keresztül.
1: Ez de rossz.
2: Igen, nem volt, igen, de nagyon aranyos volt, nagyon szorgalmas volt, nagyon kedveltük egymást, csak hát minden
1: csak
2: hát
1: nem
2: volt,
1: találkozott, persze.
2: Csak a zenei tehetség nem volt meg benne, de egyébként übercuki volt, és hát bizony ez borzasztó, amikor egy szülő akar valamit, meg akar valósítani valamit a gyerekének az életében, és tolja alá az önbizalmat, hogy igen, jó vagy, nagyon jó, elsősorban tapsol, miközben meg a gyereknek teljesen másra esetleg lehet, hogy lenne tehetsége, és mégis itt pazarolja az időt.
1: Köszönöm, én másszor jutott eszembe, hogy mit csinál az idővel.
2: Igen.
1: Igen, nekem hiába, akkor még drága nagypapám is élt, és hát ugye ő is zenész volt, ugye mind a Száztagúban, mind az Állami Népi Együttesben, ugye szólamvezető, nagybőgös volt hosszú-hosszú évtizedekig, és soha nem erőltették. Soha, sőt, hova tovább, Még arra is emlékszem, hogy fogadtak mellém külön szolfés tanárt is például, mert tudták, hogy nem vagyok benne ügyes. Uh-huh. És tudták, hogy bukás lesz itt a vége, hogyha nincs még pluszba tanár mellém, tehát ők még komolyan zsebben nyúlósan még fizettek nekem magántanárt, azért, hogy fölfogjam nagyjából, hogy mik azok a harmóniák, mik azok a, mit, nem is emlékszek kifejezésekre, hál' Istennek az agyam törölte ezeket így gyorsan, de még például Kottát olvasni tudok, erre például büszke vagyok.
2: Ez egyébként szerinted tehát mondjuk a cigányzenére való ösztönzés, hogy egy gyerek cigányzenét tanuljon, az egy ilyen generációs átadás, tehát hogy át kell adnunk a következő generációnak
1: megérzik.
2: Is. Igen.
1: Megérzékérdése.
2: De már nincsen annyira ez, mert én azt látom, hogy a mostani generáció, akiknek most mondjuk iskolakorú a gyereke, és cigányzenés családból származnak, vagy kávéházi cigányzenével foglalkoznak, ők már annyira nem nyomják ezt, hogy mindenképpen a gyerek...
1: Mert már látják, hogy nagyon nincs helye sajnos ennek, igen. Tehát hogy ugye van az a pár maroknyi étterem, ami ahol
2: nem
1: még
2: látom
1: játszanak.
2: Azt a fajta nagy erőlködést, hogy mindenképpen tanuljon a gyerek
1: mire.
2: Zenét.
1: Igen. De ugye én akkor se cigányzenét tanultam, mint említettem, nem is tudtam volna, hiszen nem hallottam, hogy milyen hangnemben játszik mondjuk a prímás, úgyhogy kellemetlen lett volna, de a klasszikus zenébe is kell, sőt, hát mindenhova kell tehetség, és igazából ez a zenei, minden művészeti pálya szerintem, nem csak a zene, legyen az a színházművészet, legyen az a cirkuszművészet, bármi, ami művészeti, ahhoz kell egy érzék. Tehát ahhoz nem az a szakma, amit te, és most nem megbántva bittem én egy közgazdász, félreértés ne essék, mert én nem tudnám beseggelni
2: azt
1: az anyagot.
2: Azt meg lehet tanulni.
1: De azt így van, azt le lehet ülni, és tankönyvekből, meg egy jó professzortól meg lehet tanulni. Ezzel persze mondom, nem akarom őket lenézni, mert bárcsak közgazdásznak tanultam volna, de a művészi pálya picit másabb, mert azt meg nem tudod tankönyvből megtanulni. Tehát azt nem tudsz leülni és azt mondani, hogy jó, előveszek, kinyitok egy izét, Shakespeare összest, és akkor majd én abból megtanulom.
2: Kell hozzá adottság, tehetség, veled született hallás, nagyon komplex, és ezért nem értik nagyon sokszor azok az emberek, akik nem a művészi pályán dolgoznak, hogy miért különlegesebb egy művész. Azért különleges egy művész, mert ott van egy olyan plusz, ami lehet, hogy éppen egy közgazdásznak nincs.
1: Így van, és én abszolút így vagyok én is.
2: Ez az a plusz,
1: amit te is elmondtál például, hogy mivel nem mindenkiben van meg, és hányan vannak, akik nem csak ilyen kisiskolásként. Nekem, amit már emlős, talán mondtam is más téma kapcsán, mi 30 valahányan voltunk az osztályba. Abból tudod, hányan maradtunk pályán? 5-en vagy 6-an? Tehát a több mint a 70-80%-a totál más pályára ment. Uh-huh. Kutyakozmetikus lett, ingatlan szakértő lett, építészeti cége lett, ha mondjuk jobban is jártak anyagilag ezek az emberek, de hogy tehát teljesen más
2: nem
1: pályára
2: maradtak
1: fordultak.
2: A művészi pályán. Igen. Nehéz a művész szakma, az kétségtelen. Nagyon kiemelkedő kell.
1: Nehéz életbe maradni,
2: így van. Nagyon kiemelkedő kell, hogy legyél jókor, jó helyen, és fiatalon kell a karriert megcsinálni.
1: Na és most mondtad, hogy jókor, jó helyen, és így van. Jól, ezt is jól mondtad, fiatalon kell
2: karriert építeni.
1: Beépítened magad valahova úgy, hogy utána már csak abból tud élni, úgymond. Most ez csúnyán hangzik, de ez tény és való, hogy így van. Ha nekem annó nem jön a cirkusz, én amúgy biztos, hogy már régebb elhagytam volna talán ezt a pályát, hiszen az betonozott be, és az adott egy hosszabb távú hátteret, egy rutint, aminek rengeteg minden mást is köszönhetek. Ha az nincs, és ez hát nem minden embernek adódik meg, akár egy nemzeti színház, egy Víg színház, egy operett színház, egy madács színház, most csak a nagy színházakat említsem, ahol mondjuk ott főszerepet tudsz játszani hosszú évadokon keresztül. Aki nem, az ott van havi, most nem akarok összeget mondani, de nem olyan hú de magas havi bérezésért, játszik havi, mit tudom én, 10-12 előadást, mit tudom én, 10 mondatos szerepekből. Uh-huh. És így leél egy életet.
2: Igen, a jókor jó helyen lévés, ez ezen is múlik, hogy mondjuk te melyik iskolában, hol végzel, ki a tanárod, mennyire figyelnek fel.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 Rádió Dix, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 10 perccel, kedd van május 26-ával karöltve és úgy süt a nap, hogy tihaj, csuhaj, jujjujjujj!
2: Örülsz, mi?
1: Én gyerekek, én ebben az időben vagyok igazán boldog, tehát hogy nekem ez a hétvége is, amit már elmondtam 9-kor, ez, meg hál' Istennek feleségem is nyári típus, ugye neki most lesz majd 15-én szülőnapja, nekem meg júliusba, mind a ketten nyári típusok vagyunk, mi ezt élvezzük. Tegnap is még hazaértünk, ben voltunk a lakásba picit, hogy hűljünk, de aztán még este még kiültünk az erkélyre beszélgetni,
2: ott raktunk
1: egy-egy sört, figyelj, 8 órakor volt, vagy 26 fok kb. Este.
2: Hát igen, tehát, én is most már nyitott ablaknál alszom, mert nem bírom már a meleget, de ez a nyári típus, ezt nagyon szeretem a típust, mert nekem gyerekem mondta pár évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt, hogy nem tudta megfogalmazni igazából az emberi típusokat, és azt mondta egyszer bizonyos emberekre, hogy népi típusúak.
1: Ja, népi,
2: igen. Imádtam érte. Igen. A feleség egy nyári típusú.
1: Ő abszolút nyári típus, hál' Istennek. Ne nehezen találkozna az örömünk ilyen szempontból időjárás tekintetében, hogyha ő téli típus lenne, és annak örülne, mikor térdig ér a hó. Úgyhogy hála Istennek, hogy ő is ezt az időt várja. Ma is ő is nyitott szandálkába ment, ilyen kis rózsás kis fölsőcskébe.
2: Ahogy kell nyáron öltözködni.
1: Én is drága, kockás nadrágba jöttem, gyerekek, úgyhogy most nem melegítőbe vagyok, mert most a melegítőbe melegem lenne. De mondom, annyira azért vigyázzunk, hogy majd jönni fog holnap délután, szerda délután jönni fog egy hidegfront, ami egy icipicit lehűti.
2: Szondja, vigyázzunk.
1: De még fölemeltem az ujjamat, csak nem láttátok, hogy vigyázzunk. Na de, ha már a gyerekedet említetted.
2: Várjál, ha már gyerek, akkor vasárnap, senki ne felejtse el, gyereknap lesz.
1: Várjál, tehát, az nem most volt? Most lesz?
2: Nem, most lesz. Az május mindig május utolsó vasárnapja.
1: Igaz.
2: Május első
1: Igaz.
2: Vasárnapja anyák napja.
1: Igaz.
2: És utolsó vasárnap pedig gyereknap, úgyhogy 31-én senki ne feledkezzen meg, főleg a saját gyerekéről.
1: Elsősorban.
2: Úgyhogy számos, izgalmas gyereknapi programokkal vár majd benneteket Budapest, és szerintem Magyarország minden megyéje, minden is lesz. Erről majd kimondottan számot adunk, meg hírt adunk, de a hét következő részében.
1: Ja, igen. Pénteken, persze.
2: Igen, a hét hátralevő részében lesz még erre időnk, úgyhogy vasárnap gyereknap, ne felejtsétek el, és hogyha már gyereknap, akkor jöjjön egy érdekes gyerekes téma.
1: Igen, sőt, hát nem is gyerekes inkább, hanem inkább anyásabb, mert végeztek egy kutatást, hát azt folyamatosan kell végezni, ugye kutatásokat, igen. Már rendesen rossz érzi, át fogom valahogy ezt variálni egyszer. Nem kutatást végeztek,
2: mi
1: hanem...
2: Mi a baj vele?
1: Fókuszcsoportot állítottak föl ez ügyben, most ez jutott
2: eszembe. Mi a baj vele, hogy kikutatják? Mindig kutatnak
1: semmi,
2: valamit.
1: Csak tudod, tényleg mindig valamikor kikutatnak valamit, na de egy szónak is száz a vége, hogy anyának lenni 2026-ban kimerítőbb, mint valaha. Ez a kutatásnak a bocsánat, a fő üzenete tulajdonképpen. És mivel itt ül velem egy anya, aki most 2026-ban is anya, ezért nekem könnyebb dolgom van, mert én ebben ugye nagyon kompetens személy nem vagyok, mert ha lenne is gyerekem, se lennék anya, ugye? Tehát, hogy ezt azért lássuk be nyíltan és őszintén.
2: Jó, ez jó.
1: De hogy itt azt írják, hogy sok anya úgy érzi, hogy mind fizikailag, mind mentálisan szétszakad, mert hogy a körítés, tehát a verseny, a teljesítménykényszer, az irreális elvárások miatt van erről szó, és ez Kelemen Anna szülőkocs, nem az a Kelemen Anna, kedves férfiak, hogy ez jutott volna eszetekbe hirtelen,
2: hanem neki nincs így gyereke.
1: Hanem szülőkocs, egy kommunikációs szakember, és ő egy rövid videójában világít rá erre, most ezt a videót persze nem nézzük meg, de itt le is van írva, hogy ez a fő lényege, ez a verseny, ez a teljesítménykényszer.
2: Igen, azért anyának lenni azért nehéz, mert egyszerre rengeteg szerepet kell betöltened. És nem csak azért, nem csak az egyedülálló anyáknak, hanem én úgy gondolom, hogy azoknak az anyáknak is nehéz a szerepük, vagy szerepet vállalni, akik a házasságban, családban, férj mellett élnek. Mert tényleg nagyon sokszor megpróbál egy anya gondoskodó lenni, ugyanakkor türelmes, erős, figyelmes, következetes, ami nagyon fontos, hogy következetes legyél. Ez fú, én súlykoltam magamba, miután megszültem, hogy igenis én következetes szülő leszek, és ezt az akkori férjemmel meg is beszéltem, hogy például nem fogunk olyan hibát elkövetni, hogy majd én valamit megengedek, te meg nem, vagy te megengedsz valamit, én meg nem, hanem akkor egy arany középutat kell majd megtalálnunk, hogy mind a kettőnknek igaza legyen valahol, de soha ne a gyerek előtt kommunikáljuk ki. És bizony, akkor a következetességnek adjunk egy irányt, és ha én azt mondom, hogy valamiért, tök mindegy, hogy miért, de nem, akkor mondja ő is azt. És ez ugyanúgy fordítva is.
1: Igen.
2: Szóval nehéz, ez egy édes teher, amit azért anyaként cipelünk.
1: De ez egy jó dolog, ez a következetesség ebből a tekintetből is, meg nyilván másból is, de hogy ebből abszolút, mert nagyon sok szülőnél van az, hogy mondjuk azt mondja az anya, hogy nem, általában az anyák a talán a következetesebbek és a szigorúbbak.
2: A rozsarú, mindig az anya a rozsarú.
1: Az anya a rozsarú, és akkor anya, elhetek egy szelet csokit? Nem. Vacsora előtt? Nem. Átmegy apához, apa elhetek egy csokit? Jó, de csak egy falatot. Nem. Tehát, hogy ez picit inkább, igen, ez a jó zsarú, rossz zsarú dolog, ez tényleg így szokott általában működni. Amúgy emlékeim szerint nálunk is így volt ez. Tehát nálunk is apám volt az, aki úgy jobb, engedékenyebb volt, az a jó van. Na,
2: persze.
1: Hagyjad már gyereket, jó van. Igen. Tudod így. És akkor mindig ő volt az, aki
2: engedékeny. A jó zsarú.
1: Ő volt a jó zsarú, és akkor anyánk volt mindig az, aki inkább a szigorúbb volt, a pregnánsabb volt, hogy nem, meg ezért mit tudom én. De itt, bocsánat, itt ez a cikk, ez a Kelemen Anna szülőkócs, arra is utal itt, és azt is vizsgálták, és ez mekkora igazság, vagy de majd mindjárt te megmondod, hogy mekkora, de szerintem az, hogy ti vagytok, amit ezt most egy általánosságban mondja a mai szülőkről, anyák, az első olyan generáció, akik úgy próbálunk gyereket nevelni, hogy közben folyamatosan több száz másik anya életébe is betekintést kapunk nap, mint nap. Itt ugye érti a Facebookot, Instagramot, TikTokot, igen. Így van. Tehát ez jelentősen növeli a ránk nehezedő nyomást. Nem csak látjuk, hogy más jobban csinálja, tisztább a lakása, foltmentes a ruhája, jobb, jól neveltebb a gyereke, de sokszor meg is kapjuk egymástól a negatív véleményt, ítéletet.
2: Én mondjuk lehet, hogy egy nagyon különleges, vagy egy ilyen elzárkozottabb típus vagyok, de hogy engem nem befolyásol soha az, hogy másnál mennyire van rend, vagy másnál mennyire, engem ez soha nem érdekel, de kétségtelen, hogy...
1: Nem érdekel más fazeka, hogy téged idézelek?
2: Nem, egyáltalán nem. Sőt, szívesen hallgatok tanácsot, ha kérek. De ha nem kérek valamiben tanácsot, akkor olyan kéretlen tanács meg nem kell, köszönöm.
1: Igen,
2: tehát, hogy ez nem szokott, szóval rólam ez valahogy lepereg. Mint ahogyan az is, hogy ki hogyan adja a gyerekének az ételt. Ez is nagyon fontos szerintem, mert például a baráti társaságomban azért vannak olyan szülők, vannak olyanok, akik csak a bioételekben hisznek, vagy a húsmentesebb napokban. Tehát, hogy rám, meg ezek a külső nyomások nem nehezednek, mert én is vagyok annyira erőszakos, meg tudatos, hogy el tudom dönteni azt, hogy a gyerekemnek mi a jó. És nem csak én döntök ebben, hogy nekem, hogy az én gyerekemnek mi a jó. Persze kicsi kortól, amikor van egy hozzátáplálás, a többi, akkor azért arra odafigyel az ember, hogy mit teszik a gyerek meg azért, tehát 10 éves kor alatt azért nyilván figyelsz arra, hogy mit teszik meg a gyereket, de amikor már önállóan tudja nyitni, csukni a hűtőt, akkor nem állsz mindig ott, mint egy fegyőr, hogy most már ezt nem eszed meg.
1: Ma már kapták kenyeret,
2: igen.
1: Tehát onnantól, csak ezt a sarkot, hogy egy...
2: Persze. Tehát onnantól kezdve nem mindent tudsz te felügyelni, sőt, ott van az iskola, ahol nagyon sok szülő abban a tévhitben van, hogy a gyerek csak azt teszi, amit becsomagolnak neki, és nagyon
1: megy a cserebere.
2: Tudod, hogy nagyon sok szülő nem csomagol édességet, nem csomagol semmi olyan, nem csomagol idézőjelbe káros dolgot a gyereknek, és mégis a gyerek beviszi, mert az iskolába, ahogyan mondtad, ott megy a legnagyobb csere.
1: Csencselés.
2: Így van, igen. Tehát egy hányszor találok meg a gyerekem uzsonnás dobozába olyan kekszet, vagy éppen gumicukrot, hogy abba nem akarok neki csomagolni, mondjuk uncukrot.
1: Akkor ő még ügyetlen, még ott hagyja a nyomokat, tudod?
2: Ne, nem baj, tehát hogy ezekkel semmi baj nincsen, mert nem. Látod, minden jobban tiltasz egy gyereknek valamit, az annál jobban izgalmas
1: ez. Ez a mi időnkben is így volt. Igen, itt a generáció dologra az azt tisztázzuk, hogy ez a hölgy olyan 28-30 éves, tehát annyi volt, te másabb vagy, hogy azért te még máskor gyereke vagy abból a szempontból is, hogy mi még akkor nőttünk fel, te is, meg én is, pedig köztünk is van korkülönbség, amikor még nem volt ugye ez a közösségi média. Tehát én is ilyen vagyok egy picit, hogy engem aztán annyira nem érdekel, mm-hmm. például milyen szed, most mond, én mivel nincs gyerekem, én más szegmensből közelítem meg, hogy van ez a divathaj mostanában a férfiaknál, ez a picit bubi frizura, be van göndörítve, és csak itt picit oldalt van fölnyírva. Hallod, én leszarom már, bocsánat. Nekem ugyanúgy az oldal elválasztott hajam van, föl van írva nullással így középi. Tehát ugyan, ami nekem még engem nem érdekel a trendség. Mm-hmm. Tehát engem olyan szempontból nem vonz még ez a közösségi média dolog, vagy nem szív így magába, hogy hú, ha kirakom, akkor ez ciki vagy.
2: Mindig volt izé, ilyen. Egyébként, Gyuszi, mindig mert... volt ilyen. Még akkor is, amikor nem volt közösségi média, akkor is megvoltak a trendek. Persze. Az én generációmban is. Ez jellem kérdése, hogy egy gyerek elkezd felülni erre a hullámra, és vagy van egyénisége, és tudja, hogy neki mi az, ami jól áll, és mi az, ami előnyös.
1: Igen. Igen.
2: Mert többségében azok, akik így nagyon beállnak a sorba, és egyen frizurát, vagy egyen öltözködés, vagy ilyen nagyon a trendnek kezdenek el hódolni, ott én mindig azt érzem, hogy hiányzik az egyéniség.
1: Ez tulajdonképpen ez a birka effektus, ugye, hogy a béget egyelől, mögött és az összes többi is elkezd bégetni, mert hallják egy, mert nem tudom a birkáknál hogy működik, de hogy valószínűleg, hogy az is béget, akkor én is nem, tehát egy kicsit ilyen hangulata van ennek, és abszolút ezt látom a nálam fiatalabb jóval fiatalabb generáció, azért már 38 leszek nem sokára, tehát azért nálam a jóval fiatalabb még egy 30 éves is, és azért ő már egy felnőtt férfi, avagy nő. De hogy itt az a hölgy, ez inkább itt erre gondol, hogy ugye manapság, és nekem is van egy olyan volt osztálytársnőm, ez egy nagyon érdekes, persze név nélkül fogom mondani, egy középiskolai volt osztálytársnőm, aki mindig is egy, hát hogy mondjam, egy nagyon-nagyon dekoratív, nagyon szép lány volt már akkor is, és most, hogy felnőttünk is, ugye hát velem egy idős, hát egy közel 40 éves nőről beszélünk, de tényleg egy csodaszép nő most is. És egy nagyon tényleg jóképű, jóvágású férje is van. Na és ők például folyamatosan olyan képeket osztanak meg a közösségi médiában, ahol ez úgy...
2: Minden tökéletes?
1: Aha, valahogy nekem mindig az jön le minden képen.
2: Ez
1: de úgy,
2: púder.
1: De szép, meg persze. Szemre látva, de hogy a babón is ilyen nagyon cuki, nagyon aha. szép ruha van, aha. olyan mindig steril, fehér a környezet körülöttük, apalinak mindig halálére van igazítva, a szakál halálbe van fésülve. Aha. Ez a volt osztálytársnőm, akit név nélkül, ő is tényleg mindig csodaszép sminkbe, a legszebb
2: gondold el, hogy emögött mekkora meló van. Tehát na, mindig gondol, tökéletesnek ez a lenni, mindig azt csugalni, hogy én tökéletes vagyok. Ráadásul ezek a nagyon tökéletes kifele tolongó, kisugárzású képek egy családról. Igen, azokat az embereket, akiknél nincs meg ez a fajta törekvés, hogy a social médiában én tökéletesnek tűnjek, vagy látszódjak. Felveti azt a kérdést egy szülő esetében, hogy elég jó anya vagyok? Tehát, hogy én jó vagyok?
1: Meg várjál, nem csak
2: az, van egy bűntudatkeltés ebben, még hogyha az az ember nem is... direkt csinálja ezt, hanem csak azért, hogy lássák, hogy ők mennyire jól megvannak, igen. és mennyire kerek minden, de közben az ilyen képek mögött az általában többségében azért piszkos a háttér. Sajnos. Igen.
1: És arra még csak hagyjál, hogy milyen anya vagyok, vagy nem hagyján, de hogy ez is egy szempont, és hogy milyen nő vagyok. Mert azért azt se felejtsük el, hogy egy anya azért attól függetlenül nő, tehát, hogy itt azért például egy ilyen is mindig fölmerülhet, és szerintem fölismerül, hogy mondjuk, mit tudom én, szülés után fél évvel kirak egy bizony. Ilyen típusú nő, mint az én volt osztálytársnőm egy képet, és ugyanúgy egy néz fotót. Ki, uh-huh. ugyanakkor a pici dereka van, gyönyörű uh-huh. alak, gyönyörű arc, szép hosszú haj, és akkor te meg otthon vagy, mondjuk lapozod, neked is mondjuk tegyük fel ismerősöd ez a hölgy, vagy hasonló beállítottságú, vagy típusú hölgy, lapozod, te meg otthon vagy, még nem ment le az a plusz kiló, még nem érzed magadon nagyon a régi formádnak kompatibilisnek, uh-huh. sem külsőleg, sem
2: lélekben. Még nem jöttek vissza a régi ruháid.
1: Igen. igen, a hajad is még kócosba, de érted? Tehát, hogy azért ez is...
2: Megint csak a social media káros hatására kell rávilágítanunk, hogy nagyon nem egészséges abban élni, hogy mások tökéletes pillanatképeit nézegetjük, vagy éppen megszerkesztett képeit, mert azért valljuk be, hogy többségében ezek mögött, a képek mögött, hát azért mi jó magunk is tudjuk, hogy azért mi is a legszebb képeinket akarjuk kiposztolni,
1: hát én
2: kirakni.
1: Én általában mindig izmos vagyok a képeimen, és káló. Tehát, hogy én nem tagadom, gyerekek.
2: Milyen képeket raknál ki magadról, hogy ez te vagy.
1: Persze, félmesztelenül állnék egy kép, és káló lennék, és izmos, de nem 6 kocka lenne, 8. Nagy kar, minden, izé.
2: Még
1: persze,
2: akkor is
1: persze.
2: A legtökéletesebb formánkat akarjuk kirakni, amikor nincs családunk, nincs gyerekünk, tehát akkor is azt szeretnénk,
1: hát hogyha
2: a leges, legszebb pillanataink, legszebb mosolyunk, legszebb ruhánk kerül ki a social médiába.
1: Hát akkor eladó sorban van az ember, legyen az férfi vagy nő, hát akkor persze kínáltatni kell a portékát, hát akkor jó, hát ne viccelj már, hát akkor csak és kizárólag szigorúan olyan képeket szabad felrakni. A legfenszibb éttermekbe, vagy a legfenszibb ruhába.
2: Na, de gyerekeknél ugyanez.
1: Haj, minden,
2: de a
1: persze.
2: Gyerek esetében azért is más, mert ugye világítsunk rá ne csak a social médiára, hanem arra, mert ugye a kérdés az, hogy mennyire miért érzi egy mai anya magát kicsit kimerültebbnek, mert ugye ez kiindulási pontunk ez volt, hogy kimerültebbnek érzi igen. Magát egy anya. Hát azért, mert nagyon sokszor a gyerek igénye kerül előtérbe. Tehát nem mi magunk, és én azt azért tudom tapasztalatból mondani, mert amikor mondjuk olyan hétvégén van, amikor teljesen egyedül vagyok, és nincs velem a gyermek, amikor édesapjánál tölti a hétvégét, akkor ugye a saját igényem az, ami előtérbe kerül, és nem a gyerekemé. Tehát nem a gyerekem étkezése, tiszta ruhája, akár most kisebb korba beszélek, akkor tényleg egy kisebb gyerekkel jár minden, kaki törlés, pisi törlés, minden, hanem akkor csak én vagyok, és én létezem
1: én
2: akkor.
1: Idő.
2: Igen, az az én idő, így van. És nagyon sokszor azt gondolom, hogy sok házas pár, mert most én egy elvált szülő vagyok, én csak a saját tapasztalataimról tudok beszámolni, de nagyon sok házas párnak bizony kellenének az én idők, amikor azt mondja egy anya vagy egy apa, hogy most csak ketten vagyunk, most csak ketten megyünk, és igenis annak az anyának akkor a saját maga igény.

0: tartanak. Amikor ketten elmennek héten, legalább kétszer, háromszor magukkal foglalkoznak, és nincsenek ott a gyerekek. Uh-huh. Igenis, erre szükség van egy anyának is, aki azért nagyon sokszor érzelmileg azért nagyon intenzív, mert egy anyára a gyereknek az öröme is, de ugyanakkor mondjuk egy fájdalma is nagyon tud hatni. Nagyon be tudjuk szippantani a gyerekünknek a mindent. De legyen az nem csak egy elesés, hogy beütötte a térdét.
1: Egy iskolai nehézség.
0: Aha, pontosan. Igen, persze, igen. Persze, meg persze. Ha már iskola, akkor igenis ott az a verseny. Az a verseny, amit ott diktálnak, meg az a tempó, amit az iskolába kap a gyerek, az valami egészen elképesztő nekem. Most ebben az évben már döbbenettel nézem, hogy egy törteket tanulnak, és igenis van versengés a gyerekek között is. Ki tud jobban futni, kinek lett jobb a dolgozata.
1: Persze.
0: Mondjuk ez nem baj, mert ez valamelyest ösztönzi a gyereket.
1: Így van. Arra, ez mi időnkben is volt szerintem.
0: Jó, de ugyanakkor meg görcsös is. Tudod?
1: Igen.
0: Szóval ugyanakkor meg jön egy témazáró dolgozat, és akkor attól meg azért ugye elkezdenek begörcsölni, hogy hogy fog sikerülni.
1: Igen, hogy aztán tehát majd összebeszélik, és mindenki mondjuk ötös kapott abból a kis galériből, uh-huh. mondjuk, és akkor mondjuk az egy valaki csak négyest, vagy hármast, igen. és akkor az meg ciki.
0: Igen. Tehát ez értem, egyfajta szorongással is jár a gyereknek. És ezt is beszippantjuk mi szülők. Tehát, hogy nem csak a nők, azért vannak apák is, akik anyaszerepet töltenek be.
1: Hát meg aktívan nem feltétlenül kell lesz, hogyha mondjuk egy pár együtt él, vagy egy házas pár együtt él, ott az apa is tud aktívan szülő lenni.
0: Ez így van.
1: Nem írja elő semmilyen törvény, hát hogy szigorúan az anyának kell. Igen.
0: Igen, mert ez a témánk most az erről szól, hát, hogy az anyának mennyire
1: nehéz. Mert az anya azért egy jóval aktívabb résztvevője a gyerek életében. Ez szerintem mindig is így volt, ez most is így van, és ez mindig is így lesz valahogy. Az anya szerepe a gyerek életében az egy sokkal-sokkal aktívabb történet. Azért zárásként az pozitívként mondjuk el még a social media dolog, ezt is a Kelemen Anna szülőkócs hölgy mondta, hogy azért a közösségi média azon kívül, hogy ad egy ilyen feszengést, azért ad jó dolgokat is, például kapcsolatokat, szakértelmet, támogatást, ötleteket, barátságokat és megerősítést. Tehát azért aki mondjuk
0: van egy olyan... Meg a fordítottját is tudja.
1: Igen. De tényleg, mert hogyha mondjuk van egy olyan barátnőd, vagy egy ismerősöd, mit tudom én, aki már tudod, hogy régebben átesett azon, amint te mondjuk most fogsz, mondjuk most vagy terhes, és megkérdezed, hogy milyen ez, vagy mit tegyek ebben az esetben. Azért lehet, vagy vannak ilyen csoportok, tényleg.
0: Veszélyesek is tudnak lenni ezek a csoportok.
1: Persze.
0: Mert bekerülsz egy csoportba, például most mondok egy példát, vannak azok a szülések, amikor mondjuk valaki császáros, na akkor azt lenézik azok, akik másképpen szültek, akik természetes úton szültek. Akkor vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy igen, nem vagyok szoptatáspárti. Na akkor mindjárt előjönnek azok a hiénák, akik meg szoptatáspártiak. Szóval, uh-huh, hogy uh-huh. Én azt gondolom, hogy ezeket a csoportokat messziről el kell kerülni, messziről. Tájékozódni olyan emberektől érdemes, akik kedvességgel, nagy kedvességgel, tényleg a baráti társaságból elfogadóbbak. Elfogadóbbak mondjuk azzal kapcsolatban, hogy nincs tejed, hát akkor tápszeres a gyereked. Mert hogy itt is ilyen nüansznyi kis picike kis dolgokba olyan hiénaként szét tudják kapni egymást a nők, hogy azt kegyetlen, gondolom, nagyon sok ártást tudnak. Igen. És igenis, hátra kell lépni a barátainkkal kapcsolatban is, és hogyha az a nő nem akarja azt, hogy melbőletesse gyerekét, hanem ő tápszerpárti, akkor igenis ezt el kell fogadni, és hátra kell lépni. Tehát, hogy nem szabad rátelepedni a másikra, és ez nagyon fontos, és ezért is veszélyes egyébként a social médiába benne lenni, bármilyen csoportban. Én mindig azt mondtam, hogy én ezektől óckodtam.
1: De ezt nem ugyanúgy el kell osztani kettővel, mint amikor mondjuk a ChatGPT-től kérsz picit komolyabb, akár jogi, vagy akár orvosi tanácsot, tehát hogy az, ugye ezt már százszor kibeszéltük, nem is akarok most ebbe belemenni, hogy azért sok mindent tud a ChatGPT, de azért vannak bizonyos komolyabb témák, mint egy jogi kérdés,
0: vagy mint egy nevelésben való kérdés.
1: Akár, igen.
0: Vagy összegzi a
1: tapasztalatokat, tehát mondjuk az nem bizony. Én meg, majd egyszer meg fogom így ezt kérdezni, csak a kíváncsiság

0: emberek kedvéért, mert hogy ezeket összegzi az interneten található ilyen kócsoknak a véleménye, de mindegyik ez most
1: az a helyzet, hogy én anyaként soha nem az internetről tájékozottam, hanem könyvesboltokban vásárolt szakirodalmakból tájékozottam mindig.
0: Háború és béke.
1: A gyerekneveléssel kapcsolatban fantasztikus jó könyvek vannak, tényleg nagyon jó szakemberek írásait meg lehet találni, és a csecsemőgondozással ugyanez, hát hiszen zöld vagy még, tehát nem tudod, hogy mivel állsz nem szembe. Ciki. Nem, egyáltalán nem, tehát hiába voltam 34-35 éves, amikor jött a gyerekem, azt se tudtam, hogy mi van, hogy, tehát és átszalad a védőnő, ott hagy pár információt, pislogsz, fel se fogja az agyad, aztán utána csak kell valami támpont, hogy hogyan, minek kapcsán, hogy indulj el ezen az úton. Úgyhogy én azt mondom, hogy soha ne fórumokon, soha ne a ChatGPT-t, hanem igenis vásároljatok könyveket, szakemberek írásait, olvassátok szakirodalmakat, esetleg doktorokat.
0: Vagy megkérdezni tapasztalt szülőket már.
1: Igen, de
0: aki barátod,
1: de
0: vagy
1: lehet,
0: rokonod.
1: Hogy az sem mindig jó. Mindig hagyatkozzatok a saját megérzéseitekre, és igenis olyan könyvekből tájékozódjatok, ami biztos forrás tud lenni számotokra, én ezt gondolom.
0: Akkor legyen ez a végszó, én hiszek Zsuzsinak, hát miért is ne tenném.
1: majd kölcsönadom ezeket a könyveket.
0: Lehet, hogy át kell lapozgatnom, igen, az lehetséges.
1: Sosem árt.
0: Ártani biztos, hogy nem, ebbe egyetértek. Na, hát ennyik voltunk mára. Holnap jövünk hozzátok a hét közepén, már is eljön holnap a hét közepe, mára pedig csodaszép nyári délután kívánunk
1: nektek. Menjetek strandra!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Jogtudatosság és érdekérvényesítés. Erősödtek a roma közösségek képviseletei és készségei a Románeire workshopján. 2026 májusában zárult le a Ketane együtt Európai Hálózata Roma Befogadásért és az Interkulturális Megértés Erősítéséért nevű projekt programja, aminek célja 6 ország, Magyarország, Szlovákia, Portugália, Románia, Szerbia, Görögország civil szervezeteinek részvételével az interkulturális tudatosság fejlesztése, a különböző kulturális, etnikai és társadalmi háttérrel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés erősítése, valamint a toleráns, tiszteletteljes és inkluzív viselkedés támogatása a társadalomban. Projektpartnerként civil szervezet, a Csatai Románeile Polgári Társulás egy roma jogi és képviseleti fórumot, továbbá 4 alkalmas az interkulturális tudatosságot fejlesztő workshopot tartott. Fogalmazta meg a szervező Babindák Ernő, majd így folytatta. A legutóbbi, május 21-i workshopunk célja a roma állampolgárok jogtudatosságának, érdekérvényesítő képességének és közösségi szerepvállalásának erősítése volt, különös hangsúlyt fektetve a helyi döntéshozatalban való aktív részvételre és az önkormányzatokkal történő együttműködés fejlesztésére. A program során a résztvevők olyan gyakorlati és elméleti ismereteket sajátíthattak el, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy saját közösségükben tudatosabban és hatékonyabban tudjanak fellépni jogaik érvényesítése érdekében. Mint mondta, a workshop interaktív formában valósult meg, ahol az előadások hangsúlyos szerepet kaptak, a csoportos beszélgetések, az esettanulmányok, valamint a szerepjátékos gyakorlatok. A résztvevők betekintést nyertek az uniós és polgári jogok rendszerébe, megismerték a diszkrimináció elleni védelem lehetőségeit, valamint a jogorvoslati formákat. A foglalkozások hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlévők magabiztosabban tudják képviselni saját szükségleteiket és érdekeiket a helyi közéletben. A délelőtti előadás során szó esett az Európai Unió alapjogairól, szociális jogokról, valamint arról, hogy milyen intézményekhez fordulhatnak a résztvevők jogsérelem esetén. A kiscsoportos beszélgetések és a valós életből vett példák segítettek a témák mélyebb megértésében. A résztvevők aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésekbe, saját tapasztalataikat is megosztották, amelyekből közös tanulságokat vontak le. A második délelőtti blokk közösségeket érintő helyi ügyeket dolgoztak fel, majd szerepjáték keretében kipróbálhatták, hogyan zajlik egy párbeszéd egy lakos és egy önkormányzati képviselő között. A gyakorlatok segítették az önbizalom erősítését és a kommunikációs készségek fejlesztését, így a résztvevők felkészültebben tudnak majd megszólalni helyi fórumokon. A délutáni előadás első blokkjában egy kapacitásépítő workshop volt roma civil szervezetek számára, amely az érdekérvényesítés alapjaira, hatóságokkal való hatékony kommunikációra, valamint tárgyalási és konfliktuskezelési technikára épült. A résztvevők interaktív feladatokon és csoportmunkákon keresztül sajátíthatták el azokat a stratégiákat, amelyek segítségével szervezetük és közösségük érdekeit eredményesebben tudják majd képviselni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Barony Tamás vagyok, két beszélgető társam, két gyönyörű hölgy, Balázs Zsuzsa, aki szerkesztő, riporter és coach.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És a másik gyönyörűség, Molnár Regina, aki blogger. Szia, Regi.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mai témánkat úgy foglalnám össze költő ilyen, hogy miből fakad bennünk az élet, honnan fakad az élet. Olyan állapotot, olyan szakaszt szeretnénk megnézni, amikor úgymond sírban fekszünk, tehát olyan nehézségen megyünk át, ami valami módon szinte visszaveszi belőlünk az életet, és ezután kell újra mégiscsak folytatnunk valami másra, valami újra nyitottan. És első körben én azt mondom, hogy tekintsünk rá arra, hogy milyen az az állapot, amikor az ember keresztre feszül, aztán pedig sírban fekszik. Számotokra, nem tudom, fel tudtok-e idézni ilyen állapotot, amikor valahogy lenullázódott minden, vagy legalábbis egy terület az életnek szakított a korábbi reményekkel.
3: Számomra ez mindig egy nagyon félelmetes és egy ilyen befagyott állapot. Például amikor egy párkapcsolatnak vége lesz mondjuk, de mondhatnám édesanyám halálát is. A hogyan tovább? Mi lesz velem nélküle? És amikor nem látom a következő lépést, és amikor még így nem hiszed el, hogy most ez valóban megtörtént. Az ilyen helyzetekben mindig ilyen picire összemegyek, és nem látom sem magamat, sem a világot magam körül, szóval tényleg egy ilyen sötét dobozban érzem magam, mint mondjuk a koporsó, és ízlelgettem ezt magamban, hogy akkor most mi lesz? Egyrészt van bennem ugye ez a félelem, másrészt meg egy tiszta lapnak a lehetősége is. Bármilyen ilyen nehéz helyzetre gondolok is, mindig ott volt a lehetősége annak, hogy megtegyek egy olyan lépést, amit esetleg addig nem. Mert ugye egy új helyzet van, és nem tudom, hogy milyen lesz. Ott nem marad más, mint az, hogy bízzam magamban annyira, hogy lesz valahogy.
1: Magunkban bízunk, ilyenkor magadban bízol elsősorban?
3: Magamban, és abban a vezetettségben, a gondviselésben nekem ez mindig nagyon erős kapaszkodó. Hogy tudom, hogy van valaki, aki ezt az egészet odafent rendezi és támogat.

0: kávézom, beszélgetek, de belül nincs semmi, nulla, semmi nincsen. Nyilván, hogy mindenki életében vannak ilyen nagy összetöretések. Ez lehet egy szakítás, lehet egy szeretted elvesztése, lehetnek az álmaid összetöretése, vagy egy olyan betegség, amivel számot kell vetned, hogy élet és halál. Vagy akkor most mi az élet, és mi az, hogy meghalunk? Én azért tudom, hogy mit jelent a húsvéti misztérium, vagy legalábbis sejtem. Hiszem azt, hogy van feltámadás. Ez iszonyatosan sokat lendít azon, amikor úgymond ki vagyok terítve. Hogy tudom, hogy ebből a 3 napos, 30 napos sötétből egyszer csak lesz egy hajnali feltámadás, és a fény az valahogy bejön. És én ebben hiszek, ez segít nekem akkor, amikor úgy ki van terülve az életem, és erre is szokták mondani, hogy olyan élő halott vagy.
1: Nekem az okoz ilyenkor így nagy krízist, hogy korábban volt az életnek egy sodrása, egy menetrendszerű létezésben voltam, ahol voltak játékszabályok, törvények, szabályszerűségek, és valami módon ezek már nincsenek. Egyszerűen nem érvényesek azon a ponton. Az is érdekes, hogy egy halálesetnél, amikor valaki meghal, akkor próbálgattam így felfejteni magamban, hogy mi az, ami a legjobban fáj, amellett, hogy a másikkal nem kapcsolódok. Az is benne van, hogy ő nyomott be rajtam olyan gombokat, ami csak a vele való viszonyban kelt életre, és ahogyan ő a sírba szállt, belőlem az általa létrehozott önmagam is vele együtt a sírba megy. Tehát, hogy egy rész belőlem is eltemetődik vele, mert hogy azt a részt ő keltette mindig életre bennem. Biztos vannak ilyen emberi kapcsolatotok, amikor azt csak ő hozza belőled elő, és nem is érted, hogy ha vele találkozol, akkor az vagy. De ezen a ponton tulajdonképpen nem csak a kapcsolódás szűnik meg valaki mással, hanem újra kell kapcsolódni magaddal is. És szerintem az itt a nagyon nehéz, hogy magammal újra akkor úgy kapcsolódni, hogy abból élet fakadjon. Amikor sötétben vagytok, akkor számotokra mi az, ami biztosan megmaradhat?
2: Nekem ilyenkor mindig az évszakok változása az, ami így bekapcsol, hogy persze, hogy most tél van, be vagyunk fagyva, de majd jön a tavasz, és valami új szökkenhet szárba ebből. Tehát mi is ilyen ciklikusan élünk, mi emberek is, hogy oké, most történik valami nehéz helyzet, de biztos vagyok benne, hogy újra fel kell a nap. Ez volt legutóbbi kiállításomnak is a címe. Mindig kell valamilyen kapaszkodónak lennie az életünkben, ami nem egy konkrét dolog. Nekem mindig ebben a sötétségben jelenik meg az egy lépés, amit tehetek majd magam felé. És ezért kell megengednem, én legalábbis ez saját tapasztalat, ezért kell magamnak megengedni azt, hogy megmerjem élni magát a halált, ezt a sötét, befagyott állapotot. Mert ha ezt át akarom ugrani, akkor abból nem lesz egy tartós növekedés a jövőben. Úgyhogy nem tudnám konkrétan megmondani, hogy mi az, ami nekem segítséget nyújt, mert hogy mindig jön az adott pillanatban, helyzetben.
1: De azért most mondtál egy dolgot, ami nekem nagyon tetszik, hogy télre tavasz jön. Nekünk úgy tűnik abban a pillanatban, amikor ilyen halálhelyzetben vagyunk, hogy megállt az idő és megállt a tér. De valójában ott van az a gondolat, hogy nem, az idő nem állt meg, a tér sem, forog tovább, csak most még nem tudok hozzá kapcsolódni per pillanat. Tehát, hogy egy nagyobb összefüggésben sikerül elhelyezned a magad pillanatnyi helyzetét. Ha nem is érzem, de tudatosítom, hogy azért én még mindig a világ része vagyok, ami viszont mozgásban van.
0: Amikor ilyen nagyon sötét helyzetben van az ember, azért az életösztön az ott van benne. Az nem hal ki. Valami benned, a lelked mélyén, kicsi fény azért mindig ott marad, az pislákol. Hogyha ezt a fényt jó, vastag, fekete, valamiféle szövettel lefeded, és nem látod a fényt, de a fény az ott van. És ezek a kiterített állapotok pont ilyenek. Ugyan én nem látom a fényt, mert sötét van, de tudom, hogy az a helyzet, amiben éppen belekerültem, ez egy gyász, sötét, fekete. Ezt el kell gyászolni, meg kell szenvedni, ott kell feküdni. 3 napig, 3 hétig, 3 hónapig, ameddig, de tudom, hogy van feltámadás. És egyszer csak majd eljutok oda. Jézus sem támad fel azonnal, pedig megtehette volna. 3 napig ő is feküdt.
1: Ez az állapot, akkor ezek szerint olyasmire hív minket, van fény, csak most éppen nem látom. Regi mondta, hogy van itt mozgás, csak most éppen nem tudok ahhoz a mozgáshoz kapcsolódni, hogy valahogy új tapasztalatokra hív meg minket ez az állapot, az eddigi tapasztalatinkon túli megélésekre, egyfajta új értelmezésére a létezésnek.

0: bocsánat, magamhoz ragadom a szót, mert eszembe jutott egy régi történetem, még újságíró iskolába jártam, és nagyon híres pszichológus kérdezte, hogy mikor lesz öngyilkos az ember. És az volt rá a válasz, hogy akkor, amikor ő már nem tud szeretni. Nem akkor, amikor őt még szereti, ha már ő nem tud szeretni. És ezt azért hozom ide, mert én azt gondolom, hogy akkor hal meg és sötétedik be nagyon mélyen a lélek, amikor már nem tudsz szeretettel kapcsolódni se magadhoz, se a másikhoz, se az élethez, se a kiskutyádhoz. Senkihez. Meghal benned az élet. Mert a szeretet valahol lefagy benned. És hiába szeretnek még, de te már nem tudsz szeretni.
1: Igen, valójában nekem is ez rajzolódott ki.
0: Mert a szeretet mutatok. Az élet.
1: Igen. Szóval mi van akkor, hogyha megszakad egy szeretett kapcsolat? Hogyan kelünk aztán életre, és, vagyis, hogyan tudunk újra szeretni?
2: Nyilván ugye felhoztam édesanyámnak a halálát, mert hát ő a legközelebbi, akit így elveszítettem. Ugyanezt a megfagyott érzés még mindig érzem magamban, hogy én valójában őt teljes mértékben nem tudtam elgyászolni. Már el tudtam fogadni azt, hogy nincs itt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy magunkban tovább vihetünk kicsi kis csírákat abból a dologból, ami meghalt. És abból növeszhetünk valami olyat, amiben már mi is benne vagyunk.
1: És akkor is fakadott élet, ha még nem tökéletesen fejezted be azt a gyász folyamatot.
2: Így van.
1: Azt hiszem, hogy nem létezik tökéletesen lezárt gyász, hiszen az mindig valami módon egy sem marad.
2: Abszolút.
1: Mindig hiányozni fog az, aki nincs ott, akár egy volt szerelem, akár egy édesanyja, aki elhunyt. Ilyen szempontból nincsen tökéletes gyász, mindig van maradék, amit nem végeztünk el, és mégis született élet. Zsuzsa.
0: Az jutott eszembe, amikor meghalt az édesanyám, és ott álltunk a sírjánál. Döbbenetes élmény volt, mert én azt hittem, hogy össze fogok rogyni, meg mindenféle lesz, mert szoros volt a kapcsolatunk. És azt éreztem ott a temetésen, hogy nekem még nagyobb felelősségem van az életre. Hogy nekem meg kell tanulnom jobban, szebben élni. Felelősségem az, hogy én hogyan éljek. És ez olyan volt, mintha az anyám utolsó üzenete ez lett volna. Éljetek, emberek! Jól éljetek, szépen éljetek, szeretettel éljetek. És akkor tudom, hogy hazamentem, és leírtam a naplómba ezt. Mert ez egy döbbenetes üzenet. Ott a sírnál azt érzem, hogy nekem élni kell. Élni. Nem is biztos, hogy sírni. Élni.
2: Igen.
1: Milyen érdekes, hogy ezek szerint akkor az egyik ilyen pont, amiben a sötétségben megjelenhet, hogy van bennünk mégis egy életre való válasz, még mindig valami módon, amit még nem tudunk akkor megfogalmazni, meg a kibontakozását sem látjuk át.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Barony Tamás vagyok, két beszélgető társam, két gyönyörű hölgy, Balázs Zsuzsa, aki szerkesztő, riporter és coach.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És a másik gyönyörűség, Molnár Regina, aki blogger. Szia, Regi!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mai témánkat úgy foglalnám össze költő ilyen, hogy miből fakad bennünk az élet, honnan fakad az élet. Olyan állapotot, olyan szakaszt szeretnénk megnézni, amikor úgymond sírban fekszünk, tehát olyan nehézségen megyünk át, ami valami módon szinte visszaveszi belőlünk az életet, és ezután kell újra mégiscsak folytatnunk valami másra, valami újra nyitottan. És első körben én azt mondom, hogy tekintsünk rá arra, hogy milyen az az állapot, amikor az ember keresztre feszül, aztán pedig sírban fekszik.
2: Tudjátok, nekem a vesszőparipám, hogy menjünk le konkrétumokra. Azt kérdezném tőletek, hogy mi volt az a legnagyobb összetörettettségetek, amikor így kifeküdtetek, és azt éreztétek, hogy nem mozdul tovább az élet, megfagyott, vége van.
1: Szerelmi csalódás, ahol azt éled meg, hogy nem szépen élnek a szereteteddel.
2: Nem kell.
3: Bennem ez egyébként nagyon elég erős gyerekkorom óta, ezzel nem vagy elég jó. És amikor ez visszaigazolódott abban, hogy mondjuk a partnerem megcsalt, és ez kiderült, és vége lett a kapcsolatnak, akkor valóban úgy éreztem, hogy én nem vagyok méltó más ember szeretetére. Viszont elkezdtem kutatni azt, hogy milyen erőforrásaim vannak. És hogy végül is önmagam szeretetére méltó vagyok mindig. És ha magamat elkezdem szeretni, azzal a világot is elkezdem szeretni, és valahogy egy kicsit úgy helyére billen minden bennem. Persze ez egy nagyon kemény lecke volt, és nagyon nehéz feladat is ezt felfedezni önmagammal, hogy önmagamért lehetek szerethető.
1: De ez nagyon fontos, hogy a szeretettere az nem csak egy másik emberrel kapcsolatban nyilvánulhat meg rajtam, hanem én magam is tudom ezt a szeretetet éltetni.
3: Ez a legnehezebb szerintem, hogy magunkat szeretem, mert mindenki úgy van, vagy sokan úgy vannak benne, hogy hát én szeretem magam, mert elviszem magam étterembe, finom kaját eszek, jókat utazok, ez nem önszeretet.
2: Elmegyünk be. Hogy menjek arra vissza, hogy lehet arról is beszélgetnünk, hogy amikor az embert megcsalják, jó, ásként elárulja őt valaki. És nem feltétlenül párkapcsolatban lehet, ez egy munkahelyi dolog is, amikor becsapnak, beléd rúgnak, hogy a júdásokkal mit kezdesz?
1: Nekem volt most egy ilyen helyzet nemrég munkahelyi. Egy kolléganőmmel úgy érzem, hogy nem úgy állt a dolgok az, hogy kellett volna. Tisztázni akartam vele telefonon, és éreztem, hogy nagyon hergéli, és nagyon mondja a saját igazát, és akkor volt egy pont, hogy elmosolyogtam magam, hogy ebben nem menj bele, hogy ezt a csatát neked nem kell megnyerni. Nem azért hívtad fel őt, hogy győz, hanem teljesen más céllal hívtam, és szerintem kívül lehet maradni rajta. Mert nekem akkor sikerült, pedig elég erősen jöttek föl bennem az érzések, de volt egy pont, amikor így valahogy így ráhívtam, hogy ja, hát én ebben nem akarok részt venni.
2: Ez is a méltóságod,
3: igen.
1: Igen, igen, azt hiszem, hogy így van. Így van, a méltósághoz való kapcsolódás abban a helyzetben.
3: Valami hasonló van bennem is. Ha mondjuk valaki így megcsalt, akkor idővel rájöttem, hogy ez nem engem minősít. Ez az ő problémája, és majdnem már sajnáltam is szegényt, hogy neki ilyen élete van, hogy nem őszinte. Saját magához se, nem csak, hogy hozzám nem. És ezek mindig egy picit erőt adnak nekem, hogy oké, akkor én ezt tudom kezelni.
2: De hát ez egy borzasztó érzés, hát azért az, nagyon sok film is szól erről, meg hát van saját tapasztalatunk is, amikor elárulnak, megcsalnak.
3: Persze, ezt el kell gyászolni.
1: És ráadásul úgy, hogy közben megcsókolják az arcodat, hogy ezt egy mester csókkal árulnak el. Tehát, hogy ez egy nagyon erős kép. Azt megélni, hogy pont azzal a jelben vagy elárulva, ami pont a szeretet áramlásáról szólna. Ha ő ezek után egy kapcsolatba lép, akkor azzal az önképpen lép bele, hogy ő arra nem alkalmas. Hogy ő tud gyúdás lenni, és azért az kemény.
3: Én például meg tudtam bocsátani nekik, mert hogy többen is ezt művelték velem, és hogy ahogy ráláttam, hogy ez az ő problémája, és ez neki nehézség az elkövetkezendő életé, hátralévő életére, letisztult az egész, láttam, hogy az az ember ott van, így ahogy, de hogy nekem már ahhoz nincsen közöm, és én meg tudok neki bocsátani azért, hogy ő ezt tette.
2: De nem azonnal.
3: Nem azonnal, nem, ez egy fejlődési folyamat volt, tehát nyilván az elején dühöngés meg, de a legutolsó ilyen kapcsolatnál megtörtént a megbocsátás, hogy oké, akkor ezt ő viszi tovább, ezt a batyút, nem én.
1: És mi van, ha mi vagyunk az árulók?
3: hogy érted?
1: Én voltam már, nem kapcsolatban, nem ilyen megcsalás volt, de voltam már áruló, és az nagyon erős. Azt éreztem át, hogy nagyon érdekes volt, hogy addig tele voltam feszültséggel, meg rossz indulattal, meg haraggal, dühös voltam, vissza akartam vágni, vissza is vágtam egy másfajta módon, és nagyon nagy csend és nyugalom telepedett rám. Az a fura csend és nyugalom, amikor már a sátánnak sem kell, lesz az ördögnek sem, mert már elvégezte, amit kellett, és most már ott hagyhat. És ezt a csendet tapasztaltam meg, nem tudom, hogy ennél a pokol mennyiben lett borzalmasabb, ha egyáltalán borzalmasabb lehet ennél valami.
2: És te hogy támadtál fel ebből?
1: Hát én akkor így leborultam a földre, és akkor úgy kértem újra életet.
2: Tehát imádkoztál?
1: Imádkoztam, és nagyon megbántam.
2: Tehát megbánást gyakoroltál.
1: Igen, abszolút, hogy visszavágsz, nem igaz, a bosszútól nem leszel boldogabb. Én legalábbis nem lettem.
2: És tudtok bocsánatot kérni?
1: Tudok, de mindig egy kicsit ilyen furán, hogy az is benne van, hogy én most nem lehet, hogy csak élek a megbocsátás eszközével, és a másikra erőszakolom, hogy ő neki most pozitívan kell ezt fogadnia. Egy kérdés mindig.
3: Én is tudok bocsánatot kérni, de én igyekszem úgy bocsánatot kérni, hogy előtte, ha a másik fél nyitott rá, akkor tudjunk egy beszélgetést is ebből kerekíteni, hogy ő mit élt meg abban a helyzetben, és én mit éltem meg. És nagyon érdekes, hogy az elmúlt mondjuk olyan 15 évben néhány volt társam, valahogy visszaköszönt. Nem tudom, megláthatta a neten valamit rólam, és akkor rám írt, hogy hogy vagyok. És 3-4 ilyen emberrel le tudtam ülni, csak elhívtak kávézni, és tudtam, hogy nincs súlya, nem akar semmit, csak úgy, jó, mondom, menjünk el. És én meg tudtam kérdezni mindegyikőjüktől, hogy én mit rontottam el abban a helyzetben. És ez egy akkora feloldozás volt, hogy ő elmondta, hogy igen, és akkor ráláttam az akkori önmagamra, hogy te jó, igen, tényleg ezt csináltam veled. És hogy ez nagyon, nagyon sokat adott nekem így a mostani életemhez és viselkedésemhez.
2: Az önismeretethez.
3: Igen, igen, igen. Ez nagyon nagy dolog.
1: De most, ahogyan beszélgetünk róla, azt látom, hogy ebben a sírban fekvő állapotban, ami életre vezethet, az rajtam kívül van. A saját magamról való tapasztalataimon is kívül van, nem is feltétlenül csak magamra számítok, mondjuk a hívő vagyok, és az, ami majd az életet ébreszti bennem, az most a jelenlegi teremen kívül eshet. Magamban nézek egy magasabb dimenzióból, egy nálam magasabb dimenzióból,
2: Isten, és onnan látom. Így gondolod?
1: Például azzal, és akkor ebből a nálam magasabb dimenzióból rálátok valami arra, ami nem az én értelmezési tartományomon belül van. Valahogy kívülről ébred az élet.
2: Eszembe jutott most egy sztori, amikor csalódásom volt. Nagyon összetörtem. Elmentünk egy nemzetközi rádiós konferenciára Rómába. Ezek után mentünk a kihallgatásra a pápához. És hallottuk, hogy a csehek azt mondták, hogy az első sorokban van két hely. És akkor mondta a barátnőm, hogy na, akkor húzzunk oda. Majd azt mondják ott, hogy jöjjön ki az első sor, és megáldja a pápa. Kimentem, megáldott a pápa. És ott valami élet költözött belém, hogy a megtörtségemet, a 45 kilómmal oda leborulok, és ma már azt tudom mondani, hogy egy szent áldott meg, mert igen. Szent második János Pálról beszélünk, és valami kiegyenesedett benne. Hogy az Isten forgatókönyve volt az, hogy akkora kegyelmet adott nekem, hogy én oda mehettem áldásra, miközben egy összetört, halott állapotban volt a lelkem. Hogy az Isten megengedte, hogy én az első sorba üljek, és hogy kimehessek, és a poén még az volt, amikor jöttünk haza, én nem tudtam, hogy ezt lefotózzák. És a főszerkesztő lobogtatott egy borítékot, és azt mondta nekem, hogy megér neked a tartalma 10 eurót? Nem tudtam, mi van benne. Benne volt a fotó, hogy megáld engem második János Pál pápa, kinagyítva egy nagyban.
1: Az jó kis kép, mikor nagyon sötétben vagyunk, és akár halott állapotban, az, ami majd életre kell minket, az rajtunk kívül van. De annyiban pontosítanám ezt, hogy amikor halottan fekszünk, akkor kívül van az a pont akár, ami majd életre kell minket, de az a későbbi önmagunkon belüli pont. Tehát most még nem találom magamban azt a pontot, ami életre kell, de hiszek abban, hogy tudok én még tágulni, vagy növekedni, vagy alakulni olyan módon, hogy a későbbi önmagamon belül ott lesz az a pont, ami engem életre kell.
2: De ez hit önmagadban. Hogy hiszem azt, igen, hogy én fel fogok tudni támadni.
1: nem is azt mondom, hogy önmagamban, hanem az életben. Abban, amit a Regi is mondott, hogy van itt egy nagyobb rendszer, aminek én része vagyok, és az meg mozgásban van, és abban élet van.
3: És kimerem-e rá nyitni azt az ajtót, hogy megláthassam azt, hogy bejöhessen a fény. Így mert van. Ugye nagyon sokszor csak ott gubbasztunk benne a sötétben, és még az ajtót se látjuk, hogy van itt egy ajtó. De ha ezt megtaláljuk és kinyitjuk, és elkezdünk hinni abban, hogy itt bejöhet, a hit az nagyon fontos. Könnyen beszélek, mert én is így, nekem ez nem jár. De mi van, ha mégis? Csak tegyük fel a kérdést magunkba belül, hogy mi van, ha ez nekem mégis jár.
1: Így van, mert hogy amikor élet fakad, az egy új élet. És mi mindig a korábbiban gondolkodunk, az alapján egyébként nem is mehetünk ki a pápához az áldásra, mert mi nem abba a kaszba tartozunk, de az az ismeret, amivel most nem rendelkezünk, de az a hit, ami arra képesít minket, hogy bízunk abban, hogy egy később önmagunk alkalmas lesz az életre, az lehet a dolognak a nyitja.
3: Úgy elindulni az úton, hogy nem látjuk a végét, vagy de még a közepét sem.
1: Semmit. De hiszünk abban, hogy alakul úgy a tér, hogy mi képesek leszünk kapcsolódni ahhoz a ponthoz egy később önmagunkkal.

útja, ami kalannak tűnt egykor, most már hadakútja. Órák tűnnek el a fotóhomokban, a múlt vérzik szégyen ütötte golyónyomokban. Hazudni bármiért is, ez minden perc drága már, rácsok még őrzik testemet, de te vagy a láthatár.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság iskolai helyzete Magyarországon. A magyarországi cigányság, vagy más néven roma közösség hosszú ideje fontos része az ország társadalmának és kultúrájának. A romák évszázadok óta élnek Magyarország területén, mégis sok nehézséggel kell szembenézniük a mindennapi életben. Ezek közül az egyik legjelentősebb probléma az oktatás, vagy az iskolai helyzet kérdése. Az iskolázottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy valaki később munkát találjon, jobb életkörülmények között éljen és könnyebben boldoguljon a társadalomban. A roma gyermekek számára azonban az oktatás gyakran nehezebb út, mint más gyermekek számára. Magyarországon sok roma család szegény körülmények között él. Gyakran előfordul, hogy a családoknak kevés pénzük van, rossz lakás körülmények között élnek, vagy olyan településeken laknak, ahol kevés a lehetőség. Ez a gyermekek tanulására is hatással van. Sok roma gyermek úgy megy iskolába, hogy nincs otthon megfelelő hely a tanulásra, vagy kevés a könyv, vagy a számítógép, és a szülők sem mindig tudnak segíteni a házi feladatban, mert nem volt lehetőségük magasabb iskolai végzettséget szerezni. Az is problémát jelenthet, hogy egyes iskolákban még ma is előfordul a szegregáció. Ez azt jelenti, hogy a roma gyermekeket elkülöníthetik a nem roma diákoktól. A roma tanulók között az országos átlagnál magasabb a lemorzsolódás aránya is. Ez azt jelenti, hogy sokan nem fejezik be az általános iskolát, vagy éppen a középiskolát. Ennek több oka lehet a család anyagi helyzete, motiváció hiánya, vagy pedig, hogy a fiataloknak korán munkát kell vállalniuk. Sok roma fiatal szakmát tanul, de kevesebben jutnak el érettségiig vagy a felsőoktatásig. Az utóbbi években egyre több roma származású fiatal tanul egyetemen, és még mindig kevésnek számít a számuk a teljes népességhez képest. Fontos azonban kiemelni, hogy számos pozitív kezdeményezés is létezik Magyarországon. Több alapítvány, civil szervezet és iskola dolgozik azon, hogy segítség a roma gyermekek tanulását és továbbtanulását. Léteznek tanodák, ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű diákokat. Ezek a programok segítenek a tanulásban, a felzárkózásban és abban, hogy a fiatalok higgyenek saját képességeikben. Sok roma fiatal példája mutatja, hogy megfelelő támogatással sikeresek lehetnek az életben. Az oktatás nem csak a roma közösség, hanem az egész társadalom számára fontos. Ha minden gyermek egyenlő esélyeket kap az iskolában, az csökkenteni a szegénységet és az előítéleteket is. A közös tanulás segít abban, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást és elfogadhatóbbá váljanak. Ezért az iskolának nem csak tudást kell adnia, hanem a társadalmi együttérésre is nevelni kell a gyermekeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Barany Tamás vagyok, két beszélgető társam, két gyönyörű hölgy, Balázs Zsuzsa, aki szerkesztő, riporter és coach.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És a másik gyönyörűség, Molnár Regina, aki blogger. Szia, Regi.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mai témánkat úgy foglalnám össze, költő ilyen, hogy miből fakad bennünk az élet, honnan fakad az élet. Olyan állapotot, olyan szakaszt szeretnénk megnézni, amikor úgymond sírban fekszünk, tehát olyan nehézségen megyünk át, ami valami módon szinte visszaveszi belőlünk az életet, és ezután kell újra mégiscsak folytatnunk valami másra, valami újra nyitottan. Itt ugye még megint feljön egy új dolog, új önmagam. Új Tomi, új Regi, új Zsuzsa. Hiszünk benne, ugyanez a növekedés, az is ugyanezen a logikán működik, hogy hiszek abban, hogy több lehetek, hiszek benne. Mi képesít minket erre a hitre, hogy többé válhatunk, hogy lehetek több, mint ami tegnap voltam. Mert szerintem ez egy alapvető igény, meg feltételezi az életet, hogy kapcsolódni tudjunk az élettel, hogy hiszünk abban, hogy többek lehetünk.
2: Én nagyon röviden úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy egyrészt van már tapasztalatom róla, hogy több lehetek. Másrészt látom a családomban, barátokban, akár idegen emberek történetein keresztül is az, hogy ő hogy kelt fel, kelj fel és járj. Hogy állt fel, ez igenis ösztönöz arra, hogy emberből vagy, küzdjél, tessék felállni, tovább menni, fejlődni, és hinni abban, hogy fel kell majd a nap, ahogy Regi mondta. Mm.
3: Igen, egyébként pont a tapasztalatot akartam én is behozni. Ha tudatosak vagyunk annyira magunkra, és egy minimális tudatosság szerintem ehhez elég, akkor visszatekintve láthatjuk azt, hogy mi mindent véghez vittünk már. A legnagyobb elesettségünkből is fel tudtunk állni, jó esetben nyilván. Érdemes ezeket elraktározni későbbre is, meg szemmel tartani az egykori önmagunkat, hogy hogyan vezetett el az út ide, ahol most vagyunk, és akkor sem láttuk azt, hogy mi vár ránk. Csak egyszerűen megvolt bennünk az a hit és bizalom, hogy képes leszek rá. Igen, ha kinyitom az ajtót, onnantól kezdve meg már könnyedebb az elindulás is.
1: Mit is mond Jézus, amikor gyógyít, miután megtörtént a csoda, a hited megmentett téged.
2: Meggyógyított téged.
1: Gyerekek, ez nagyon nagy mondat. Mit akar ezzel Jézus mondani? Hogy a hited mentett meg. Szinte majd azt mondja, hogy nem én mentettelek meg, ez a hited kellett.
3: Egyébként én alapvetően hiszek abban, hogy képesek vagyunk az öngyógyításra, és ha már így minden területben...
1: Hát ez egy tény, a testünk öngyógyító szervezet.
3: Így van, abszolút.
1: Rendszer.
3: Abszolút, tapasztalom is, hogy ez így van.
1: Mi ez a hit, ami megment minket?
2: Pont ez, hogy hiszem azt, hogy azért annak az embernek kicsit könnyebb a dolga, akinek van egy hitrendszere. Mondjuk hívő ember. Van egy Krisztus tudata. Mert elénk van élve, le van írva a Bibliába, tudod értelmezni, az egy olyan szép spirituális keretet ad neked. Szoktam mondani, hogy kettős állampolgárok vagyunk, nem csak a földi szinten vagyok az, aki, hanem van egy égi állampolgárságom is, egy spirituális, egy lelki állampolgárságom is. Ez segít abban, hogy feltámadjak újra és újra és újra és újra és újra, ameddig csak élek. Mert a feltámadás az nem egy dolog. Sok kis halálunk van, meg nagy halálaink vannak, meg összetöretéseink vannak, meg mindenünk van, de az, hogy én nem csak a földi állampolgárságom szerint gondolkodom, élek, vagyok, ez nekem iszonyatosan sokat segít, hogy kötelességem is van a másik állampolgárságom felé, amit nevezhetjük úgy is, hogy a jobbikénem, aki boldog, aki harmonikus, aki egyben van, és nem függ a körülményeitől, nem függ attól, hogy van munkája, nincs munkája, szeretik, nem szeretik, van pénze, nincs pénze, független. Mert oda tartozom, nem csak ide tartozom.
3: Ez egy nagyon erős tudatosság is kell azért, mert hányan nem képviselik ezt, amit te most elmondtál, tehát hányan nem élik ezt, amit te most elmondtál.
2: Ez a hívőség, Regi. Mindenki hogy... hisz valamiben.
1: Hát mert biztos. Akkor mi a hit? Amilyen viszonyban én állok az élettel. Amilyen viszonyt kialakítok az életem.

0: hanem valami olyasmit, amit naponta teszünk, csak egy másfajta metódussal kell ugyanazt tennünk. Nagypéntek miatt is azért többször bejön a keresztény tanítás, amikor azt mondja Péternek Jézus, hogy nyugodj meg Péter, emberek halászává teszlek. Ugyanazt kell csinálnod, mint eddig, csak most nem halakat, hanem embereket fogsz halászni. Tehát a hit, az élethez való hozzáállás, az valami olyasmi, amit mindig is teszünk, csak most máshova kell tenni a fókuszt, és azt kell újra rendezni.
1: És ehhez még nagyon jó segítség az, hogyha közösségben vagy, sokkal előbb gyógyulnak a sebeid, sokkal előbb tudsz talán kijönni a sírodból, és van, aki elhengeríti a követ, ha már szinonimába beszélgetünk.
0: Hogy ki tud jönni.
1: Igen, kellenek a társak. És kell még az is, hogyha te nem tudsz emlékezni, legyen valaki szemtanúd arra, hogy te, Tomi, ott akkor abból a gödörből kijöttél, Regi, te abból a gödörből kijöttél, te erős, bátor vagy, és van benned annyi élet, hogy ki tudsz jönni. Figyelmeztetni kell a másikat a jobbik részére, mert lehet, hogy ő abban a kiterített félhulla állapotában már gondolkodni se bír.
0: De
1: mennyire mennyire fontos az, hogy jön valaki, és megfogja a kezed, és bátorít.
2: Közösség megtartó ereje. Így annyira van. Fontos lenne, és hogy ez terjedjen, hogy kiskörben elkezdeni, és az fog egy egész társadalmat, vagy egy világot megtartani, hogy és ebben akkora felelősségünk van szerintem, hogy mi jól legyünk, hogy letisztázzuk magunkat, és tisztán lássunk.
1: Beszélgethetünk itt mindig arról, hogy én, de ez az ego világa. Ki kell lépni magadból, meg kell fogni a másik kezét. Az az igazi feltámadás. Az sem egy magányos műfaj, amikor az ember feltámad halottaiból. Hát az sem magányosan megy végbe.
0: Henry Bullard mondta, keresztény volt, és ő mondta, hogy látott egy előadást, Jézus meghalt, és akkor a sírból egyszer csak elkezdtek kijönni a feltámadáskor fehér ruhás emberek, és azt mondta, hogy szenzációs, Jézus meghalt, mint individuum, és feltámadt, mint sokaság. Úgyhogy ott is a kapcsolódás volt, az élettel való kapcsolódás, az pedig utat tör magának, és kapcsolódni akar az élet. Úgyhogy talán valami ilyesmit kell rendbe tennünk ahhoz, hogy újra elinduljon bennünk az élet.
1: Kapcsolat, de nem csak magunkkal meg a másikkal, hanem az Istenivel is, hogy kapcsolatban legyek vele, úgy, mint a legjobb barátommal, szólítsam meg, nem csak időnként vagy alkalomattán, hanem legyen egy élő kapcsolatom a legbelsőbb szentélyemben, azzal, aki az egész én, az egész te, az egész világmindenség. Mindenki lelkében ott van a teremtés történet. A lelke mélyén minden rendben van, és ott van, és megismerhető.
0: És amikor valaki magát és a másikat szeret és kapcsolódik, akkor még hogyha nem is tudatosul benne, de Isten világában, a szeretetben van.
1: Ha igazán őszintén szeretett kapcsolatban vagy valakivel, abban a pillanatban tudod, hogy ki az Isten.
0: Igen, kapcsolatban vagy vele azonnal. És ne feledjük el azokat a szavakat, mert a feltámadáshoz biztos, hogy erős köze van, hogy a feltámadt Jézus úgy köszön, hogy ne féljetek, azzal kezdi. Tehát a feltámadás az valami módon a félelmeknek valahogy a felszámolása, vagy a felszámolás kezdete.
2: Igen, ezzel abszolút egyetértek. Mert a félelem az mindent elfed, ami fontos lenne.
0: Igen, és mindent, ami éltet, el akar nyomni bennünk a félelem. Sokszor. Nem mindegyik, de a legtöbb ilyen. Van-e valami, amit így zárásképp most megfogalmaznátok?
1: Prohászka Otokár egykori székesfehérvári püspök mondta azt, és nagyon szerettem ezt a mondatot. Élni el ne felejtsetek. Én ezzel zárnám, mert pont az életről feledkezünk meg. És az viszont kis halálokat hordoz maga után. Éljetek, éljetek, éljetek.
2: Én pedig annyit mondanék így a végére, hogy lépni azzal a hittel, hogy még nem látom, hogy hová lépek, de hiszem azt, hogy jó útra.
0: Legyen így, addig is mindenkinek életet kívánok. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Széher út a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között. A 129-es autóbusz sajnos terelve közlekedik, és hát sajnabajna nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között, illetve a Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra se járható, illetve buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Priellek-Hornélia utcától egészen a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Útszűkületre kell készülni a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, illetve szakaszos és időszakos út lezárásokra kell majd készülni a Hunyadi János úton az Építész utcánál, a Mezőkövesd utcánál, a Szerémi út útvonalon, a Duna utca és a Priellek-Hornélia utca között, tehát röviden és tömören egy igazi nagy felkavarodás van azon a szakaszon, viszont a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell szintén készülni, illetve a Magyaródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a fél útpálya. Szóval tényleg azt javaslom, hogy vezessen mindenki nagyon türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig gyorsan mondom is, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán folytatódik a napos, meleg idő, csak nem zavartalan napsütéssel, viszont azért napközben megélénkülhet, sőt akár helyenként meg is erősödik mondjuk az északnyugati szél. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag szinte pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és hát ne szégyelősködjetek, illetve ne kéressétek magatokat, nyugodtan megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, nagyon sok szeretettel. Én pedig nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő kívánságot, és hát a számotokra követendő példát, hiszen kaptam egy tök jó kis SMS-t nem olyan régen, így szól. Szia Csabi, zenét szeretnék küldeni a drága szerelmemnek, Gyémántnak. Küldi neki a felesége Babi, és két fia, Gyémántka és Rodrigo. Üzenjük neki, hogy szeressük nagyon, és nagyon hiányzik. Küldöm neki Gyémitől a Haza kell menni című számát. Köszönöm szépen. Na látjátok, köszönt szépen, bemutatkozott, elmondta, hogy kinek, milyen zenét küld, és mit üzen neki. Ilyen egy jó SMS, úgyhogy sok szeretettel Babi, Gyémántka és Rodrigo kérésére fog szólni Gyémitől a Haza kell menni című sláger.

0: csokolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem betelefonálás vagy SMS formájában, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, mert igazából lehet azért is küldeni, mert éppen összevesztetek, és ki szeretnétek békülni, de mondjuk akár lehet küldeni azért is, mert nagyon szeretitek egymást, számtalan alkalom van, ami miatt szólhat egy zene itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, én pedig nem is húzom tovább a mi drága kis napi 3 órányi műsoridőnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék a páromnak, Attilának kérni egy dalt, Bódi Guszti és Margó, Hosszú rögös ez az út, köszönöm, Laura. Tehát Laura élete szerelmének szeretne kedveskedni az Attilának egy dallal, Hosszú rögös ez az út, Bódi Margó és Bódi Guszti duett fog szólni akkor nagyon sok szeretettel. Amíg megy a dal, addig pedig természetesen várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Széher út a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között. A 129-es autóbusz sajnos terelve közlekedik, és hát sajnabajna nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között, illetve a Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra se járható, illetve buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Priellek-Hornéria utcától egészen a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Útszűkületre kell készülni a Hunyadi János úton kifelé az építés

0: Vezessen mindenki nagyon türelmesen, illetve óvatosan, én pedig gyorsan mondom is, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán folytatódik a napos, meleg idő, csak nem zavartalan napsütéssel, viszont azért napközben megélénkülhet, sőt akár helyenként meg is erősödik mondjuk az északnyugati szél. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag szinte pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
0: Beülsz, bekapcsolod a kedvenc zenédet, elindítod a navigációt, és mész a dolgodra. Mindeközben az autód jóval többet tudhat meg rólad, mint azt gondolnád. Látja, hogy merre jársz, hogyan vezetsz, bekötöd-e az övet, sőt, egyes modellek azt is figyelik, hogy mi történik az utastérben. A BBC cikke nyomán arról olvashatsz a cikkben, hogy a legújabb autók milyen statisztikákat készítenek a tulajdonosokról. Az újabb autók valóban guruló okos eszközök, érzékelőkkel, kamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és internet kapcsolattal. Mindezektől kényelmesebbek, biztonságosabbak és okosabbak lehetnek, de azzal nagyon kevesen számolnak, hogy a rendszerek rengeteg adatot gyűjtenek a vezetőről. Hát én azt hittem, hogy azért 2026 közepéhez közeledve már elengedtük ezeket az adatvédelmi aggályokat, hiszen gyakorlatilag, hogyha veszünk egy robotporszívót, már bizonyos adatokat azért az is tud gyűjteni, úgyhogy szerintem ezeket engedjük el, aki kíváncsi az adatainkra, az úgy is hozzá fog jutni egy tévén keresztül, egy mikrón keresztül, de komolyan mondom, egy robotporszívón keresztül, úgyhogy szerintem ezeket a nyavajgós, jaj, az adatvédelmitől, ezeket már engedjük el, és adjuk át magunknak a jövő korának, ahol ez elkerülhetetlen lesz. Tehát itt amúgy igazából nem csak arról van szó, hogy a rendszer megjegyzi a kedvenc rádióállomást, vagy a gyakran használt úticélt. A modern autók képesek lehetnek rögzíteni a pontos útvonalakat, a sebességet, a hirtelen fékezéseket, a biztonsági öv használatát, a telefon csatlakozását, sőt, bizonyos esetekben az utastérben zajló eseményeket is. Egyes modellekben belső kamera is működhet, amely a vezető arcát, tekintetét vagy testtartását figyeli. És hát az emberek ilyenkor nyavajognak, hogy hú, hát akkor ő látja az adataimat az autó, és ha nem tudom ki fel fogja használni a híres és nagyon különleges adataimat, hát nem. Az új 7-es BMW-be igazából többször is, hát hogy is mondjam nektek, nem azt mondom, hogy életmentő volt, de jó, hogy volt belső kamera, ami látta rajtam, hogy nagyon fáradt vagyok, és kicsit kezdek így elbóbiskolni, és akkor elkezdett így befékezgetni a kocsi, meg pittyegni, meg szinte már épp, hogy fel nem robbant a nyitjázat, hogy nehogy elaludjak, és hát nagyon örülök neki, hogy volt bent kamera, illetve most gondoljátok el, már nyilván sok mindenki ebben nem tud sajnos belegondolni, de mi van akkor, hogyha valaki vesz egy ilyen drága autót, feltörik és ellopják. Na hát ez a belső kamera pont fel tudja venni igazából, ami az utasteret nézi, és a nagyon híres, különleges adataimat ellopja, közben fel is tudja venni azt, hogy kitörte be az ablakot és kimászott be a kocsiba. Szóval ezért mondom, hogy 2026-ban kerekítve már lassan tényleg 2030, és már ez a, jaj, az adataimat nehogy ellopják, ezt már el kell engedni. Tehát szerintetek, hogyha ti vesztek egy okos robotporszívót, amiben szenzorok vannak, kamerák vannak, és az okostelefonról nyomon lehet követni, hogy a házon belül hol van a porszívó, akkor szerintetek a csing-csung-csing-csung típusú robotporszívó, amit megvettetek, az nem küldi el az adatokat a gyártónak, vagy a nem tudom kinek, hogy ezen és ezen a koordinátán egy ekkora meg ekkora ház, ilyen meg olyan elrendezéssel, itt valószínűleg egy kanapé van, ott meg egy asztal, tehát így a robotporszívónak a nyomvonalát végig lehet követni, és szerintem az is elküldi az adatokat, úgyhogy ezek az adatvédelmi dolgok már elkerülhetetlenek. That's

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: sucks it, get out.
1: Továbbra is a sok-sok SMS-eket, illetve betelefonálásokat, tehát zenei kívánságokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami most sincsen másképp, szóval nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, szeretnék kérni egy számot a drága feleségemnek a születésnapjára, a neve Nicolette, és ma lesz 48 éves. Küldi neki sok-sok szeretettel Phil Como. Köszönöm szépen. Hát akkor én szerintem minden tőlem telhetőt megtettem. Elindítom sok szeretettel születésnapja alkalmából Nicolette-nek, Steve Gáspártól a boldog születésnapot, és hát kedves Nicolette, happy birthday to

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dixon.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. A Szinyei József könyvtár adott otthont a cigány, eredetileg cigánka magyar kiadása bemutatójának, amely a Tandem szervezet jóvoltából került sajtó alá. Ahogy az esemény ismertetőjében is szerepelt, a mű egy erős, őszinte történet két világ határáról, előítéletekről, küzdésről és méltóságról. Látatlanba, vagy akár olvasatlanul is kitalálható, hogy a szöveg a roma identitás, de mindemellett a személyes önazonosság meg annyi kérdését boncolgatja. Ahogy azt a bemutatón a szerző, Jeanette Motlová elmondta, illetve felidézte. A roma mi voltára és romákra adott társadalmi mindennapi reakciókból kezdett el blogot írni, amely aztán az eredeti szlovák nyelvű kötet alapjává vált. A könyv, ahogy a bemutatót beharangozó esemény szövegében olvasható, egy megrendítő és felemelő történet egy roma kislányról, magáról, Jeanette-ről, aki két világ között nő fel, a cigány közösség számára túl fehér, a többségi társadalom szemében túl barna. Nem illeszkedik egyik skatujába sem, inkább küzd azért, hogy a saját útját járhassa. Motlová magától értetődően nem tudja, hogy hány embernek jelenthet segítséget a könyve, de egy valakire biztosan jó hatással volt. Az én voltam, mert én sírtam rajta, s mosolyogtam, amikor leírtam az utolsó mondatot, mondta el. Szavaiból az is kitűnt, hogy az írás sokat hozzátett az önismeretéhez, hiszen addig csak a társadalmi elvárások miatt viselt maszkok alapján tudott magáról beszélni. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és senior trénere koordinálta, aki egyben a szerzővel és a fordítóval, Mészáros Tündével folytatott beszélgetést is moderálta. Fabó Mária könyvtár igazgató is méltatta a kisebbségi kulturális alap támogatásával megjelent könyvet, amelyből Fabó Tibor színművész olvasott fel részleteket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a Széher út a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között. A 129-es autóbusz sajnos terelve közlekedik, és hát sajnabajna nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között, illetve a Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra se járható, illetve buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Priellek-Hornélia utcától egészen a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Útszűkületre kell készülni a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, illetve szakaszos és időszakos út lezárásokra kell majd készülni a Hunyadi János úton az Építész utcánál, a Mezőkövesd utcánál, a Szerémi út útvonalon, a Duna utca és a Priellek-Hornélia utca között, tehát röviden és tömören egy igazi nagy Felkavarodás van azon a szakaszon, viszont a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell szintén készülni, illetve a Magyaródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a fél útpálya. Szóval tényleg azt javaslom, hogy vezessen mindenki nagyon türelmesen, illetve óvatosan, én pedig gyorsan mondom is, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán folytatódik a napos, meleg idő, csak nem zavartalan napsütéssel, viszont azért napközben megélénkülhet, sőt akár helyenként meg is erősödik mondjuk az északnyugati szél. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag szinte pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni azt a dalt. Én pedig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Most viszont nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, méghozzá Johnny-tól. Így szól. Hello, hello, Johnny vagyok. Szeretnék egy dalt kérni. Küldeném a munkatársaimnak, akikkel a dugóban ülünk a Hungária körúton, és tartunk haza Tiszalökre és Tiszadadára. Hát akkor kellemes utat hazafelé. Nagyon jó érzés nekem, amikor olyan emberekkel találkozok, akár így az éteren keresztül, akik éppen dolgoznak, hiszen a munka nem esít. Mások hibáztatása helyett, hogy most éppen azért nem megy így, mert mondjuk így, meg úgy, inkább pénzt keresnek. Ez én nekem nagyon szimpatikus, és mivel szerintem a Johnny vette a bátorságot, hogy írjon a Rádiódiknek egy SMS-t, így ő és munkatársai nagy valószínűséggel eléggé jól teljesítettek ma, úgyhogy szerintem megérdemlik a zenét. El is indítom nekik sok szeretettel a Látom a csillagos eget című slágert a Budai Family-től.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digbe.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságokat a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és igazából úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, ami sajnos valamiért anonim, meg egy címzet nélküli, így szól: sziasztok, szeretnék kérni egy dalt Horváth Family-től. Köszönöm. Hát igen, ezért mondom nektek, hogy úgy kell egy jó SMS-t megírni, és hiába mondjátok, hogy ez oktatás vagy nem oktatás, sajnos muszáj elmondjam szinte minden egyes megszólalásba. Egy SMS úgy tökéletes, ha köszöntök, bemutatkoztok, megírjátok, hogy személyesen kinek szóljon a zene és milyen alkalomból, így jó egy SMS. Így sajnos nem tudom mondani azt se, hogy mondjuk XY kéri magának a zenét, vagy ilyesmi, mert még a nevét se tudom, tehát hogyha írtok nekem SMS-t, akkor én így várom a kívánságokat. Most pedig akkor el is indítom sok szeretettel Bódi Guszti és Horváth Family duettjét. Legyél te mindig szerencsés!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3

0: Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Hódi Kívánságshow a 100.3.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Széher út a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között. A 129-es autóbusz sajnos terelve közlekedik, és hát sajna bajna nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni

0: útszűkületre kell készülni a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, illetve szakaszos és időszakos út lezárásokra kell majd készülni a Hunyadi János úton az Építész utcánál, a Mezőkövesd utcánál, a Szerémi út útvonalon, a Duna utca és a Priele-Kornélia utca között, tehát röviden és tömören egy igazi nagy felkavarodás van azon a szakaszon, viszont a Rejtert Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell szintén készülni, illetve a Magyaródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a fél útpálya. Szóval tényleg azt javaslom, hogy vezessen mindenki nagyon türelmesen, illetve óvatosan, én pedig gyorsan mondom is, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán folytatódik a napos, meleg idő, csak nem zavartalan napsütéssel, viszont azért napközben megélénkülhet, sőt akár helyenként meg is erősödik mondjuk az északnyugati szél. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag szinte pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: 400 ezer forintot is kóstálhat egyes SUV-kon a kerékcsere. A speciális gumiabroncsok gyorsabban kophatnak a vezetési stílustól függően, ezért érdemes megfontolni, hogy miért választunk majd legközelebb, és hát őszinte leszek, hogy annyira örülök, hogy ezekben a cikkekben olyan lényegi információkat is megírnak, nyilván nem azért, hogy meglegyen a karakterszám, hanem mert tényleg olyan dolog, amit az ember sose gondolt volna, hogyha valaki durván vezet, akkor jobban kopik a gumi. Hát hála Istennek ezt most már megtudtuk, viszont az elektromos autók fenntartása nem minden esetben olcsó. A nagy teljesítményű városi terepjárókon például már egy gumicsere is zsebbe nyúlós lehet. Hát igen, de most 400 ezer forintért szerintem nem érdemes gumit venni, illetve hogyha mondjuk tényleg az ember vesz egy normális gumiszettet, mondjuk 5-6-700 ezerért, viszont van egy 30-40 milliós kocsija, akkor mi az az 5-600 ezer forint? Tehát nem éri meg ez a nyavaigás hozzá, de tényleg azért érdemes odafigyelni a gumikra. Viszont már mondom is nektek, hogy miért van szükség speciális kerekekre az ilyen kocsikhoz. A speciális kerekek segítségével halkabb a gördülési zaj, kedvezőbb lehet az energiafelhasználás, nagyobb lesz a kocsi terhelhetősége, ráadásul akár tartósabbak is lehetnek. Ha az autó mindennapos használatnak megfelelően a vezetési stílusunkhoz is illeszkedő abroncsot választunk, akkor tényleg egy rossz szavunk nem lehet. De őszinte leszek, hogy én még egy szétrugott 10 éves 5-ös BMW-re se vennék 400 ezerért gumit, hiszen ha van pénz majomra, legyen pénz banánra, és tényleg ne a biztonsági dolgokon spóroljunk. Tehát inkább akkor legyen kisnavis az autó, de viszont cserébe jó legyen rajta a gumi meg a fék, és akkor nem halunk meg a családunkkal együtt, esetleg egy balesetnél, hanem meg tudunk állni időben, vagy ki tudjuk kerülni. Viszont az elektromos autókhoz kifejlesztett EV-specifikus abroncsok nem csak marketing célokat szolgálnak, az eltérő műszaki igényekhez igazítják őket a gyártók. Éppen ezért fontos, hogy miért is válasszunk. A 4 évszakos verziók ugyanis nem minden helyzetben előnyösek. Ha a kisebb a kocsi teljesítménye, vagy zömmel a fővárosi városi közlekedés során használjuk, érdemes megfontolni, hogy a 4 évszakos verzió kerüljön-e a kerekünkre. Én azt mondom, hogy nem. A nagyobb teljesítményű rendszeres autópályás közlekedés során viszont nem feltétlenül ideális, hogyha 4 évszakos van az autón, de szerintem sosem ideális. Most egy kerékcsere, mondjuk egy téli-nyári csere, évente mondjuk összesen 20 ezer forint. Most ezért a 20 ezer forintért inkább legyen tényleg évszakhoz megfelelő gumi szerintem, főleg akkor, hogyha az embernek tényleg ilyen több 10 milliós, 30-40-50 milliós kocsija van. Viszont amennyiben az autó nagyon nagy tömegű, és általában hosszabb, nagysebességi utakon megyünk vele, a vezetési stílusunk inkább dinamikus, sportos jellegű, nem éri meg ugye ez az univerzális abroncs, de szerintem még egyszer elmondom, hogy egyáltalán nem éri meg. A speciálisan elektromos kocsikra fejlesztett abroncsokból általánosságban elmondható, hogy a hagyományos kocsikon lévőkhöz képest gyakrabban szorulnak cserére, ugyanis gyorsabban kopnak, melynek oka az azonnal rendelkezésre álló nyomaték, erőteljesebb

gyorsulás, nagyobb terhelés, és az akkumulátorok súlya miatt ugye alapból az autók nehezebbek, tehát igazából egy 430D xDrive BMW mondjuk, mit tudom én, 1,7 tonna, most csak mondtam valamit, de az i4 elektromos verziója ugyanannak a kocsinak mondjuk 1,9 tonna.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show az

0: szakszi, gyere!
1: Ezt a telefonszámot kell társázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken keresztül, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig erre van lehetőség, még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Higgyétek el, rám mindig számíthattok. Tehát voltam már bent augusztus 20-án, december 24-én és március 15-én. Én nem zárok be, mert piros betűs ünnep van. Ez nem a helyi kisbolt, meg a szupermarket. Én mindig itt vagyok, voltam és leszek is nektek. Pontosan ezért ezt bebizonyítva már olvasom is a következő SMS-t, mely így szól. Sziasztok a kislányomnak és a férjemnek, szeretnék zenét kérni Győrbe, Noéminek és Ricsinek. Ők az életem értelmei. Köszönöm. Na látjátok, ezt szoktam nektek mindig mondani, kicsit oktató jelleggel, de közben csak jó szándék vezérel, hogyha írtok SMS-t, ahhoz 5 dolog szükséges. Az első, hogy köszöntök, a második, bemutatkoztok, tehát egyrészt tudjuk, hogy ki küldi a zenét, illetve én is tudom, hogy kivel állok úgymond szembe. A következő, jó lenne tudni, hogy kinek, milyen zene és hogy miért szól, és minden passzol, csak sajnos nem tudtuk meg, hogy ki küldi a férjének és a lányának a zenét, csak annyit tudunk, hogy Győrbe fog szólni Noémi hercegnőnek és Ricsinek, Nótár Méri és Burai duettje. Fordul.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a Széher út a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között. A 129-es autóbusz sajnos terelve közlekedik, és hát sajnabajna nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között, illetve a Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozik a forgalmi rend. Irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra se járható, illetve buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Priellek-Hornélia utcától egészen a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Útszűkületre kell készülni a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, illetve szakaszos és időszakos út lezárásokra kell majd készülni a Hunyadi János úton az Építész utcánál, a Mezőkövesd utcánál, a Szerémi út útvonalon, a Duna utca és a Priellek-Hornélia utca között, tehát röviden és tömören egy igazi nagy felkavarodás van azon a szakaszon, viszont a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell szintén készülni, illetve a Magyaródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a fél útpálya. Szóval tényleg azt javaslom, hogy vezessen mindenki nagyon türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig gyorsan mondom is, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán folytatódik a napos, meleg idő, csak nem zavartalan napsütéssel, viszont azért napközben megélénkülhet, sőt akár helyenként meg is erősödik mondjuk az északnyugati szél. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag szinte pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
4: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval kapjátok elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis pontosan tudjátok, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, és higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is nagyon húznám tovább az időt, hanem olvasnám is inkább a következő SMS-t, melyet Attillától kaptam. Így szól: Halihó, Mikó Attila vagyok, faterumnak, Vancsik Lacinak szeretnék egy jó pörgős zenét kérni. Hát, hogyha jó és pörgős zenének kell, hogy szóljon, akkor most el is indítanék szerintem mondjuk egy, hát melyik legyen, mondjuk Zsülitől a Habibi Mykonos Style-ba. Ez fog szólni nagyon sok szeretettel a drága Mikó Attila kérésére, édesapukájának, Vancsik Lacinak.

Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Hódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságokat minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen ez a Bódik kívánságsó, tehát az előbb említett 3 órában a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi belefér a műsoridőbe, és hát azért a bruttó 3 óra nem annyira sok, mármint ahhoz képest, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, hála Istennek, hála nektek, és hát sajnos mindenkire elég idő sosem fog tudni jutni, viszont higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Habib Family küldi, Habib Márkónak szeretném, fekete BMW-vel megyek hozzád Martin Laurent küldeni, és a családja üzeni, hogy nagyon szeretjük és hiányzik nekünk. Hát én szó szerint szoktam olvasni a kívánságokat, úgyhogy ha megfogalmazásbeli probléma van, vagy helyesírásbeli probléma van, én egy per egy olvasom be, ne rám vessetek. Ha valaki esetleg mondjuk mégsem tudna helyesen írni, ő nyugodtan használja a mikrofonjelet a billentyűzetnél, és akkor a telefon igazából megoldja neki helyette, csak be kell diktálni, illetve hogyha írtok, akkor úgy írjátok meg az SMS-t tartalom szempontjából, mint ahogy a Habib Family is tette most nekem. Tehát köszönt, bemutatkozott, tehát tudjuk, hogy ki küldi, leírta azt is, hogy kinek küldi a zenét, illetve hogy milyen zenét, és egy kedves kis üzenet még így a kívánság végére, ilyen egy jó SMS, tehát hogyha valaki ír nekem, akkor hasonlóképpen járjon el, most pedig következzen Martin Laurent.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.
2: Igen.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Széher út a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között. A 129-es autóbusz sajnos terelve közlekedik, és hát sajna-bajna nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között, illetve a Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra se járható, illetve buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Priellek-Hornélia utcától egészen a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Útszűkületre kell készülni a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, illetve szakaszos és időszakos út lezárásokra kell majd készülni a Hunyadi János úton az Építész utcánál, a Mezőkövesd utcánál, a Szerémi út útvonalon, a Duna utca és a Priellek-Hornélia utca között, tehát röviden és tömören egy igazi nagy felkavarodás van azon a szakaszon, viszont a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell szintén készülni, illetve a Magyaródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a fél útpálya. Szóval tényleg azt javaslom, hogy vezessen mindenki nagyon türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig gyorsan mondom is, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napos, meleg idő, csak nem zavartalan napsütéssel, viszont azért napközben megélénkülhet, sőt akár helyenként meg is erősödik mondjuk az északnyugati szél. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag szinte pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A 2021 előtt forgalomba helyezett autók esetén több értéket is figyelnek majd. Az adatokat 10 évig tárolják és elemzik. A környezetvédelmi célok teljesítése miatt már 2026-ban várható ez az újfajta műszaki vizsgáztatás bevezetése. Amúgy így az elején megjegyzem a kis véleményemet. Ennek örülök, hiszen hát olyan autók járnak manapság sajnos az utakon, amiknek hát őszinte lesz,

jöhet-e amúgy elő. Ez szerint a műszaki vizsgálomásokon a járművek OBD csatlakozóján keresztül monitorozzák majd a károsanyag kibocsátásra és az üzemanyag fogyasztásra vonatkozó adatokat. Az információkat továbbítják a központi jármű nyilvántartásba, és akár 20 évig is megőrizhetik azokat. És hát azért, ahogy olvasom ezt a cikket, ez kicsit ilyen clickbait, tehát hogy ilyen csali, hogy úgy gyorsan rányomok és elolvasom. Hát sajnos ez Lengyelországban lesz, nem pedig Magyarországon. Na hát most beleestem ebbe a csapdába, legalább egy érdekes témáról tudok nektek egy kicsit beszélni pár sort. Az adatokat az Európai Bizottsághoz is eljuttatják, hogy a gyártók járműveinek hosszú távú értékelésére is fel lehessen használni az eredményeket. A plug-in és az elektromos kocsikat kiemelten monitorozzák majd valamiért. A műszaki vizsgák során szerzett adatokkal fenntartható közlekedési stratégiák kidolgozását szeretnék majd így elősegíteni. Az információ ugyanis nem csak a gyártók teljesítményének értékelésére jók, de alapot adhatnak a közlekedési korlátozások és a szabályozási politika kialakításához. Az Európai Unió tervei szerint kötelezővé válhat a szilárd részecskék és a nitrogén oxidok kibocsátásának mérése is, mivel ezekre a rendszerekre egyenlőre nem létezik egységes ellenőrzési protokoll, az új szabályozás alap szerint jelentős előrelépést hozhat, mint közlekedésbiztonsági, mint környezetvédelem terén. Tehát tényleg, hogy most a DPF mennyire van elterítődve, az tényleg nagyon sokat segít a közlekedésbiztonságon. Viszont tényleg, visszatérve normálisan a témához, a további tervek szerint az Európai Unió a vizsgálatokat kiterjesztené az aktív vezető asszisztens rendszerekre, többek között mondjuk a légzsákokra és a kormány rásegítőkre, valamint az elektromos és hibrid járművek hajtásrendszereinek ellenőrzésére is. Őszinte leszek, hogy olyanokat sorolnak most fel, hogy mik lesznek majd a műszaki vizsgán, amikre én azt hittem, hogy ez full-full alap, hiszen én oda szoktam vinni az autót, kiszállok és ott hagyom, és mondjuk visszamegyek egy másfél óra múlva, most csak mondtam egy példát, és én sose tudtam, hogy mit csinálnak. Hát én azt hittem, hogy gyakorlatilag egy teljes körű jármű átvizsgálás zajlik, főleg ennyi pénzért, de akkor ezek szerint tényleg jól tudtam, hogy csak egy 300 milliárd éves ilyen kis kézi kamerával lefotózzák, nagyjából feltöltik a rendszerbe, és akkor adják az új forgalmit. Hát én azt hittem sajnos, hogy ettől azért szigorúbbak, de most egy kicsit szigorítanak, és tényleg az autó állapotát fogják leellenőrizni.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Sajnos el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy el kell búcsúzzak tőletek mára, hiszen eddig tartott a mai Bódik kívánságshow, de igazából pontosan úgy, mint ahogy minden áldott hétköznap, tehát úgy holnap délután 3-tól 6-ig, ugyanúgy számíthattok majd rám, addig is további kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ebbe benne van az is, hogyha valaki pihen, ha valaki dolgozik, ha valaki eszik, iszik, bármit csináltok, kellemesen teljen az időtök, tiszta szívemből kívánom. Búcsúzásul itt hagyom nektek az aranyszemeket, Dorinát, valamint a Roncút, külön-külön meghallgatunk mindenkitől egy-egy dalt, és mint ahogy az előbb mondottam, holnap délután 3-kor újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Addig is, sziasztok, Dave Lissi.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de ahogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Jogtudatosság és érdekérvényesítés, erősödtek a roma közösségek képviseletei és készségei a Romániaire workshopján. 2026 májusában zárult le a Ketane együtt Európai Hálózata Roma Befogadásért és az Interkulturális Megértés Erősítéséért nevű projekt programja, aminek célja 6 ország, Magyarország, Szlovákia, Portugália, Románia, Szerbia, Görögország civil szervezeteinek részvételével az interkulturális tudatosság fejlesztése, a különböző kulturális, etnikai és társadalmi háttérrel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés erősítése, valamint a toleráns, tiszteletteljes és inkluzív viselkedés támogatása a társadalomban. Projektpartnerként civil szervezet, a Csatai Romániaire Polgári Társulás egy roma jogi és képviseleti fórumot, továbbá 4 alkalmas az interkulturális tudatosságot fejlesztő workshopot tartott. Fogalmazta meg a szervező Babindák Ernő, majd így folytatta. A legutóbbi, május 21-i workshopunk célja a roma állampolgárok jogtudatosságának, érdekérvényesítő képességének és közösségi szerepvállalásának erősítése volt, különös hangsúlyt fektetve a helyi döntéshozatalban való aktív részvételre és az önkormányzatokkal történő együttműködés fejlesztésére. A program során a résztvevők olyan gyakorlati és elméleti ismereteket sajátíthattak el, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy saját közösségükben tudatosabban és hatékonyabban tudjanak fellépni jogaik érvényesítése érdekében. Mint mondta, a workshop interaktív formában valósult meg, ahol az előadások hangsúlyos szerepet kaptak, a csoportos beszélgetések, az esettanulmányok, valamint a szerepjátékos gyakorlatok. A résztvevők betekintést nyertek az uniós és polgári jogok rendszerébe, megismerték a diszkrimináció elleni védelem lehetőségeit, valamint a jogorvoslati formákat. A foglalkozások hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlévők magabiztosabban tudják képviselni saját szükségleteiket és érdekeiket a helyi közéletben. A délelőtti előadás során szó esett az Európai Unió alapjogairól, szociális jogokról, valamint arról, hogy milyen intézményekhez fordulhatnak a résztvevők jogsérelem esetén. A kis csoportos beszélgetések és a valós életből vett példák segítettek a témák mélyebb megértésében. A résztvevők aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésekbe, saját tapasztalataikat is megosztották, amelyekből közös tanulságokat vontak le. A második délelőtti blokk közösségeket érintő helyi ügyeket dolgoztak fel, majd szerepjáték keretében kipróbálhatták, hogyan zajlik egy párbeszéd egy lakos és egy önkormányzati képviselő között. A gyakorlatok segítették az önbizalom erősítését és a kommunikációs készségek fejlesztését, így a résztvevők felkészültebben tudnak majd megszólalni helyi fórumokon. A délutáni előadás első blokkjában egy kapacitásépítő workshop volt roma civil szervezetek számára, amely az érdekérvényesítés alapjaira, hatóságokkal való hatékony kommunikációra, valamint tárgyalási és konfliktuskezelési technikára épült. A résztvevők interaktív feladatokon és csoportmunkákon keresztül sajátíthatták el azokat a stratégiákat, amelyek segítségével szervezetük és közösségük érdekeit eredményesebben tudják majd képviselni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Igyekezzetek, hogyha a mai adásba beszeretnétek még kerülni, hiszen 6-8 óráig boldogítalak benneteket itt a Dick Rádión. Mi a szlogán? Mit találtam ki ezelőtt 15 éve? Romákról, nem csak romáknak. Na akkor hadd szóljon.

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Következő dal Jenny is szeretnék küldeni az anyukájának sok-sok szeretettel. Hadd szóljon akkor Kanola Jennifernek és az anyukájának. Köszönöm, hogy írtál, és hogy velünk együtt mulattok.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Megyünk tovább a fontos üzenetekkel és a jó zenékkel, kedves hallgatók. Olivér Tóth üzenetére került most a sor. Szia Szabina, szeretnék egy zenét a lányomnak és a fiamnak, Máriónak és Amandának kis Kanadába küldeni. Hát ez megtiszteltetés számunkra, hogy Kanadába is velünk tartotok, és most innen Budapestről akkor egyenesen Kanadába fogom küldeni a következő zenét.

0: rádiódik. Hallod?
1: Bugi és Zsolti nevű felhasználó azt mondja, én is szeretnék kérni a páromnak, Zsoltinak egy jó kis zenét. Köszönöm. Kedves Bugi és Zsolti, akkor mindenféleképpen nektek is fog menni a következő dal.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKAS kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Szia, szintén a küldene Mimisnek egy jó kis zenét, Renátónak is sok-sok szeretettel. Ne jázd az eszedet, húzzuk be hát akkor a zenelistára, hiszen ez volt a dalválasztás. Köszönöm, hogy velem vagy.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Mihály azt mondja, hogy szia lányomnak, szeretnék szüli napjára küldeni egy jó kis zenét, mert ma lett 13 éves Zeta. Sok-sok szeretettel küldöm Zetának, aki ma ünnepli a boldog születésnapját. Remélem, hogy kellőképpen megünnepeltétek azt, úgyhogy felvágtátok a finom tortát, ettetek, ittatok, a következő dal nektek is megy.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Legolasz Zsolti nevű felhasználó azt írja: szia, Vikinek szeretnék és a fiamnak egy jó kis zenét küldeni, Toldra. Hát akkor hadd szóljon a következő dal az egész családodnak, hiszen látom, nagyon fontosak ők neked. A következő dal láttak meg egyenesen, névre szólóan.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen, hogy a mai műsor keretein belül is velem tartottatok. Ne felejtjétek, minden hétköznap 6-tól 8-ig Dick Rádión Csumidaftume, szerdán csütörtök pedig 6-tól 8-ig kívánságműsor a tévében is. Tartsatok hát velem itt is és ott is. Csumi puszi mindenki.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. május 26-a, kedd, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádiódik roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányság iskolai helyzete. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. Erősödtek a roma közösségek képviseleti készségei a Romaneile workshopján.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: A cigányság iskolai helyzete Magyarországon. A magyarországi cigányság, vagy más néven roma közösség, hosszú ideje fontos része az ország társadalmának és kultúrájának. A romák évszázadok óta élnek Magyarország területén, mégis sok nehézséggel kell szembenézniük a mindennapi életben. Ezek közül az egyik legjelentősebb probléma az oktatás, vagy az iskolai helyzet kérdése. Az iskolázottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy valaki később munkát találjon, jobb életkörülmények között éljen és könnyebben boldoguljon a társadalomban. A roma gyermekek számára azonban az oktatás gyakran nehezebb út, mint más gyermekek számára. Magyarországon sok roma család szegény körülmények között él. Gyakran előfordul, hogy a családoknak kevés pénzük van, rossz lakás körülmények között élnek, vagy olyan településeken laknak, ahol kevés a lehetőség. Ez a gyermek tanulására is hatással van. Sok roma gyermek úgy megy iskolába, hogy nincs otthon megfelelő hely a tanulásra, vagy kevés a könyv, vagy a számítógép, és a szülők sem mindig tudnak segíteni a házi feladatban, mert nem volt lehetőségük magasabb iskolai végzettséget szerezni. Az is problémát jelenthet, hogy egyes iskolákban még ma is előfordul a szegregáció. Ez azt jelenti, hogy a roma gyermekeket elkülöníthetik a nem roma diákoktól. A roma tanulók között az országos átlagnál magasabb a lemorzsolódás aránya is. Ez azt jelenti, hogy sokan nem fejezik be az általános iskolát, vagy éppen a középiskolát. Ennek több oka lehet a család anyagi helyzete, motiváció hiánya, vagy pedig, hogy a fiataloknak korán munkát kell vállalniuk. Sok roma fiatal szakmát tanul, de kevesebben jutnak el érettségiig vagy a felsőoktatásig. Az utóbbi években egyre több roma származású fiatal tanul egyetemen, és még mindig kevésnek számít a számuk a teljes népességhez képest. Fontos azonban kiemelni, hogy számos pozitív kezdeményezés is létezik Magyarországon. Több alapítvány, civil szervezet és iskola dolgozik azon, hogy segítsék a roma gyermekek tanulását és továbbtanulását. Léteznek tanodák, ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű diákokat. Ezek a programok segítenek a tanulásban, a felzárkózásban és abban, hogy a fiatalok higgyenek saját képességeikben. Sok roma fiatal példája mutatja, hogy megfelelő támogatással sikeresek lehetnek az életben. Az oktatás nem csak a roma közösség, hanem az egész társadalom számára fontos. Ha minden gyermek egyenlő esélyeket kap az iskolában, az csökkenteni a szegénységet és az előítéleteket is. A közös tanulás segít abban, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást és elfogadhatóbbá váljanak. Ezért az iskolának nem csak tudást kell adnia, hanem a társadalmi együttérésre is. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. A Szinyei József könyvtár adott otthont a Cigány, eredetileg Cigánka magyar kiadása bemutatójának, amely a Tandem szervezet jóvoltából került sajtó alá. Ahogy az esemény ismertetőjében is szerepelt, a mű egy erős, őszinte történet két világ határáról, előítéletekről, küzdésről és méltóságról. Látatlanba, vagy akár olvasatlanul is kitalálható, hogy a szöveg a roma identitás, de mindemellett a személyes önazonosság meg annyi kérdését boncolgatja. Ahogy ezt a bemutatón a szerző, Jeanette Motlová elmondta, illetve felidézte. A roma mi voltára és romákra adott társadalmi mindennapi reakciókból kezdett el blogot írni, amely aztán az eredeti szlovák nyelvű kötet alapjává vált. A könyv, ahogy a bemutatót beharangozó esemény szövegében olvasható, egy megrendítő és felemelő történet egy roma kislányról, magáról, Jeanette-ről, aki két világ között nő fel, a cigány közösség számára túl fehér, a többségi társadalom szemében túl barna. Nem illeszkedik egyik skatujába sem, inkább küzd azért, hogy a saját útját járhassa. Mottová magától értetődően nem tudja, hogy hány embernek jelenthet segítséget a könyve, de egy valakire biztosan jó hatással volt. Az én voltam, mert én sírtam rajta, s mosolyogtam, amikor leírtam az utolsó mondatot, mondta el. Szavaiból az is kitűnt, hogy az írás sokat hozzátett az önismeretéhez, hiszen addig csak a társadalmi elvárások miatt viselt maszkok alapján tudott magáról beszélni. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és senior trénere koordinálta, aki egyben a szerzővel és a fordítóval, Mészáros Tündével folytatott beszélgetést is moderálta. Fabó Mária könyvtár igazgató is méltatta a kisebbségi kulturális alap támogatásával megjelent könyvet, amelyből Fabó Tibor színművész olvasott fel részleteket. Jogtudatosság és érdekérvényesítés, erősödtek a roma közösségek képviseletei és készségei a Romanei-re workshopján. 2026 májusában zárult le a Ketane együtt Európai Hálózata Roma Befogadásért és az Interkulturális Megértés Erősítéséért nevű projekt programja, aminek célja 6 ország, Magyarország, Szlovákia, Portugália, Románia, Szerbia, Görögország civil szervezeteinek részvételével az interkulturális tudatosság fejlesztése, a különböző kulturális, etnikai és társadalmi háttérrel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés erősítése, valamint a toleráns, tiszteletteljes és inkluzív viselkedés támogatása a társadalomban. Projektpartnerként civil szervezet, a Csatai Romanei-le Polgári Társulás egy roma jogi és képviseleti fórumot, továbbá 4 alkalmas az interkulturális tudatosságot fejlesztő workshopot tartott. Fogalmazta meg a szervező Babindák Ernő, majd így folytatta. A legutóbbi, május 21-i workshopunk célja a roma állampolgárok jogtudatosságának, érdekérvényesítő képességének és közösségi szerepvállalásának erősítése volt, különös hangsúlyt fektetve a helyi döntéshozatalban való aktív részvételre és az önkormányzatokkal történő együttműködés fejlesztésére. A program során a résztvevők olyan gyakorlati és elméleti ismereteket sajátíthattak el, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy saját közösségükben tudatosabban és hatékonyabban tudjanak fellépni jogaik érvényesítése érdekében. Mint mondta, a workshop interaktív formában valósult meg, ahol az előadások hangsúlyos szerepet kaptak, a csoportos beszélgetések, az esettanulmányok, valamint a szerepjátékos gyakorlatok. A résztvevők betekintést nyertek az uniós és polgári jogok rendszerébe, megismerték a diszkrimináció elleni védelem lehetőségeit, valamint a jogorvoslati formákat. A foglalkozások hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlévők magabiztosabban tudják képviselni saját szükségleteiket és érdekeiket a helyi közéletben. A délelőtti előadás során szó esett az Európai Unió alapjogairól, szociális jogokról, valamint arról, hogy milyen intézményekhez fordulhatnak a résztvevők jogsérelem esetén. A kis csoportos beszélgetések és a valós életből vett példák segítettek a témák mélyebb megértésében. A résztvevők aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésekbe, saját tapasztalataikat is megosztották, amelyekből közös tanulságokat vontak le. A második délelőtti blokk közösségeket érintő helyi ügyeket dolgoztak fel, majd szerepjáték keretében kipróbálhatták, hogyan zajlik egy párbeszéd egy lakos és egy önkormányzati képviselő között. A gyakorlatok segítették az önbizalom erősítését és a kommunikációs készségek fejlesztését, így a résztvevők felkészültebben tudnak majd megszólalni helyi fórumokon. A délutáni előadás első blokkjában egy kapacitásépítő workshop volt roma civil szervezetek számára, amely az érdekérvényesítés alapjaira, hatóságokkal való hatékony kommunikációra, valamint tárgyalási és konfliktuskezelési technikára épült. A résztvevők interaktív feladatokon és csoportmunkákon keresztül sajátíthatták el azokat a stratégiákat, amelyek segítségével szervezetük és közösségük érdekeit eredményesebben tudják majd képviselni.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
5: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
7: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódik Roma szalonjában. Üdvözlöm a hallgatókat, május 26-a, kedd van, és 20 óra múlt. Ma a magyar-roma művészet egyik kiválóságára emlékezünk. Csoli Daróczi József 1939. május 26-án született Hajdú-Bihar megyében, Bedőn. Író, költő, műfordító, pedagógus, újságíró és a magyarországi roma értelmiség egyik legmeghatározóbb alakja volt. Gyermekkorát többnyelvű közegben töltötte, magyar, román és cigány kultúra egyszerre hatott rá. Már fiatalon megmutatkozott irodalmi tehetsége, miközben fizikai munkából élt, esti iskolában tanult tovább. Az 1970-es évektől a magyarországi roma kulturális élet egyik központi alakjává vált. 75-től tag lett a Magyar Írószövetségnek és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének. Olyan lapokat szerkesztett, mint a Romano Nyelvipe, az Amarodrom és a Romszom. Versei és írásai magyarul és cigány nyelven is megjelentek. Nem csak költőként, hanem nyelvteremtőként is maradandót alkotott. Cigány-magyar kiszótárt és lóvári nyelvkönyvet készített, valamint elsőként fordította le a Biblia új szövetségi részét lóvári cigány nyelvre. Számára ez a nyelv az identitás és a közösségi önbecsülés alapja volt. Gyakran idézett gondolata szerint nyelvében él a nemzet. Pedagógusként is sokat tett a roma fiatalokért. Tanított Újpalotán, majd később a zsámbéki Apor Vilmos főiskolán romológiát, cigánynyelvet és történelmet oktatott. A közéletben is aktív szerepet vállalt. Dolgozott a Magyarországi Cigánykulturális Szövetségben, majd a rendszerváltás után a 10. kerületi cigány önkormányzat vezetője lett. 1999-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét. 2018. májusában hunyt el Budapesten, 79 éves korában. Halálával a magyar roma kultúra egyik legfontosabb alakját veszítette el az ország. A következő percekben hallgassuk meg Csoli Daróczi József örökérvényű gondolatait.
5: 100.3 Rádió Dick, ahol a mi hangunk hallatszódik.
8: Na most, amikor én ezekről a kérdésekről beszélek, fiataloknak és kevésbé fiataloknak, akkor én mindig azt feltételezem, hogy a tudást megszerzése az egy olyan alapvető emberi sajátosság, amit nem igaz. Cigányok és nem cigányok. Japánok és kínaiak. Cigányok és magyarok. Minden embernek szüksége van. Az egyik legfontosabb sajátossága az embernek, hogy saját maga környezetét, saját életét, társadalmi természeti környezetéről minél többet tudjon meg. Miért? Mert ennek a tudásnak a felhasználásában többé válik, több emberé válik. Az ember most az embert nem mint tömeget, hanem mint szellemet, mint szellemiséget. És ha többet tudok a világról, ez azt jelenti, hogy megismerem a világot. És ha ismerem a világot, tudok vele mit kezdeni. El tudom helyezni magam a világban. Most ha el tudom helyezni magam a világban, megtalálom a helyem. És ha megtalálom, megtaláljuk a helyünket, és akár közösségről is beszélhetek most. Nyilván, hogy elsősorban, mint hogy a cigány, vagy roma, vagy akármilyen kollégiumban vagyunk. Evidens, meg hogy az én etnikai származásomat nem kell elmondani. Lehet látni, hogy én az melyik etnikumhoz tartozom. Ergo, a cigány fiatalokat szeretném arra, nem rábeszélni, de nem rábeszélni akar senkit, hanem kíváncsivá tenni. A tudás kíváncsiságára, hogy egy igényt felkeltsen. Minél többet tudok a világról, magamról, annál jobban tudom kezelni a két kérdést, és ha jobban tudom kezelni, akkor fel és ki tudom használni a világot, az embereket, a természetet, a társadalmat, a munkát, az egész társadalmi környezetemet. Ki és felhasználni, nem kihasználni, felhasználni. Azért, hogy szolgálja az én érdekeimet. Na de mik az én érdekeim? Nem csak enni, inni. Ugye ezek az alapvető. Van, amit egyek, van, amit igyek, és akkor utána mi? Utána meg is halhatok. Hát ezért lenne az ember ember. Hát ezért született az ember, hogy ennyivel megelégedjen. Hát ennyit bármelyik állat is elérhet, megérhet. Most mivel vagyok én akkor több, mint az ember? Azért, hogy gondolkodom. Meg tudom tervezni magamat. Ugye az előbbiekben mondva, hogy megismerem a társadalmi természet körülményeket, ő környezetemet, el tudom helyezni magam benne. Ha elhelyezem magam benne, akkor ki tudom elégíteni. Nem csak a fizikai létem szükségleteit, hanem az emberi szükségletek. Az emberi szükségletek viszont nem a fizikai életben maradás, itt a gondolkodás, a szép és a jó. Ezek olyan fogalmak, amiket úton, útfelen mindenki tudja, és el is mondjuk mindenki, jaj de szép, jaj de jó. Igen, ám, de belegondolunk abba, hogy mitől szép, szép egy virág. Mitől szép egy fa? Mitől szép egy ház? Arra még nem is akarok beszélni. Mitől szép egy baba? Egy gyerek? Mitől szép egy lány? Mitől szép egy fiú? Ugye? Mitől szép az ember? Hát nem attól, hogy van lába, meg keze, meg feje, hanem ezek a testi, fizikai saját jellemzői úgy tudja a köz javára szolgálni, megmutatni, ami több, mint az állat. Több, mint a puszta lét. Ehhez viszont semmi más nem segített, csak a gondolkodás. Ha azt mondom, hogy Jézust nem azért szeretem, én, speciál, nem azért szeretem Jézust, mert feláldozta magát, értünk, az emberért, az emberiségért, hanem azért, amit tanított, amiket ránk hagyott, ugye leginkább a Szentírásról, de a Szentírásról még nem is akárnánk fel, és nem is foglalkozom. De a 10 parancsolatban, ezt a parancsolatot, amikor lediktált, amikor Isten létrehozta, olyan erkölcsi fogalmakat szabályozott le, vagy adott át nekünk, ha amelyek szerint, ha élünk, akkor valóban boldogok leszünk. Hát ha az ember olvas és végig mondja a 10 parancsolatot, ezek a parancsok abszolút nem igazi, nem katonai, nem parancsok, nem rendőri parancsok, hanem lelki parancsok, amit én magammal szembe, magamnak állítok fel. Ezek a parancsokat én állítom fel magammal szembe. És ha ezeket betartom, akkor valóban elérhetem, és elérem azt a megnyugvást, azt a lelki békét, amely meghatározza az egész létemet, az egész fizikai létemet meghatározza. Tehát akkor, amikor én eljövök közzétek, amikor órámban, amikor én diákokkal, de óvodás gyereke, óvodákba is járok én, meséket mondani a gyerekeknek. És higgyétek el, hogy az óvodás gyereknek ugyanolyan okosan, ugyanolyan szépen lehet beszélni, és kell beszélni, és megérti. Úgy mondok neki gyerekmeséket, de gyerekverseket mondok, és nem verset mondok, hanem elmesélem nekik a verset. Ez azért, mert néznek, és tetszik nekik, és szeretik. Igen, ám, de ha megszeretnek engem, akkor megszeretik a mesét, megszeretik az irodalmat, megszeretik a világot, megszeretik az életnek azt a szegmensét, azt a amit én szeretnék átadni neki. De miért szeretném átadni? Hogy boldogabbak legyenek. Mert ha ti hallgatók, óvodások, általános iskolások, középiskolások boldogak vagytok, akkor azt tudjátok, hogy mit jelent? Engem tesztek boldoggá. Hát nem véletlenül szokott a pedagógus egyszer, gyerekek, hadd mondjak el nektek egyet. Életem során körülbelül 60 tanárom volt. Két tanárom nevére emlékszem. Csak. Az általános iskola tanítónőmre úgy hitták, megérdem, hogy elmondjam nekik, úgy hitták, hogy Sógvágó Gizella. És a gimnáziumi osztályfőnökömre dr. Bellér Béla. Azt többére nem tudom a nevüket. Nem emlékszem a nevükre. Miért? Amit tőlük kaptam, nem ahogy megtanítottak írni, olvasni, nem ahogy megtanítottak az egyszer egyre, nem adott. Azt az emberséget. Ahogyan bántak velem, ahogyan bántak az emberrel, ahogy ember, gyakorlatilag őt tettek emberré. Ez a tanítónő, nem is tudom, ha már élne, akkor már több mint 150 éves lenne szegényként, áldja meg az Isten ott, ahol van. De tehát arra tanított meg ez a tanítónő, hogy hogyan gondolkozzam. Gondolkodni tanított meg. De emberségre és embernek hogyan kell szeretni. De nem ilyen tételesen, nem ilyen didaktikus módon tanított meg, ahogy viselkedett. Azt tanultam meg tőle, hogy hogyan kell szeretni a fiatalabbakat, a gyereke, a tanítványokat, hogyan kell szeretni. Mert ugyanis, ha ez a szeretet, és ez ugye hivatkoztam most akár a Jézusi szeretetre, mert ez ugye a tanító volt. Valahol legalábbis a lelki tanítók most tekinthetjük. Függetlenül attól most, hogy vallásosak, vagy nem vagyunk vallásosak, hiszünk, vagy nem hiszünk, akkor is tudomásul kell venni ezeket a szentenciákat, amiket a 10 parancsolatban, amik vannak, azt is. De mondom, ezek azért nagyon fontosak, hogy megtanuljunk együtt, egymással élni, hogy örüljünk egymásnak. Gyerekek, nem veszitek észre, hogy ahányszor órára jövök, én nagyon nagy szeretet és boldogan jövök órákra, mert jó veletek együtt lenni. Miért jó? És tudjátok már, hány tanítványom volt már? Gyerekek, 77 éves koromban még mindig tanítok, és 20 éves koromban kezdtem el. Tetszik érteni? Tehát én azóta és azóta mindig vagy, mindegyik tanár diákomat, volt diákomat, akik azóta már minisztériumban meg nem tudom, akárhol dolgoznak, mindegyikre szeretettel gondolok. És az egy csodálatos érzés, hogy mész az utcán, mész a villamos, és szervusz Csoli bácsi, csókolom Csoli bácsi, és nem így. Akkora fizetés, hogy az nem igaz. Nem lehet pénzzel megmagyarázni. Azt, hogy ismernek, hogy megismernek, és rád köszönnek, azt jelenti, hogy adtam neked valamit. Mert különben miért ismernél meg? Hát nyilván, hogy most ezt a kölcsönösséget, ezt a per-tu kapcsolatot kellene, idézőjelve kellene megtanulnunk. Nekünk embereknek. És ez most teljesen független cigány, japán, kínai, orosz, német, afroamerikai, de akár afrikaiak is. Nincsenek ilyenek. Most nagy tiltakozások vannak, így a bevándorlók, úgy az arabok, akik egyrészt szegény arabok a halál elől menekülnek, az éhenhalás elől menekülnek, és mi pedig közömbösen nézzük őket. Még nemrég mi jártunk így, és mi menekültünk ki Kanadába, Angliában, mindenhova menekültünk, magyarországi cigányok. De ezt nem lehet, nem szabad kisajátítani a cigányok. Ez minden emberre jellemző. 56-ban magyarok, 45-ben magyarok menekültünk. Tehát nem ebbe kellene, hogy megnyilvánuljon. Hanem pont ellenkezője, hogy szeretlek, tudod miért? Tudod miért szeretlek? Mert szeretlek. Igen. Szeretlek, mert szeretlek. Ugye Agapé mondta, sajnos nem én találtam ki, hogy szeretlek, mert nincs magyarázata. Szeretlek, mert ember vagy. Szeretlek, mert olyan vagy, mint én. Szeretlek, mert jó vagy. És stb. És stb. Tehát beletartozik az egész fogalom ebbe a fogalom, ebbe a szóba. És szeretlek. Miért? Mert Isten teremtménye vagy. Szeretlek. Miért? Mert azon a nyelven beszélsz, amelyiken én. Szeretlek. Miért? Mert szép vagy. De miért vagyok szép? Hát meg tudjuk fogalmazni azt? Filozófiailag. Mitől szép a szép? Bizony, mitől szép a szép? Tetszik érteni? Azt gondolom, hogy ezt akár a leendő hallgatóknak, a tanítványoknak is, akiket mondom, hogy szeretném, ha tanítványaim lennének, ha találkozhatnék velük, az egyetemeken, a főiskolákon, itt a kollégiumban, ha találkozhatnék velük, és ez minden cigány és nem cigány fiatalnak a rendelkezése módjába áll, hogy találkozzék velem. Miért? Hogy szeretessen. Igen. mert ha én szeretem, az én saját szeretetem, mert rákényszerítem idézelve, hogy ő is szeressem. A legfontosabb kérdés az embernek, hogy szeressük egymást. Mert ettől leszünk emberek. Ettől töltjük be a szerepünket, a földi feladatunkat. Hogy nem utáljuk, nem haragszunk egymásra, nem gyűlöljük egymást, hanem szeretjük. És kéz a kézbe megyünk fel a holdba, akárhova, tehát a mennyek hozzá, bárhova. Ez sokkal emberibb, sokkal szebb, sokkal csodálatosabb érzés. Ha nem hiszitek el, gyertek, akár a kollégiumban, de akár melyik egyetemre, főiskolára, és találkozzunk. És nézzétek meg, tapasztaljátok, hogyha szerettek engem, és ha én szeretlek benneteket, erősebbek lesztek. Lélekben és tudatban. Egyformán erősebbek lesztek.
0: Szászpont három rádiódik.
9: Tumenge Penas.
0: Rólunk. Neked.

Segítsd Isten a cigányt, leellesse meg a hazát. Segítsd meg a nemzetét, amíg a világon él. Bejárta a világot. Hosszú út volt, meg átok. Hosszú út volt, hideg sár, szívében csak a gyász. Ha a bűnt elkövette, azt már rég megfizette. Megfizette szívével, tiszta piros védével. Gyertek, gyertek, cigányok! Lejjük meg az országot, lejjük meg azt a helyet, hol nem hullanak fejek. Segítsd Isten a cigányt, békét lejjen és hazát. Segítsd meg a gyermekét, lejje meg a nemzetét.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, Kökény Anna vagyok, ma este Csoli Daróczi Józsefre emlékezünk itt a Roma Szalomban. A következőkben dal című versét Bodanovi Emília mondja el.
3: Felettem az ég sosem volt kék. Füst akarta mindig a napot. Felettem nem ragyogott csillag.

0: Imád a varjaktól tanultam. Anyám mindig búsnótát dúdolt. Füstkárpitból anyám búsdalával a világ elém így nyugtatott. Előttem nem nyílnak virágok. Kutyatej virult az udvaron. Önmagamat a magam zugában a világhoz csak mosszogtatom. Felettem az ég sosem volt kék. Füst akarta mindig a napot. Felettem nem ragyogott csillag. De a temető mellől elballagok.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: Születésnapjának évfordulóján Csoli Daróczi Józsefre emlékezünk itt a Roma Szalomban, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy saját csodálatos irodalmát saját szájából hallhatjuk.
3: Vers és ima. Angyal száll a fényeségbe, egyenes az útjaiben. Fejed, spérdet nagy szerényen, szólni igyen, uram, atyám, segíts, segíts, nézd bele! Én a cikány angyal vagyok, kokkosú deszkára húzok. Jöttem neked megmutatni, mennyit kell romának lenni oda. Romák legyünk, vagy szabad? Ezt kérdezik a rokonok. Mik voltunk és mire jelentünk? Mi lesz velünk? Ezt kérdez. Uram, atyám, segíts kérlek, ne hagyd elveszni a népen. A szóf legyen benne erő, szerepet és nem bűnhető. Bosszú álló Isten nincsen, ne is hihetgess a népen. Rabok legyünk, meddig, uram? Nem mutatnám meg az utat? Trabile bu cingale, nasa mele, dai marele, pele ta sen cuschete. Soschete bulco di bari bi baccani gro baccani. Cigiane, cadarte jannas, nas ti cuschen le cingale. Haite jannas a cigiane e gro pa penge una ve. Penge tai le mai bu penge, rom, romi tai jabore. Dumite di spalo di sneri, Lolo kérdőre szöcséri. Kadar urat, le romengo, urat, buzsor, le busáló. Csavarali, talán romali. Kadar ugye ezt napis premore. Kadar ugye ezt a báro, káló, kedi vézek, valomáko.
1: 100.3 Rádió Dík.
2: Vorbinas. Csoli Daróczi Józsefet hallhatták, mert hogy ma egy olyan ember emlékezünk, akinek neve nem csak a roma kultúra történetében, hanem az egész magyar szellemi életben örökre megmaradt. Egy emberre, aki hidakat épített, nyelvek, kultúrák és emberek között, aki tanított, írt, fordított, szerkesztett, nevelt és közben egész életében hitt abban, hogy a tudás, a nyelv és a kultúra képes felemelni egy közösséget. Május 26-án született Daróczi Csoli, aki szinte mindenki egyszerűen csak így ismert Csoli bácsi. 1970-es évektől egyre többen ismerték meg a nevét az irodalmi és kulturális életben. Versei, írásai különleges hangon szólaltak meg, nem csak a roma emberekről beszélt, hanem az emberi sorsokról. A küzdelemről, a reményről, az emlékezésről. Csoli bácsi hitt abban, hogy a cigány kultúra érték. Olyan érték, amelyet meg kell őrizni, és tovább kell adni a következő generációknak. Nem engedte, hogy a roma nyelv és a hagyomány háttérbe szoruljon, sőt, egész életében azon dolgozott, hogy a lóvári nyelvnek rangja, helye és jövője legyen. Munkája egészen különleges volt. Cigány-magyar szótárakat készített, nyelvkönyveket írt, fordított. Hatalmas vállalkozásba kezdett, amikor az Új Szövetséget cigány nyelvre fordította. Ez nem egyszerű nyelvi feladat, ez küldetés volt.

annak az üzenete, hogy minden embernek joga van saját nyelvén olvasni a hit, a kultúra és az emberi lélek legfontosabb szövegeit. De nem csak íróasztal mellett dolgozott, jelen volt a közéletben is. Szerkesztett újságokat, kulturális szervezetekben vállalt szerepet, közösségeket épített. Olyan ember volt, aki nem kívülről beszélt a roma társadalom problémáiról, hanem belülről, saját tapasztalataiból, saját életéből. Sokan emlékeznek rá úgy, mint egy halkszavú, bölcs emberre. Nem a hangosságával hatott, hanem a tudásával és emberségével. Olyan ember volt, aki mellett mások is többet akartak tanulni, fejlődni, gondolkodni. Az évek során számos elismerést kapott, munkáját díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el, köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is. De talán számára a legnagyobb elismerés mégis az volt, amikor fiatal roma értelmiségiek generációi mondták ki, miatta kezdtünk hinni magunkban. Csoli bácsi nem csak könyveket hagyott maga után, hanem példát is. Példát arra, hogyan lehet nehéz indulásból méltósággal felemelkedni. Hogyan lehet a tudást szolgálattá tenni. Hogyan lehet egyszerre hűnek maradni saját gyökereinkhez, és nyitottak lenni a világ felé. Élete arról szólt, hogy a kultúra nem elválaszt, hanem összeköt, hogy a roma és magyar kultúra nem egymással szemben áll, hanem együtt gazdagítják ezt az országot. 2018-ban távozott közülünk, de azok az emberek, akik valóban nyomot hagynak a világban, nem tűnnek el. Tovább élnek a verseikben, a gondolataikban, a tanítványaikban, és azok emlékezetében, akiknek erőt adtak. És ma, amikor ráemlékezünk, nem csak egy költőt, írót vagy tanárt idézünk fel, hanem egy korszakos embert. Egy olyan alkotót, aki egész életével azt üzente, tanulni kell, őrizni kell a nyelvet, becsülni kell a kultúrát, és hinni kell abban, hogy minden ember érték. Isten éltesse az emlékét, és nyugodjon békében, Taróczi Csoli.

0: Az eszem elvette a lágy, csupa báj, raffinált, hangja lágya.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
5: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Május 26-a kedd van, és 21 óra múlt. Remélem, a hétvégét már eleve úgy tervezték, hogy egy csodálatos kétnapos eseményre hivatalosak mindannyian, az pedig a cigányzene éjszakája, amely május 29-én pénteken, illetve május 30-án szombaton lesz megtartva ez a kétnapos rendezvény. De lássuk is ennek a részleteit. Idén is megrendezik a cigányzene éjszakáját az eseményen, a cigány kultúra sokszínűsége mutatkozik meg színházi előadással és világhírű prímások által vezetett cigányzenekarokkal. Lássuk a május 29-i, tehát a most pénteki programot a Lőrinc pap téren 17 órától a Cinka Panna Színház előadását tekinthetik meg, a társulatot Jónás Judit, Domján Edit díjas színésznő vezeti. Illetve május 30-án szombaton 18 órakor kezdődik a Muzsika Lőrinc pap téren, a Kródi Gyula utcában, illetve a Mixat Kálmán téren egészen este 9-ig, és bár rövidnek tűnik ez a 3 órás mulatság, zene, vigadalom, de ezek az események tényleg nagyon izgalmasak szoktak lenni. Legfőképp azért, mert most már a turisták is egyébként eltalálnak erre a helyszínre valahogyan, kiszimatolták, illetve a muzsikus cigányok gyakorlatilag itt találkoznak. Ez az éves találkozó helyük, azokon kívül is, akik effektíve muzsikálnak, mert hogy muzsikálni fog Patai Öcsi zenekara, Sárközi Lajos és zenekara, illetve Puka Károly zenekara is muzsikálni fog, és mindenhol énekelni fog Varga Imi, váltogatja majd a helyszíneket, és ha már Puka Károlynál tartunk, akkor hallgassunk meg vele egy jó kis muzsikát, illetve egy beszélgetést, maradjanak velem.

0: Rádió Dick.
1: Rádió Dick.
2: Két csodálatos vendég van a stúdiumban, Puka Károly Prímás, illetve Szombati Ildikó nótaénekes. Szeretettel köszöntelek titeket.
3: Üdvözlünk benneteket.
4: Mindenkit szeretettel.
2: Hogy vagytok olyan, kicsit olyan fáradtan köszöntetek be?
4: Most jöttünk haza Erdélyből, egy kicsit még fáradtak vagyunk, az az igazság.
2: Mesélt nekem Budai Sanyi, hogy jó volt a koncert, de azért a te szádból is szívesen hall.
4: Nem szeretem dicsérni magam, jó volt.
2: Jó buli volt.
4: A Karcsi jobban el tudnám mondani.
2: Karcsi, húzd már egy picit közelebb a mikrofont. A szádhoz, tudom, hogy te nem énekes vagy, nem tudod, segíts már neki használni a mikrofont.
3: Jó, rendben, akkor én lefedálok erről a koncertről.
4: Igen, beszélem inkább.
3: Én nem sokat fogok, csak a lényeges dolgokat. Nagyon jól sikerült az a tapasztalatunk, hogy részemről is az a tapasztalat, hogy nagyon, nagyon szeretik a magyar zenét Erdélyben. Nagyon örültek a zenekar, nem az a zenekarnak, hanem a maga a produkciónak, ami egy nagyon színvonalas, nagyon színes, színvonalas program volt. Két órán keresztül vastapssal szolgálták meg a teljesítményünket, illetve az Ildinek a teljesítményét, mert az ő jó voltából lett ez megszervezésre, megszervezve, ami nem kis munka volt, de megérte, mert nagyon örültünk. Mi is örültünk, hogy az Ildinek sikerült, és az ottani társaság örült neki.
2: Én megkérdezem tőled, mert te nagyon-nagyon régóta állt színpadon. Közben a rádió hallgatóknak meg azt akarom mondani, a rádió hallgatónak, hogy szerintem az ország legjobb prímása ül itt velem szembe, és én ennek érzem a súlyát.
3: Ezt nem
2: egyébként
3: hallottam.
2: De a hallgatók hallották. Nyilván érzem ennek a súlyát. Neked még tudod neked tud még az adrenalint adni egy ilyen vastaps?
3: Természetes. Már csak azért is, mert ez azt jelenti, hogy tudok valamit, most magamról beszélek, tudok nyújtani a közönségnek olyat, aminek örül. És ezt a vastapssal hálálja meg. Természetes dolog, így van.
2: Neked egész életedben ott volt az, hogy nagyok veled az elvárások a neved miatt. Egész fiatal korod óta. Hány éves voltál, amikor feljöttél? Tudod, a neved feltűnt a zenei palettán.
3: Hát úgy igazából én 6 éves korom óta egyedülök.
2: Hát nyilván.
3: 10 éves korom óta aktívan a Rajkó zenekarban. Na most onnan azt lehet mondani, hogy hát bizonyos körökben már akkor ismertek. Ugye, a zenész körökben.
2: A szakmai körökben. Hát, meg a merre muzsikán.
3: Igen.
2: És az országos hírnév?
3: Az országos hírnév az igazán a 1984-es vonópárbaj által alakult ki.
2: Hány éves voltál akkor?
3: De nagyon öreg, 20 éves voltam.
2: 20 éves.
3: 20 éves.
2: Szóval egy ideje rajtad van ennek a...
3: Mondjam, hogy mennyi ideje?
2: Nem mondjuk.
3: Nem, jó, hát. Majd kitalálják.
2: Igen. Szóval azért rajtad van ez,
3: igen, hogy
2: neked mindig bizonyítani kellett az életben,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen. Ami nekem, hál' Istennek, nem igazán esett nehezebbre.
2: Nem volt probléma.
3: Ennek örülök.
2: Mindened volt akkor neked a muzsika, és... Egyébként végig aktívan tudtál muzsikálni?
3: Hála Istennek, igen. Igen. 10 éves koromtól 52 éves koromig. Kihagyás nélkül, jóformán, szabad nap nélkül, ezt is mondhatom. Ha nem itthon, akkor külföldön.
2: Van olyan emlékezetes pillanat az életedbe, nyilván a vonópárban is, amire nagyon szívesen emlékszel vissza? Vagy olyan helyen muzsikáltál, vagy olyan muzsikusokkal, vagy olyannak, aki emlékezetes számodra?
3: Hát tudnák mondani, felsorolni most egy pár szituációt. Muzsikusokról legyen szó, Pinkas Zuckerman baráti viszonyban vagyok vele, mondhatom. Hát hogyha azt annak lehet tekinteni, hogy eljött utánam az étterembe zenekarostól, többek között Yehudi Menuhinnal személyesen ismertem, sajnos már nem él, de ezek nagyon nagy élmények voltak.
2: Kérlek szépen, meséld el a Zuckermannal, hogy volt ez a...
3: A Zuckermannal? Ez nyugodtan lehet a reklámhelye is, már nincs. A Király étteremnek be voltam Prímás 13 éven keresztül, és a Zuckerman valahogy tudomást vett róla, hogy létezik egy ilyen nevezetű kis cigány prímás. És eljött, és meghallgatott. És a következő alkalomkor már egész zenekarostól, tehát kibérelték az éttermet, és úgy lefoglalták egy egész este folyamán. És így játszottunk nekik.
2: A klasszikus zenekarral, aki őt kísérte?
3: Igen, természetes, igen.
2: És akkor ő itt lépett fel Budapesten?
3: Itt koncerteztek, igen. De velünk is játszott, képzeld el.
2: De megengeded nekem, hogy ez egy kicsit jobban érdekeljen, szóval be vagy ott muzsikálsz, te tudtad, hogy ő érkezik?
3: Igazán nem.
2: Nem tudtad?
3: Igazán nem. Mondták, hogy fog jönni, illetve hát butaságot mondok, mert előtte valónap tudtam. Persze, mert foglalás volt.
2: Aha. Tehát azt tudtad, hogy bejön az étterembe. Persze. De azt tudtad, hogy ő téged hallott rólad, vagy ilyesmi?
3: Igen, igen, már hallottam. Hát. Van egy Horváth Béla nevezetű nagyon-nagyon-nagyon jó muzsikus, egedű művész, aki a Zuckerman tanítványa. Most onnan is tudhattam, hogy elmondta nekem a Béluska, én úgy hívom Béluska, mert...
2: Mi is úgy hívjuk.
3: Igen, Béluska. Hogy az ottani kurzusokon az én nevemmel büszkélkedik, mint magyar cigány prímás. Ezt nem én mondom, ezt ők mondták, ezt mondták, hogy ezt dokumentálni tudják kazettával. Tehát meg nagyon szimpatikus ember. Arról nem is beszél, hogy a világ első muzsikus.
2: Én tudom, hogy te egy nagyon karakán ember vagy, és ez a legjobb értelmében a szónak.
3: Igen.
2: Azért izgultál?
3: Természetes. Természetes. Hát aki muzsikus, vagy akkor más mondom, bármilyen szakmája legyen, és ha jól akarja végezni, annak egy kis izgulásba bele kell mennie. Sőt, ez kötelező. Kötelező. Akkor mondom máshogy, aki nem izgul, az nem igazán a szakmája ura.
2: Na hát.
3: Én szerintem.
2: Elfogadom.
3: És avval együtt, hogy izgul, még nem biztos, hogy a szakmája ura lesz.
2: De az mindig meg, benne van,
3: mindig,
2: ugye?
3: Mindig benne kell lenni.
2: Az a pici izgalom.
3: Gondolom, így van mindenki vele. Hát, sokan.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Együtt muzsikáltok, úgymond most Ildivel.
2: Együtt dolgozunk.
1: És milyen tervei, hosszú távú tervek vannak itt? Mi az, amit előre láttok? Merre mentek?
3: Hát ez az Ildit ugye elmondani, hogy gondolom, hogy ebben a nóta szakmában több programot, előadást szeretnél szervezni, ugye gondolom?
2: Hát ez természetes. Most ez volt az első, tulajdonképpen ez volt az első nagy előadásunk, amit segítséggel szerveztem meg Erdélyben, az én szülőföldömön, Marosvásárhelyen. De tulajdonképpen ez úgy született meg, ez az előadás, hogy ez az én visszatérésem volt a Kultúrpalota színpadjára, mert én azt ott hagytam 35 évvel ezelőtt. Na most ez a műsor tulajdonképpen megszületett februárban, mondjuk a fejembe, és akkor nagy tervekkel született, aztán voltak olyan pillanatok, hogy abba szerettem volna hagyni, tudod, nem volt könnyű, voltak olyan pillanatok, hogy azt hittem, hogy még nem jött el az ideje, vagy talán tanulnom kell, voltak ilyen pillanatjaim, de végül is nagyon nagy sikerünk volt, felkértem Puka Károlyt, csináltak egy cigány zenekart, amiért én nagyon hálás vagyok, mert az az igazság, hogy úgy vagyunk, tudod, a zenekar tagjaival, mintha egy család lennék, én legalábbis úgy érzem magam velük, ezért nagyon hálás vagyok. Felkértem Budai Beatrixot és Tolnai Andrást. És azon kívül feltettem régi kollégáimat a Maros Művész Együttesből. Hát mit mondjak, hogy csodálatos volt, nem nagy, nagy volt a siker, nem számítottam erre. És én úgy érzem, hogy ez most csak a kezdet, most tervezünk egy erdélyi turnét, és úgy határoztam el, hogy csinálok egy nótakört a szülővárosomba, és szeretnék minden évben két előadást szervezni, természetesen az én zenekarommal, és Tolnai András ötöt mindig viszem magammal, mert mi ketten csináljuk a cigány duettet, és hát szeretnék még vendégművészeket, de ez majd alakulásba lesz, mert most ebben a pillanatban nem tudnám neked megmondani, hogy ki lesz a következő, akit szeretnék magammal vinni, de Tolnai András, Puka Károly, az természetes, ők nem fognak hiányozni. És ezen kívül amint mondtam, a menedzseremmel, a Marosvásárhelyi menedzseremmel szeretnénk egy erdélyi turnét csinálni.
1: Szóval van neked egy ilyen menedzser?
2: Van ilyen nekem, otthon Erdélyben van. És hát úgy képzeltük el mi együtt, hogy bejárni legalább egy ilyen 10 nagyobb várost, tudod, Erdélybe, például Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Szeben, Csíkszereda, tehát meglátogatni a nagyvárosokat, igen, így van.
1: Zenés estet, koncerteket csináltok, az eszedbe jutott esetleg, hogy show-t csinálsz, tehát amiben mondjuk tánc is volt.
2: Volt a mi műsorunkban tánc.
1: Tényleg?
2: Így van, egy tánckarunk volt, táncoltak egy Marosamentit, egy Nyáradmentit, ha jól emlékszem, és egy Kalotaszegi, természetes volt tánckarunk, és haton voltunk, hat szólista, akik felléptük a színpadra.
1: Na hát ez csodálatos, meg hát jön majd az ünnepi időszak, gondolom, akkor sokkal több koncert lesz.
2: Hát figyelj, most mondok neked valamit, én most állítólag lesz valami műsor decemberben otthon, karácsony előtt, még dolgoznak rajta, lehetséges. Most egyelőre úgy vagyok a veled, tudod, hogy szeretném, hogyha jövőbe kezdődnének el ezek a műsorok, meg az erdélyi turné, még úgy, még tanulok. Még sokat kell hallani.
1: Most a tanulás, hogy teszem, hogy a Tolnai András az egy nagyon tapasztalt előadó.
2: Így van.
1: És neked ő egyébként tanít.
2: Igen,
1: jó
2: én tanul. Tehát, igen? Van. Így van, ő tanít engem. Uh-huh. Igen.
1: És ez milyen, hogy működik ez? Hogy milyen érzés ez, hogy azért te nem egy gyerek, vagy nem egy kislány, nem egy fiatal.
2: Nem vagyok se kislány, se fiatal, de azért fiatalnak érzem magam.
1: De érted, hogy ilyenkor tanulni, az milyen érzés?
2: Soha nem késő. Tanulni soha nem késő. Nekem jó érzés, nekem szerencsém van azzal, hogy engem András tanít.
1: Jól tanít?
2: Nagyon jól tanít.
1: Türelmes?
2: Nagyon, hozzám türelmes.
1: Igen?
2: Néha-néha még össze is szoktunk veszni.
1: Mert Tom, te egy ilyen fecsegő vagy, ő meg inkább csendes, ugye?
2: Hát nem igazán, ő is fecseg.
1: Tényleg?
2: De hogy is hallgat, az a helyzet látott kettőnk, az, hogy mind a kettőnknek jár a szája.
1: Komolyan?
2: Így van, akkor egyik se hallgat.
1: Ezt az oldalát, esküszöm, nem ismerem.
2: Ez így van, de igen, ő is beszél, és minket hát az élet véletlenül hozott össze, egy színpadon találkoztunk, és én felkértem arra, hogy tanítson, elkezdtünk dolgozni együtt, akkor elmentünk a stúdióba, felvettünk egy ilyen cigányduettet, hát az nagyon jó. Most ezzel készülődünk, szeretnénk bandival is bejárni, de Magyarországot, nem csak Erdélyt, ezzel a cigányduettel, amit csinálunk, felvettünk valami anyagot a stúdióba. Rám még sok munka vár, tudod, sokat kell tanuljak, sokat kell fejlődjek, azért 35 éve nem könnyű. Kimaradt az életemből a színpadról, sok mindent kell még tanulnom, kell fejlődjek.
1: De nagyon készen állsz erre, tele vagy energiával.
2: Van, jaj, az van elég. Ja, felvettem a spanyol temperatumot, olyan, az van elég. Sokat jár a szám, tudod?
1: Azt tudom.
2: Ja, ilyen vagyok, ilyen mit csináljunk.
1: Na de ez kell ebben a szakmában nagyon kell, az ember tudjon beszélni. Igen.
2: Hát figyelj, nem igazán vagyok én büszke arra, hogy beszélek magyarul, mert azért úgy érzem, hogy nem igazán beszélek helyesen magyarul. Sokat éltem románok között, akkor ott úgy állandóan a román nyelvet beszéltem, akkor kikerültem Spanyolországba, akkor ott csak a spanyol nyelvet, akkor elmentem Írországba, ott az angolt. A gyerekeim a második házasságomból spanyolok, én a házban spanyolul beszélek velük. És tulajdonképpen mondhatnám neked, hogy jó 30 évig nem beszéltem magyarul, és most kezdek beszélni magyarul. Na, vannak olyan pillanataim, hogy nem tudom, egyszerűen mit akarok mondani.
1: Szerintem van ízes ez, ahogy te beszélsz. Nekem meg tetszik.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, nem vagyok igazán büszke rá.

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Puka Károlyt kérdezem ezt most.
3: Ehhez csak annyit szólnék.
2: Na igen.
3: Hogy amit most elmondtál a beszéddel kapcsolatban, abszolút véleményem szerint nem érezhető. Mert én úgy hallom, hogy illetve azt tapasztalom, hogy a itt élő magyarok se beszélnek ilyen helyesen, folyékonyan, hiba nélkül, és ilyen pótszavak használata.
2: Igen.
3: Ugye?
2: Igen.
3: Azt hiszem, hogy ez te is így.
2: Ez az én véleményem. Egyetért. Inkább a kiejtésedben van egy ilyen nagyon az jó meg, íz, amit ne veszítse. Szerintem van ilyen nőies, ilyen
4: kamaj.
2: Finom, igen,
3: az
2: vonzó.
3: Meg, az meg magyaros, hát így
4: hát meg. Gondolom, hogy az erdélyi kiejtés is más, és bennem aztán a spanyol az teljesen megváltoztatta a kiejtésemet.
3: Elég jól beszél spanyolul.
4: Ott éltem sokáig. Gyerekeim spanyolok, mi spanyolul beszélünk a házba. A gyerekem most kezd tanulni magyarul, mondogat szegény, hát nem könnyű neki, de a spanyol nyelvet használjuk, így van.
2: Igen, de azért a hangszíneden hallatszik, hogy sokat beszéltél spanyolul.
4: Hát minden nap.
2: Már orkánummal, meg az a jó kis
4: és nagyon jól tudok veszekedni spanyolul.
2: Spanyolul.
4: Ó, azt nagyon jól csinálom.
2: Az ijesztő lehet.
4: Ja, az jó, ilyen, tudod, ilyen jó cigány temperatum. Jó, jó, jó.
2: Kicsit visszakanyarodok hozzád.
3: Igen.
2: Van, aki tanul tőled? Vagy keresnek ilyesmivel?
3: Jelen pillanatban tanítok.
2: Igen?
3: Zeneiskolába tanítok.
2: Tényleg?
3: Két zeneiskolába is. Eddig háromba volt szerencsém tanítani. A Rajkó zenekar az egyik. A másik egy vidéki, 50 kilométeres körzetben található Cifra György alapítvány. Nem ez, amiről sokan tudnak, ez egy Cifra György alapfokú zeneiskola, és zeneiskola, és még egy. Amúgy privátban előfordul, hogy megkeresnek. Soha nem tanítottam, soha az életemben, de most kicsit, hogy idősebb lettem, lett rá időm.
2: De hogy te a Rajkóba sem tanítottál régen?
3: Nem, én ott voltam a Rajkóba.
2: Hát jó, de...
3: Én ott tanultam.
2: Hát egy idő után kijártam.
3: Igen.
2: De tényleg? És akkor a Rajkóba mióta vagy?
3: Ott most második éve.
2: Tényleg?
3: Második éve. A másik iskolában már több mint három
2: most éve. Szégyellem, ezt nem tudtam. Nem tudtam.
3: Hát nem, nem. Sajnos, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan, mint régen volt, de ilyen röviden csak erről nem akarom.
2: Figyelj, itt hosszan is beszéltünk
3: már. Megradálni dolgokat, de
2: már mi beszéltünk erről hosszan is természetesen.
3: Sajnálom, hogy nem úgy van, mint régen. Sajnos, sajnálom. De hát reménykedjük, optimistának kell lenni.
2: De egyébként azért nem olyan, mert nincs annyi fiatal, aki szenvedéllyel fordulna ehhez a muzsikához.
3: Hát...
2: Ez lehet az oka?
3: Hát igen, de ennek is van egy oka, hogy miért nincs annyi fiatal, aki úgy állná a muzsikához. Az itteni vendéglátás, az vendéglátóipar se igényli sajnos. Akkor menjünk előrébb. A fiatalok azt se tudják, mi ez a magyar zene. Magyar, most mindegy, magyar cigányzene.

0: lányok esetleg, akik ezzel szeretnének foglalkozni?
1: Hát a muzsikus családból származók feltétlenül, gondolom, illetve a tapasztalat alapján, aki muzsikus családból származik, az ezt fogja megpróbálni, nem fog elmenni köművesnek. Nem mintha bántanám a köműveseket, mert szükségünk van rá.
0: Másik
1: meg mindenre, így van. De ez egyértelmű, hogy azt fogja választani. A másik kérdésedre, hogy nem magyar, illetve magyar, de nem cigány származásúak is vannak, akik érdeklődnek érdekes módon.
0: Igen, az elmúlt évtizedben mondhatjuk, hogy elkezdték tanulni cigányoktól.
1: Igen.
0: A magyar népi zenészek a kávéházi cigányzene stílust.
1: Igen. Most mondanak erre valamit, de lehet, hogy nem sokan fognak örülni neki.
0: Basszat,
1: nem is rosszul.
0: Igen, nem is rosszul.
1: Vannak olyan emberek, akik kimondottan jól játszák. Ez nem hízelgő sok ember számára, amit most mondtam, de hát ez van. Hát szeretik, ha valaki tud valamit, azt nem szabad sajnálni.
0: Tehát itt van az ellentmondás. A muzsikusok azt mondják, hogy már nem érdemes tanítani a gyerekeket, és akkor a magyarok, a nem cigányok meg elkezdik tanulni.
1: De ezt erre is tudok válaszolni.
0: Hallgatom.
1: Azt hiszem, hogy elég helytálló a válasz. Aki nem muzsikus családból származik, tehát nem muzsikus családból származik, nem tudom most, hogy mondjam, annak van egy szakmája, amiből biztos, hogy meg fog élni.
0: Uh-huh.
1: Ebből már sajnos azt kell mondjam, hogy nem igazán. Tehát ő nekünk könnyebb.
0: Tehát ő hobbinak
1: tanulja. Hát hobbiból. Hobbinak meg nagyszerű. És még mellesleg még anyagi javakhoz is jutnak.
0: Nem kockáztat vele semmit.
1: Nem, de van a háttér, ami nagyon, nagyon sokat számít, a biztonság. Ez sajnos a mai fiataloknál nem igazán.
0: Oké, és akkor, hogyha valaki a Rajkóba jár, amellett ugyanúgy tanulhat szakmát végül is, nem?
1: Igen, ez lenne normális. Uh-huh. De régen nem ez volt a tendencia. Nem, az muzsikált, az muzsikált, az nem csinált semmit. Hát ismerjük a
0: zenészeket, hát
1: ugye? Nagyon elfoglalt volt, el kellett aludni, meg este muzsikálni, ennyi. De aztán utána mi fog következni? Hát ez ebbe a századba sajnos szükségeltetik. Ma már nagyon sok, nagyon jó zenész dolgozik. Mellette, hogyha van lehetősége, persze muzsikál is. Mert azt nem lehet kihagyni az ember életéből, aki igazán muzsikus.
0: Persze.
1: Tehát nem könnyű.
0: Nem.
1: De mindig csak azt tudom mondani, hogy én nem szeretek pessimista lenni. Legyünk optimisták. Csak lesz ez jobb is.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság iskolai helyzete Magyarországon. A magyarországi cigányság, vagy más néven roma közösség hosszú ideje fontos része az ország társadalmának és kultúrájának. A romák évszázadok óta élnek Magyarország területén, mégis sok nehézséggel kell szembenézniük a mindennapi életben. Ezek közül az egyik legjelentősebb probléma az oktatás, vagy az iskolai helyzet kérdése. Az iskolázottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy valaki később munkát találjon, jobb életkörülmények között éljen és könnyebben boldoguljon a társadalomban. A roma gyermekek számára azonban az oktatás gyakran nehezebb út, mint más gyermekek számára. Magyarországon sok roma család szegény körülmények között él. Gyakran előfordul, hogy a családoknak kevés pénzük van, rossz lakás körülmények között élnek, vagy olyan településeken laknak, ahol kevés a lehetőség. Ez a gyermekek tanulására is hatással van. Sok roma gyermek úgy megy iskolába, hogy nincs otthon megfelelő hely a tanulásra, vagy kevés a könyv, vagy a számítógép, és a szülők sem mindig tudnak segíteni a házi feladatban, mert nem volt lehetőségük magasabb iskolai végzettséget szerezni. Az is problémát jelenthet, hogy egyes iskolákban még ma is előfordul a szegregáció. Ez azt jelenti, hogy a roma gyermekeket elkülöníthetik a nem roma diákoktól. A roma tanulók között az országos átlagnál magasabb a lemorzsolódás aránya is. Ez azt jelenti, hogy sokan nem fejezik be az általános iskolát, vagy éppen a középiskolát. Ennek több oka lehet a család anyagi helyzete, motiváció hiánya, vagy pedig, hogy a fiataloknak korán munkát kell vállalniuk. Sok roma fiatal szakmát tanul, de kevesebben jutnak el érettségiig vagy a felsőoktatásig. Az utóbbi években egyre több roma származású fiatal tanul egyetemen, és még mindig kevésnek számít a számuk a teljes népességhez képest. Fontos azonban kiemelni, hogy számos pozitív kezdeményezés is létezik Magyarországon. Több alapítvány, civil szervezet és iskola dolgozik azon, hogy segítsék a roma gyermekek tanulását és továbbtanulását. Léteznek tanodák, ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű diákokat. Ezek a programok segítenek a tanulásban, a felzárkózásban és abban, hogy a fiatalok higgyenek saját képességeikben. Sok roma fiatal példája mutatja, hogy megfelelő támogatással sikeresek lehetnek az életben. Az oktatás nem csak a roma közösség, hanem az egész társadalom számára fontos. Ha minden gyermek egyenlő esélyeket kap az iskolában, az csökkenteni a szegénységet és az előítéleteket is. A közös tanulás segít abban, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást és elfogadhatóbbá váljanak. Ezért az iskolának nem csak tudást kell adnia, hanem a társadalmi együttérésre is nevelni kell a gyermekeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rólik.
1: Vorba?
0: Vorbasza.
2: Rólunk. Neked.
3: Roma művészet. Roma kultúra. Akkor Roma szalon.
2: A Rádiódik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz ismét a mai két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: A cigány szavak, amiket használunk, itt van csór, ugye?
6: Igen.
5: Csóró, szegény, ugye gyaná, azt tudni, gyanálni. A gágyó, ugye a paraszt, az ember, a férfi, de nem cigány. A baró, az nagy. Na most itt van gógyi, észértelem, zseniális. Na most a hegedűre cigányok van 20 darab szavú. Gajga, basuga, basepen. Te egy basepaszkeró vagy, Béla. Egy cigányzenész vagy, basepaszkeró. És a dibla, a hegeduva, lavuta, szetra. Hát szóval zseni, hogy milyen hihetetlenül gazdag a cigány szókincs ebben. Zongorára egy szavuk nincsen.
6: Ez nem meglepő.
4: Zongorával láttatok már valakit menekülni?
6: Tartja vicc is, ugye már. Hiszen azért a vonaton ők is rajta voltak.
4: Igen. Ha már így Bartók neve is felmerült egyébként, nekem mindig, hát hogy mondjam, egy kis száka marad azért a Bartóktól, hogy neki volt egy akadémiai székfoglalója, ha jól emlékszem, még 23 környéken.
5: Te még emlékszel erre?
4: 23-ban. Emlékeim szerint, tanulmányaim szerint. És ott azért elég erősen vitatta a cigányzenének az értékét, és persze mindig a népzenével helyezte párhuzamba. Én megértem, hogy a népzene volt egyébként a Bartóknak az, amire úgy rátalált, és ez adja a műveinek, tulajdonképpen az ő kutatásainak az alapját. De az, hogy kicsit leértékelte a cigányzenét, és inkább mindig a népzenét helyezte előtérbe, ez számomra azért nem mindig volt jó leső érzés. De egyébként ugyanúgy kutatott cigányzenét is, Bartók is, meg Kodály is, meg egyébként a Csenki testvérek is, és még sorolhatnánk, hogy ki. Tehát azért az ő gyűjtésük is nagyon-nagyon jelentős. Például ott van a hat román népi tánc zongorára. Abban is van egy tétel, ami tulajdonképpen egy cigány férfinek a táncát örökíti meg. Valahol ezt is egyébként
7: olvasom. Várjátok, bocsánat, mikor ment Bartók először Törökországba?
5: 35-be.
7: Vagy tehát 36-ban. Tehát a székfoglaló után ment.
5: Nekem megvan a gyűjtése. Kiadták a Bartók gyűjtését, török gyűjtés 35-ben, vagy 36-ban. Van egy fénykép is, vagy most nem tudom megmutatni. Ott ül a szekéren, kalapban. Fantasztikus, te! Fantasztikus, hogy itt viszonylag idősebb korában elment, ott zötyög a szekéren, szépen felöltözve, szinte zakóban, és zötyögnek Anatóliába. Döbbenetes, hogy mire volt képes, te! Fantasztikus.
7: Már én 4 évig éltem Törökországba.
5: Igen, igen.
7: És ott találkoztam török romákkal, akik azt a zenét muzsikálták, amit itt a magyar cigányok kicsit kifordított, mert ott harmónia, tudjátok, hogy nuku, csak dob, meg ének van, vagy ez a furúja, az a mély, meg a dudu, ott a sokkot kaptam, tudod, az ilyen pici, és akkor így húzogatni kell. És akkor megy fel a hang, de olyan éles, hogy megőrültem tőle, és sok olyan motívum van a Bartóknak a művében, ami magyarul cigány, de mégis Törökországból hozta ide át. Értitek, hogy keveredett a cigány, meg a török kultúra,
4: hogyne.
7: És ő beleírt a zenéjébe. Mikor ott élt, ott volt.
5: Hát egy gyűjtött csak, gyűjtött.
7: Igen, gyűjtött,
5: de nem sokat volt
7: nevezzük,
5: ott. Hát 35-ben, mert a háború előszere már lehet, hogy ott már.
7: Mesélték meg, tudom én, ott volt neki valami ház, én Samsungban voltam, és ott annét 200 kilométerre volt a Bartók ház, ki van írva, hogy így gyűjtött Bartók Béla.
5: Gyűjtött. Igen, van ez a híres török.
7: Már nem tudom, hogy hol van a város, micsoda, hogy hívják, de mindenki mondta, hogy Bartók ott volt. És van neki egy tábla is, meg van neki egy szobor is, azt hiszem, kim van a szobor. Itt gyűjtött, és azok a motívumok, amik ott voltak Törökországban, az mind benne van a zenében. Mind beleírt mindent.
5: Igen, igen,
6: szóval
5: igen.
6: Az nem lehet, hogy egyébként ne hasson egy Bartókra is a cigányzene, hiszen ő is ezen a világon élt. Ő is itt élt Magyarországon. Hát ugyanúgy, mint egyébként Kodályra is hatott, ott például a galántai táncoknál egyértelmű a forrásnak az eredete, hogy a galántai cigányok által játszott zenék azért tulajdonképpen megjelennek valamilyen formájában.
5: Igen. Az előszóban az van, hogy híres is volt a galántai banda, igen, de 100 évvel ezelőtt még híresebb volt. Nem tudom, Mihók úgy hívták? Mihók,
6: igen, Mihók Prímás.
5: Az Mihók az. Prímás alatt. Ó, így akkor van. Az mi lehetett ott? Fantasztikus. Szétszették ötte, de...
6: Azért ezt hadd mondjam el, ha már így Bartók és Kodály gyűjtéseinél tartunk, hogy nekem azért az az érzésem az utóbbi évtizedekben, mondjuk így most már, nem biztos, hogy előny mondjuk egy zenetudós számára, vagy aki ilyen kutatásokkal foglalkozik az, hogyha ebben a témakörben is valamiféle alapos munkát végez. Itt természetesen Sárosi Bálintnak a nevét azért ki kell emelni, hiszen ő neki fantasztikus kutatásai vannak. De nagyon kevés zenetudós van, vagy kutató van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, akár még napjainkban is. Erről hogyan vélekedtek? Ez miért lehet? Kellemetlen maga a téma, vagy cikis?
7: Szerintem lenézik a cigány kultúrát.
6: Na de hát ez a magyar kultúra, vagy az európai kultúrának egy olyan szerves része, igen, ami nagyon-nagyon jelentős, egy gyöngyszeme tulajdonképpen.
7: Igen, de ti ismertétek a Csoli bácsit. Szóval.
6: Persze.
5: Igen. Én Csoli. Tényleg ismertem. Voltunk még. Igen.
7: Ő azt mondta, hogy a cigányság 1400 körül, 1400 közepe fele megrekedt a kultúrája. Ha megnézed ő mondta, én csak idézem őt már, és ha megnézed a Szent Andrásnak a képeit, Péli, megnézed a spanyol festőket, akik úgy benne voltak a kultúrába, nem akarom sorolni. És megnézed a hosszú arcot, a színeket, hogy milyen a szín, hogy teszik föl, vagy megnézel egy szonettet, vagy egy, mit tudom én, egy eposzt, vagy bármit, szöveg, textúrát. Uh-huh. Az a régire hasonlít. Én nekem azt mondta, együtt csináltuk ezt a lemezt a Csolival, ő írt a szöveget, és harcoltam vele, hogy itt nem jön a szöveg, itt nem jön ki a ritmus, a metronom, nem tudom, hogy mi össze-vissza beszéltünk, verekedtünk a Csolival. Tényleg ott volt fönt nálam. Én nagyon szerettem a Csolit, mert 1978-ban ismertem meg őt, meg a Péli Tamás, mikor hazajött, ott a regész branchot, de nekem a Csoli mindig azt mondta, hogy megrekedtünk.
6: Ez egy érdekes kérdés, mert valóban, mivel nincsen írott forrása a cigány történelemnek, igen, ezért muszáj volt nyilván olyan dolgokra hagyatkozni, mint a zene például, ami valamiféle folytonosságot adott, vagy esetleg a képzőművészet, de minden esetre írott források nincsenek, és ezért nagyon nehéz visszamenni. Viszont a zene az határozottan fejlődött, tehát nagyon fontos elkülöníteni, hogy azért melyik cigány csoportokról beszélünk, hiszen ha cigány zenéről beszélünk, annak a kialakulása azért a 18. század végére tehető.
7: Igen, 1700 vége. Úgy jött.
6: Bihari, meg hát az első bandák megjelenése, vagy Cinkapanna, ami egyébként a 18. század közepe, 1700-as évek közepe. Tehát, hogy azért volt egyfajta fejlődés, sőt, onnan is egyfajta út vezetett akár az 1800-as évek.
7: Igen, csak gondoljatok bele, hogy a cigányok hol muzsikáltak. Hogy udvarokba az egyik fele, a másik meg otthon, a mezőn. Vagy a putriba, vagy mi? Nevezzük bármire.
5: Mindenhol, igen.
7: Ha megnézed, és akkor honnan vették a témát?
6: Na jó, de most muzsikus cigányokról beszélsz.
7: Bocsánat,
6: akkor
7: a muzsikus cigányok azok mások. Én az autentikus cigányzenéről beszélek.
6: Tehát most nem a romungrókról beszélsz, nem, hanem az autentikus cigányokról, beás cigányokról.
7: Igen, Kárpát.
6: Aha.
7: Érted, mert azt mondták, én nekem a Csoli mondta, hogy ötféle cigánynyelv van. Azért nem értik meg az egyik a másikat. De annál több is lehet, mert ő azt mondta, hogy ő öt nyelvet beszél. Öt cigány nyelvet beszélek. És ő nagyon sokat volt Indiába, Törökországba, ő kutatott.
5: Ilyen szanszkrit, vagy ilyesmi, vagy az
7: igen,
5: az
7: ahhoz
5: rokon,
7: hasonlít.
6: Vagy végül is a cigány nyelvnek az eredete.
7: De a szanszkrit, igen.
5: Meg van a dardu, én itt írtam fölé, dardu. Az is lehet.
6: Az is egy indiai nyelvjárás, ha jól emlékszel.
5: Indiai szanszkrit nyelv.
6: Dénes István karmester, zongoraművész, zeneszerző, és Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem.
0: Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Elsőként a száztagú cigány zenekar előadásában fogjuk meghallgatni a Rákóczi indulót. Suki András prímás vezényletével.

0: a Rákóczi indulót hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András prímás vezetésével. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla, hegedű művésszel.
1: Tehát egyértelműek akkor ezek a bizonyítékok, hogy az eredet az Indiába mutat vissza. Tehát ezeket Igen. még mindig nem tudjuk, és illetve nem is akarjuk megdönteni ezeket a kutatásokat.
2: Ez pontosan olyan dolog, hogy itt van a Rákóczi induló. Ki írta? Nem tudjuk. Valahonnan bejött ide a világba, nem tudjuk, hogy honnan jött. Hogy sejtjük, hogy valahon, lehet, hogy Indiából jött, vagy valahonnan, de nem tudjuk, hogy az, hogy a Berlioz feldolgozta, vagy a Liszt, vagy az Erkel, mindenki feldolgozta. De honnan jött ez a motivum? Elvész az ősködben, nem látjuk át, hogy döbbenetes. Tehát itt kitapinthatjuk a születésnek a hogy is mondjam, csak a születésnek a misztériumát. Nem tudjuk, hogy honnan jött. Nem tudjuk. Hozták magukkal, hozták, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen, de lehet, hogy nem is írta, lehet, hogy a nép írta. Na most itt ez, nép írta. És itt van az a nagy probléma, ugye, hogy a zene sokáig létezik mindenhol, Szájhőjumán útján, és akkor egyszer csak jön valaki, és leírja. És ez a nagy dolog, leírni. Hát régen nem is tudták leírni a zenét, csak hogy a menzúra írás, hogy kicsit följebb, kicsit lejjebb. Hát hogy? Hát úgy, ahogy szoktuk, ugye. Leírták az antifóniákat, az allelujákat. Hát most kicsit följebb, ahogy szoktuk, ugye.
3: Hát ez... Ami most a romáknál hogy van? Hát, de bármilyen egy étterembe, hát, ahogy oda megy az asztalhoz, és akkor elkezdi S-módba, ez C-módba, ez F-módba, és utána mennek mind a kígyó.
2: Igen, játsszuk. Ahogy szoktuk, játsszuk. Persze, ez zseniális. Tehát ez tulajdonképpen a születés titka a zenében ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek érte. Tehát a kisgyerek tud 2-3 éves korában beszélni, de mire megtanulja leírni, az a nagy dolog. És ugyanez van az emberiség történelmében. Év ezredekig létezik a zene valamilyen formában, és egyszer csak valaki kitalálja, ezt most valahogy le kéne már írni. Ezer év telik el, ezer év. Hát hol vagyunk még ehhez képest?
3: Ezzel mondom nektek, hogy az autentikus cigányzene az nem egyenlő a gentri zenével. Amit odaadtak neki, hogy megírták a zenét, vagy a szöveget, és akkor elment a főúr, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mondta, hogy én kísért. Mert úgy szokták, hogy lekísérlek.
2: Most itt van például a klecmer. Az is egy érdekes dolog, hogy az most zsidó, vagy cigány, vagy most mi van itten, hogy hol van a határ, nem tudom neked mi a véleményed, vagy én most csak így belevágok ebbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, hát én nekem a klezmer zene az egyértelműen zsidó zene, annak ellenére, hogy mondjuk a cigányok rendszeresen játsszák.
3: Tehát, és hogy, fordítva?
1: Tehát, hogy...
3: Bocsáss, nem?
1: Ez jó kérdés.
2: Igen.
3: Hogy fordítva, hogy? Hát mert a zsidó nótában is benne van a cigány nóta. Már hallottam az Ámulcsárdás klezmerbe.
2: Igen.
3: Az átment Esztambba, ők megénekelték klarnét, van egy felvétel, nem tudom, a YouTube-on megy, Ámulcsárdás. Nézzétek meg.
1: Jó, de jó.
3: Keresétek Igen. meg. De ez
2: Igen.
3: tényleg benne van az jajgatás, tudom, hogy a zsidó zenében benne van, a cigány zenében, amikor csárdás muzsikálunk, hogy akkor mindent bele.
1: Na várj csak. Most cigányzenéről beszéltek, de mi az a cigányzene egyáltalán? Tehát, hogy ez is egy nagy kérdés, és itt már sokszor próbáltuk megfogalmazni a stúdióban, először is azt tisztázzuk, hogy amikor szerintem mi cigányzenéről beszélünk, akkor mostanában a mai divatos kifejezés a kávéházi cigányzene, tehát alapvetően erről beszélünk, nem az autentikus cigányzene.

0: is valahogy cigányzenébe soroljuk ezeket is.
1: De biztos, hogy ő írta azt a témát?
0: Hát,
1: bocsáss meg.
2: Hát itt van a Sarazate például.
1: Ez az cigány volt.
0: A cigányer Weiserre gondolunk?
2: Igen, de ő állítólag lipcsei cigányokat hallott Németországban, és azokról írt alatt a kislány van a világon, meg mindig, és be is perelték állítólag, hogy plagiátus miatt aztán. Igen, de itt van a Ravel például, hogy a Ravelnek én szerintem az anyja cigány volt. Tehát nem véletlenül írta meg azt a fantasztikus művét, ami a cigány, az a cím a darabnak is.
3: A következő felvétel Robi Lakatos előadásában a klezmer csárdás lesz.

a klezmer csárdást hallhattuk Robi Lakatos előadásában. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművésszel.

0: Gondoljátok, hogy, bocsánat, hogy az európai zenében hogy jött be a cigány zene?
1: Hogy mondod?
0: Hogy ott van, hogy európai zenében hogy jött be a cigány zene?
1: Hát ott van például a Dvorzsák cigány dalok, ugye?
0: Pontosan.
1: Ugye?
2: Mármint, hogy az európai klasszikus zenében
0: klasszikus,
2: hogy
0: jött be. Bocsánat, kifelejtettem, hát klasszikus zenében. Ott van Brahms.
2: Igen.
0: Hát pedig ő nagy német volt.
1: De. Hát aztán visszajött Bécsbe, érted, ott közelebb került a magyarokhoz.
0: Magyarokhoz.
2: Szakcsi Béla bácsi is már viccelődött ezzel korábban, igen, hogy hát tudjuk-e, hogy Bach is cigány volt. Ti erről mit gondoltok?
0: De,
2: van ennek valamiféle igazság alapja?
1: Hát nézd, az biztos, hogy a Bach nagy dédapja, Feit Bach, Pozsonyból menekült Eisenachba vagy Erfurtba. Miért menekült? Ne, ez a nagy kérdés. Mert akkor lett az ellenreformáció, ők ugye protestánsok voltak. És a katolicizmus elől állítólag, hát így menekült a család Eisenach és Erfurt környékére, akik meg protestánsok voltak. Tehát azért mondom, Bach is menekült volt. És pék volt egyébként. És ami nekem gyanús megint, hogy a Paganini az is biztos, hogy cigány volt.
2: Meg se lepődök már.
1: De ezek ilyen viccelődések.
0: Szerintem ez szemfényvesztés.
2: Városi legendák, azt gondolod, ugye?
0: Igen,
2: de szoktunk ezzel viccelődni, és egyébként nem alaptalanul.
0: Hát nagy mágus ott a szétszencs.
1: Hát ez őrítő, hogy...
2: Tehát minden esetre hihetetlen hatása volt a cigányoknak, illetve a cigány zenének, a klasszikus zenére, az európai kultúrkörre, és tulajdonképpen ezt fejtegetjük már.
1: Hát ezt magyaráztam az elején végig, hogy itten Mozarttól és végig az egész muzsikában itt döbbenetes, hogy mi, hát aztán a Kármerül nem is beszélve, érted, de hát a Ravel is ott van meg az egész, hát a Richard Strauss Salomé is, hát nem tudott volna megszületni az a fajta iszonyatos erotikum a cigánság által létrehozott, vagy közvetített feloldózása a hangnemű világnak. De hát a Bach kromatikus fantázia is, hát az néha olyan cigányos, hogy eldobod magad.
0: Ne felejtsetek Wagner urat is.
1: Igen?
0: Ne hagyjátok ki, mert ott meg minden csúszik, mászik.
1: Wagner?
0: Igen.
1: Ott nem annyira. Ott
0: nem annyira, de nem mégis annyira, van de benne.
1: Igen.
0: De ha megnézel egy cigány nótát, és meg van harmonizálva, idézőjelben, akkor látod, hogy kicsit hasonlít a Wagner. Főleg a mai világban.
2: Visszakanyarodva egy picit még a cigányzene fogalmához, illetve ennek a tisztázásához, mert ez az én egyik veszőparipám, hogy én egyébként azt gondolom erről, hogy a cigányzene annak ellenére, hogyha mondjuk nem is feltétlenül cigányok írták a dallamát például, annak már a feldolgozása, illetve abban a cigányos stílusba való ültetése, mondjuk így, az már tulajdonképpen feljogosítja arra azt a zeneművet, vagy hát azt a előadást, azt a produkciót, azt a kompozíciót, hogy cigányzenének hívjuk, mivel olyan stílus jegyeket tartalmaz, ami tulajdonképpen egy ilyen alkotó előadásmóddal született. Tehát maga a stílus a cigány zenein már azt gondolom egyébként, nem feltétlenül csak egyszerűen a szerzőkre, az eredetre utal, tehát hogy mondjuk kiírta ezeket a dallamokat. Lehetséges ezt? Ti hogy gondoljátok ezt?
1: Itt most próbálok visszagondolni, hogy vannak ilyen ősi témák, tehát ahogy egy cigány muzsikus elkezd bazsaválni, hogy ilyesmi, ugye? Most ezt eltúzom kicsit, de érted, miről van szó. Tehát, hogy az akácos út, vagy a Monti csárdás, ugyanaz, darumadár fenn az égen, de jó is lenne, Marisa Grofné, akkor a bánkbán mint száműzöti, tehát ahogy beindul egy motívum, ahogy egy bármelyik cigányzenész elkezdi hegedűt, ugye? Megindul egyfajta improvizálásból az egész, de...
2: Na de ettől magyaros?
0: De mi az, hogy magyaros?
1: Én nem szögezném le, hogy magyaros. Ott van a Mozart, ugye a szimfónia koncertántéban, az a gyönyörű, azt bevághatod, az... Ha lejátszod, az hát az azt mondod, az cigányzene. Tiri-ra-di, tiri-ra-di. tiszta akácos.
0: És most olyan furcsán néztél rám, hogy én azt mondtam, hogy a Wagnernél is ott van. Nézd meg a Tristánnak a végét. Mikor az akkordok úgy egymásba csúsznak, hogy ez egy megy lefele.
1: A szerelmi halál?
0: Igen. Mikor a vége, mikor megszólal az oboában a hosszú, hosszú.
1: Az a fisz, igen. Vagy disz.
0: Szerinted?
1: Én azt másképp gondolom.
0: Másképp gondolom.
1: Igen, igen, igen.
0: Én szerintem abban 500 csárdás van.
1: Szerintem a Wagnernél az egyetlen kitekintés a Vénusz figurája, a Vénusz, aki tényleg az erotikát tanulja. Ő testesíti meg azt az erotikát, ami a hagyományos és korrekt Erzsébet világhoz képest egy erotikum. Ugye, mert az égi szerelem és a földi szerelemnek az iszonyatos ellentmondása az ott terül ki legjobb.
0: Bocsánat, én nem arra gondoltam, én a harmóniára gondoltam, hogy mit csinált ott Wagner.
1: Ilyen kromatika?
0: Igen, a kromatikát. Tehát a romáknál az egyértelmű.
2: Meg a szűkítettek.
0: Szűkített kromatika, meg mit tudom, hogy csúszik fölfele, és így maradtam, hogy mit csinál.
1: Igen, igen, igen.
0: Hát egy kicsit, nekem nem tudom, kicsit ugye Wagnernek a harmonizáláshoz szerintem egy kicsit romás.
1: Én ezt mondjuk ezt nem gondolom így, de nem éreztem így, de lehet, hogy igazad van, szóval meg kell nézni, biztos. Én máshol láttam ilyet inkább. Például itt van a Dalber, a Lisztnek a kedvenc tanítványa, Dalbernek a Hegyek Aján című darabja. Ott is egy olyan témát fogalmaz meg, hogy a hideg kiráz. Olyan, mint a Carmen kicsit, de más. Hallatlan izgalmas. Van ugye a Bartóknak a feldolgozja. Arra vigyázz, öreg asszony. Ez is tiszta elcigányosítja, most csúnyán mondom az egészet, szóval a cigány terszet belerakja, de az a cigány terszet egy zseniális dolog tesz.
0: De ez mi az a cigány terszet?
1: Ez a lászifa.
0: De biztos, hogy ez cigány.
2: Cigány skála.
0: Nem biztos. Van a...
2: Liszt is egyébként ezt írja. Tehát, hogy,
1: igen,
2: de tehát, hogy ez cigány skálának
1: de ez
0: hát akkor most megnézek egy zsidó dallamot, abban is benne van ez.
1: Igen.
0: Benne van.
1: Igen.
2: Persze.
1: Igen.
0: Ugyanúgy benne van a cigányba.
2: Igen, tehát hogy honnan mert ered
0: plusz még benne van az indiai zenében is, ha megnézitek.
2: Hát az indiai egy picit komplexebb, az egy kicsit...
0: Jó, rendben van, oké. Okay.
1: Igen, igen.
0: De benne van az indiai zenében is.
1: Benne van, persze, de itt tudom tetten érni először, itt jön ki, ugye, amikor a Bach la si fa mi re do ti la la ti do re mi fi si la, hogy kikerüli, hogy ott mindig van egy
2: ja, melodikus fölfele? Aha.
1: Egy gócpont, hogy a lefelé menő moll az más, mint a fölfelé menő. Miért? Mi valami csomó van ottan. Miért érezzük úgy, hogy az úgy szép, és az meg úgy szép? Uh-huh. Ugye? Hogy itt van egy csomó pont, amit meg kell oldani a zenén. A zene se tudja megoldani, hogy mi a szép, hogy mitől jó. Hogy állandóan, hogyha kiírják inkább zárójelbe, hogy ott a B-vel kéne játszani, de nem biztos. Figyeld meg. Uh-huh. Állandó kérdőjel, hogy tényleg úgy van, vagy nem úgy van, vagy hogy van. Egy moll skála fölfele más, mint lefelé. Miért?
3: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. Befejezésül Lakatos Sándor előadásában hallgathatjuk meg Paganini 24. kápriszt. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádió Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Latinovics Róbert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
5: Szerbusz!
6: Mi is köszöntünk, Isten áldja!
4: Nos, ez egy rendhagyó alkalom, hiszen nem gyakran szoktak ketten lenni. A vendégeim, általában egy ember szokott itt bizonyságot tenni. Ti azonban ragaszkodtatok hozzá, hogy ketten tegyetek bizonyságot, hiszen nagyon különleges a kapcsolatotok, nagyon beleavatkozott Isten az életetekbe, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Robert, hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt az Isten képed gyerekként?
6: Hát én gyermekként egy 7 gyermekes családba születtem bele, 5. egy édesapától és egy édesanyától, és hát mind a kettő szülőnk, az egyik a anyai, anyánk, a húvónő, édesapánk középiskolai pedagógus volt, tanár, gépészmérnök, és ráadásul még templomba orgonán játszott, kántorként volt ő az életünkben, meg ebbe a terepbe, hát így nőttünk föl, hogy ő ezt kapta, tehát ő neki ez volt a hivatása, tehát sok mindennel foglalkozott, meg mellette minket nevelt gyerekeket.
4: Adrián, köszönöm a válaszodat. Adrián, neked milyen volt a gyermekkorod és gyermekként az Isten képed?
5: Hát nekem gyermeki hittem az volt, de se katolikus, se református, semmilyen egyházba nem neveltettek, mert ugye egyrészt édesanyám egy éves koromban elvált a férjétől, és nyomós oka is volt rá. Másrészt csalódott a reformátusba, és mivel a nagyszüleim a református nagymamámat elvette feleségül, ugye a katolikus nagyapám mind a két egyház kirúgta őket, az esküvő, az teljesen máshol történt, és ebbe a millióben nőtt fel a család. Hitük az volt, de igazából nem voltak cseh-templomba járók. Édesanyám meg nem akarta, hogy amiben ő csalódott, abba nevekedjek fel. Ezért tulajdonképpen én egyetlen egy egyházhoz se tartoztam, amiért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert így az Istent a maga valóságában tudtam megismerni, nem pedig valamilyen vallásos ferdítés által. Tehát gyermekként gyermeki hittel nőttem fel. Anyukám igazából a kommunizmusban volt ugye tanár, és ezekben az eszmékben, izmusokban ő hitt, mert ő szerette az embereket, és tulajdonképpen úgy fogta fel, hogy ezek az eszmék jók, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt. Őt a tanítványai mindig látogatták, még miután már nyugdíjba ment utána is, és az embereket nagyon szerette. Tehát ő egy szép képet mutatott fel az életben az emberszeretetből, soha nem kivételezett a tanítványaival, és akiket tudott segíteni. Úgyhogy én igazából édesanyám révén egy szép képet kaptam arról. Ő is hitt abban, hogy Isten létezik, de a vallásokban, a fennálló vallásokban csalódott, pláne a nagyszülőknél ez az ellenségeskedés a két egyház között, ez nagyon kimutatta a foga fehérjét, és ezért ők így nem is foglalkoztak ezzel soha többet, hanem a család nagyon fontos volt számukra. A nagyapám volt az, aki apaképet mutatott az életbe, és én nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Hát már az Úrnál van. Tehát amikor én megtértem, az egy csoda volt tulajdonképpen. A Berecki Sándor gyülekezetébe vitt el valaki, és igazából én csak koncertet akartam látni, de úgy megérintett az Isten jelenléte. Hát ugye ő egy karizmatikus pásztor, mai napig is, és ott megérintett az Isten hit, és én tulajdonképpen az igazit ismertem meg 23 éves koromban, egyetemista voltam akkor, és az igazival találkoztam rögtön életemben. Előtte meg gyermeki hittem, azért volt hittem, mert hittem, hogy mivel fizika, matek szakos tanár vagyok, hittem, hogy valaminek ezt a világot be kellett indítania, valaminek mozgatnia kellett, valakinek meg kellett teremtenie, mert olyan csodálatosak a fizika törvények, hogy azok csak úgy maguktól nem jöhettek létre, amelyek leírják a világnak a működését.
4: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos alapotok volt. Akkor lényegében, Robert, neked is volt azért a családban olyan, aki az egyházban tevékenykedett, és a te életedben pedig egy másfajta szemszög volt, azért nem egy ilyen vallásos, ugye, Adrián? Hogyan haladt tovább az életetek? Mikor találkoztatok ti, illetve Adrián ezt már félig megválaszolta, de Robert, te mikor találkoztál az élő igaz Istennel?
6: Hát én bennem mindig is megvolt, hogy valahol Isten, mivel a szüleim között volt különböző okok miatt nézeteltérés, és hát a békesség kedvére akkoriban még bíróság létezett, széllyel választották őket, tehát mint sok gyermekes családba felnőtt, ez nekem nagy törést okozott, hogy hát én Istent szeretőnek képzeltem el, aki már tudom ma, hogy Istennek a megjelentése, hogy Isten maga a szeretet, azóta tudom, mert bemutatkozott nekem személyesen, mint minden embernek bemutatkozik, mert ő a valódit, az igazit akarja adni az embereknek, nem egy ilyen képmutatót, nem az, hogy nézd oda, anyád apád által megszülettél, de valójában én akartam, hogy te megszülessél itt a földön. Ez ma azóta kijelentetett számomra. Úgyhogy akkor hát így Hajdú megyében laktam, és akkor Pest megyében Taksonyba fölköltöztünk, és azóta hát én kerestem félig mentig az Isten, de rockkoncertektől kezdve nagyon sok helyre elmentem, ittam, italoztam, stb. Hát kerestük ott barátainkkal együtt az életünk értelmét, és egyszer csak én egyik alkalommal, mikor hazafelé utaztam, kb. 28 éves lehettem, a Héven, Közvágóhídon velem szembe éppen leült egy hölgy, és akkor összenéztünk, és utána lehajtottuk a fejünket, de ez kétszer-háromszor megtörtént, és ő magában így volt vele, hogyha egyszer még ránézek, akkor elmondja nekem, hogy ő találkozott az élő Istennel. Tehát úgy valami érdekel, ami nála van, úgy néztem, nem úgy, mint általában mások nézték őt, és akkor azt mondta, te figyelj, én találkoztam az élő Istennel, így meg így, és elmondom neked, hogy megtértem. És ez felém egy olyan kisugárzást adott, ez a bizonyságtevés, hogy én azt mondtam, nem voltam alapjában véve ilyen depressziós alkat, de hogy ez az öröm, képzeld el, Armando, ami az öröm a bizonyságtevés közben belőle kiárad felém, én azt mondtam, hogy tényleg, te ateista létedre, élő Isten, hát ez, ennek utána kell járnom. De ez csak így magamban lepörgött, és akkor mondom, jól van, ha te neked ez ilyen örömöt okoz, akkor nekem kell, mert én nem szeretném búbánatosan ilyen hol örömben, hol bánatban, stb. Leélni az életemet. És amikor Isten beköltözött az életembe, megérintette a szívemet, akkor már az események nem úgy zajlottak az életemben, hogy na most akkor egy filmet megnézek, akkor de kár, hogy vége van. Nem. Azt adta belém, hogy ami keresztül mentem, de jó, hogy ebbe is részesülhettem. Tehát egy olyan pluszt adott mindig minden esemény, mert valami jót mindig kihozott nekem belőle. Tehát ő akart velem foglalkozni, és én azt tapasztaltam, hogy jaj, de jó, most már tudom, hogy miért vagyok itt a földön. Miért kell élnem. Uh-huh. Mert tényleg valakinek fontos vagyok. Igen. És ez nem egy ember, aki megmondja nekem kívülről, hogy te Robi, ezt csináld, így csináld, úgy csináld. Meg akkor én is kitaláltam történeteket magamra nézve, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Azóta már tudom a salamoni kijelentés által, hogy sok jó dolog látszik az ember szeme előtt, de vége annak a halálba megy, tehát annak befelekszik. Én is mindezt kitaláltam, és azt mondtam, hogy én már nem akarok semmit se kitalálni magamtól, találja ki nekem az a személy, aki azt akarta, hogy itt legyek a földön. Az Isten maga.
7: Igen.
6: így találkoztam vele, ez volt az első komoly élményem vele, és akkor innentől kezdve hát mindig úgy természet fölötti módon hozott bennünket össze az Isten, mert én azt is megfogalmaztam neki, hogyha én egyszer családot akarok, nem akarom elrontani, de ha rossz az életem, akkor csak rosszat tudok adni másoknak. Nekem olyan társam lesz, aki szintén az élő Istent akarja, tehát többet akar, mint amit életében eddig megtapasztalt, akkor jó úton vagyunk, mert mind a ketten valami hasonlót akarunk, és nem rontást akarunk továbbadni gyermekeink életébe, vagy egymás életét elrontani, hogy ez válásba torkoljon, mert ennek nincs értelme. Azt fogalmaztam meg, hogy ez így értelmetlen az egész, de ettől valami több kell, ezt már gyerekkoromban is tudtam, hogy jó, eljárunk templomba, meg pásztorjátékot eljátszunk, nagyon szép élmények voltak gyerekként, de valahogy boldogabbnak láttam a hitetlen szülők gyerekeit, a barátaimat, hogy felhőtlenül élik az életüket. Mi meg itt azért ilyenek történnek, hát valakinek ez így nem tetszhetett. Én ezt nem fogadtam el, hogy ebben részesülök, és addig-addig még csak megmutatta magát Isten, hogy igenis, jó gondolod, hogy ettől több is van. Majd én mutatok neked utat. Na, te saját elképzelései alapján éld a földi életedet, majd én mutatok neked utat.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Tartsatok velünk!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovics né, Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
5: Szervusz,
6: Armando.
4: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy arról beszéltetek, hogy hogyan nőttetek föl, hogy ismertétek meg Istent.
6: Ja.
4: Azt követően, mikor megismertétek Istent, hogyan haladt tovább az életetek? Onnantól kezdve elkezdtetek járni egy közösségbe, vagy olvasni kezdtétek jobban a Bibliát, vagy változott valamilyen irányba az életetek? Tehát az Isten képetek megváltozott akkor?
5: Hát nekem gyökeresen, mert ugye én nekem nem is volt Isten képem. Én csak abba bíztam, hogy lennie kell egy teremtőnek. Ha bajba voltam, ugye mindenki imádkozik, ahogy szokták mondani, zuhanólap repülőn nincsen hitetlen, de ez nem az volt. Tehát nekem az Isten szabályosan, mint egy kellő nap a sötétségbe bejött az életembe, és élő eleven kapcsolatom lett vele. Pláne a nyelveken szólás után ez nagyon kierősödött. Nyilván a Biblia olvasás az rendkívül, hát nálam a nulláról indult teljesen. Tehát nekem onnét indult az egész. És az volt a csodálatos benne, hogy addig például a matekot, fizikát se értettem annyira, és még az is átvilágosodott, például vizsgára is jobb felkészültséggel tudtam menni, és már akkor ugye az államvizsgák voltak, és boldog voltam. Tehát az, hogy Istennel vett közösség boldoggá teszi az embert, az egy más dolog, hogy utána ugye meg is szentelődik, tehát a viselkedésemben óriási változás lett, a szüleimmel jó lett egyből a kapcsolat. Ugye nekem elváltak a szüleim, és későn 18 éves voltam, amikor mostohapám egy volt tanárom, elvette édesanyámat feleségül, eleinte nem volt a kapcsolat köztünk, nem tudtam apának ugye igazából elfogadni, annak ellenére, hogy láttam, hogy egy jó házasság, de miután megtértem, utána őt is el tudtam fogadni, és ennek nagyon örült, lett egy nagyszerű apaképem a személyébe, és édesanyámmal is sokkal jobb lett a kapcsolat, egy csomós régisebb begyógyult, tehát szinte megújult az életem, nem voltam már többet gőgös, felfúvalkodott ember, az se, hát ugye tanároknál van egy ilyen, hogy mondjam, pláne egyetemi végzettségeknél van egy ilyen, hogy kicsit, hogy mondjam, az embereket lenézik. De ez is természetesen megváltozott. Jobb is, most is szeretem az embereket, és tanítok, és ebbe is nagyon jó az Istennek a jelenléte, mert megérzik, hogy lehajol az ember, segíti a másikat. És ami még fontos, hogy a jellememet is formálta, és az emberekkel vett kapcsolatom is más lett, sokkal jobb. És érzek egy állandó jelenlétet. Az Istennek a állandó figyelő szemét, hogy ő rajtam tartja az ő szemét, vigyáz rám, érzek egy állandó szeretetteli jelenlétet a mennyei atyától, aki az egész világ mindenséget, az egész univerzumot teremtette, az összes benne lévő anyaggal, az összes benne lévő lélekkel, az összes benne lévő élőlénnyel, amely csak létezik. Szóval ez kiteljesíti az ember életét, és egy biztonságot érzek az Isten szeretete által az életemben.
4: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Robert, neked változott utána az életed? Tehát elkezdtél közösségbe járni, vagy bármi ilyesmi?
6: Igen, igen, változott. Hát én úgymond akkor nagy ébredés zajlott a 80-as években, 90-es évek elején, és akkor egy újságban, helyi újságban megláttam, hogy az iskolában rendeznek ilyen kis házi csoportrendezvényt. Egy nagy gyülekezetnek a kis csoportja helyi szinten is tart összejöveteleket, egy szál gitárral a testvér, aki még prédikált is utána, vezette a csoportot, és akkor a Bibliából felolvasott, és külön-külön mindannyiunkért imádkozott, és beszélgettünk, imádkoztunk ki, hogy tudott, meg elmondtuk, hogy én első alkalommal, amikor ott voltam, hogy kerültem oda, láttam az újságba, és akkor gondoltam egyet, hogy megnézem őket, úgy itt a kíváncsiság, hogy na akkor helyi szinten mi van, mert már hallottam bizonyságot, hogy az emberek élete, hogy meg tud változni, és ez engem is érdekelt, mert én nem akartam ugyanaz maradni. Úgy hát az ember éli az életét, és mindig valamit szeretne, valami többet, mást, fejlődést, növekedést az életébe tenni másokért, mert ha Isten bemutatkozik, akkor hogy ő mennyire jó hozzám, akkor azt nem élhetem le egyedül, nem, hanem emberek közé kell kimenni, és akkor ott vinni ezt a jelenlétet, amit kaptam, és ott mondták, hogy akkor elmentünk nagy gyülekezetbe, és Bibliát rendszeresen olvastuk, imádkoztunk, és így fejlődések történtek a hitéletemben. Hát közben újra többször is, de úgy, hogy mi emberileg nem terveztük, meg volt a bemerítésem is, tűzkerességen is átestem Istennek a első számú ajándékát, a nyelveken szólást is újra összpozott bennünket, aki először nekem bizonyságot tett azzal a hölgyel, aki most mellettem ül és tesz bizonyságot arról, hogy ő is hogy fogadta el Istent, és hát annyira meglátta rajtam, ő is szeretett volna házasságot kötni egy istenfélő férfivel, és azt mondja, ezt a változást, amit nálam meglátott, azt mutatta neki Isten, hogy ő lesz majd a ő párja, mármint én. És akkor így én is láttam rajta, hogy Isten még mennyit munkálkodott az életében, és hát mondtam, Hát nem tudom, bizonytalan voltam, de mondta a házi csoport vezetőm, hogy menjek haza és imádkozzak otthon, hogy Isten mutassa meg, hogy ki lesz majd a jövendő belém, mert én talán már említettem, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy én csak úgy voltam hajlandó, ha szintén egy úton járunk, ketten megegyezünk, és Isten szolgáljuk mind a ketten.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Lantinovics Né, Hedrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
6: Mi is köszöntünk, Isten áldjon.
4: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már kezdtünk kanyarodni a Lamour felé, hogy ti hogyan is jöttetek össze, de előtte említettetek egy olyat, hogy megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Ez pontosan micsoda?
5: A nyelveken szólás, ugye, ahol megtértem, ott elmondták, ugye, hogy van a megtérés. A megtérés az, amikor az ember a szívébe fogadja Jézust, amikor megbánja bűneit, elfordul a bűnös életétől, és Istennek adja életét. Ez az első lépés. Utána van egy olyan, hogy bemerítés. A bemerítés az, amikor az ó embert benhagyjuk a vízbe, és az új ember feltámad, és ez egy fontos lépés. Ezt a két lépést tulajdonképpen az ember végzi el. Tehát a megtérést is, és a bemerítést is, bár ott már az Úr nagy erővel benn van. Tehát a megtéréskor az van, hogy én megvallom a bűneimet, elfordulok, az Úrnak adom az életemet, kinyitom a szívemet, az Urat a szívembe hívom. Ez megtörténik, ezt igazából én végzem el, illetve a mellettem lévő imádkozó pásztor, aki segítségem és elvezet ebbe az útba, de ez emberi út. Az Isten elfogadja. Már utána voltak válaszok az úrtól. A következő lépés, mert megint az viszont a gyülekezet is kell, amikor már bemerítés történik, és előtte egy nagy böjtöm volt, mert hát, igazából nem az a lényeg, hogy egy összeszek, meg felmerülök, hanem tulajdonképpen Jézus kereszt halálába bemerülök, és feltámadásába feltámadok a új életre a vízből, és az új ember ezzel megerőtlenül, és tovább megy az életembe az Istennek a megszentelő munkája. Ha az Úr elfogad, ez viszont teljesen az Úrtól lesz, akkor ahogy az apostolok cselekedetében le van írva a sebesen zúgó szél, a pünköst, amikor megtelének Szent Szellemmel, kettős lángnyelvek megjelennek fejük fölött, és elkezdenek számukra ismeretlen nyelven beszélni Istennek hatalmas dolgokat. Tehát ez benne van a Bibliában. Ezt megmutatták nekem, hogy őszinte legyek, én bemerítés után, hát volt, aki két évvel utána kapta meg, kézrátétel nélkül, volt, aki így, volt, aki úgy. Bemerítés után egyik reggel, ez 8. nap volt, emlékszem, szólt egy hang, hogy mi lenne, ha ma megkapnád a Szent Szellem kerességet. Hát mondom, Uram, én erre még méltatlan vagyok. Erre megszólalt még egyszer a hang, de örülnél neki? Mondom, hát igen. Na. Ez volt a válaszom, és akkor aznap én nekem egy olyan emberhez kellett bemennem ügyet intézni, emlékszem rá, aki senkinek semmit nem intézett el, és bevittem a papíromat egyetemi titkárnőnek, föl is volt háborodva, hogy késve jöttem, ezt már nem biztos, hogy el tudja intézni, hogy tovább tanuljak, stb. És én azt éreztem a szívemben, hogy ez az ember szenved. És ahogy ott közben szigott, én azt éreztem a szívemben, hogy ezért imádkoznom kell az emberért, mert valamiért szenved. de nem tudtam, hogy miért szenved. És elkezdtem próbálkozni, imádkozni, és egyszer csak betöltött a Szent Szellem, és elkezdtem sutyorogni idegen nyelven, én is meg voltam döbbenve, és a hölgy rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, mindent elintézek magának, és elkezdett futkosni, és kiderült, hogy elmúlt az évekig tartó fejfájása. Meggyógyult. Na most ez egy csodálatos dolog volt, megpróbált elintézni, és amúgy sikerült is neki az ügyeimet elintéznie, és akárhányszor így nyelveken imádkoztam, és többen meggyógyultak mellettem azóta is. Ez egy természet fölötti dolog, amit maga az Isten ad, tulajdonképpen igazolja, hogy tényleg elfogadott, és tényleg megtértem. Ezt később a Bibliában találtam meg, mert ugye akkor fogadták el a százados megtérését, meg a családjának a megtérését Péter apostol levelében, de a apostolok cselekedetében van elírva Péter apostolnál, hogy akkor fogadták el, miután hallák ők nyelveken szólni. Hallák a családot nyelveken szólni, és akkor mondták, hogy na hát akkor a nemzetekre, a pogányokra is kiöntetett a Szent Szellem. Akkor fogadták el a zsidók, hogy azok is megtértek. Tehát ez egy jel egyébként, annak a jele, hogy Isten elfogadja az embert, és egy hatalmas természet fölötti csatorna élik a nyelveken szólással meg. Az Isten felé imádkoznak kimondhatatlan esedezésekkel.
7: Igen.
5: Például olyan, hogy nem tudod, hogy miért kell imádkozni a másikért, mint ahogy itt is az történt, mert szenved valamiért, és nem tudod miért, de a Szent Szellem azt tudja. És lehet, hogy egy teljesen más nyelven imádkoznak ki. Lehet ez akármilyen nyelv, akár szuahéri is lehet, de érthető nyelvről van szó, tehát nem egy zagyvaság, és csodálatos erővel hat.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hit életben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Rantovics József az én vendégem, illetve Hadrig Adrián az ő felesége. Köszöntelek titeket!
7: Üdvözlünk mi is! Szerbusz, Isten áldjon!
5: Szerbusz!
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a nyelveken szólásról beszélünk, és egy jó kis bizonyságot tettél egy csodáról is, ami megtörtént az életedben, Adrián. Illetve előtte, Robert, említettél egy olyat, hogy neked nagyon fontos volt az a párválasztásba, és most még nem menjünk bele annyira a történetbe, csak abba, hogy miért volt fontos neked az, hogy hívő legyen. Tehát amikor még nem is ismerted a párodat, ugye, aki most melletted ül, a feleséged, nem tudtad, hogy miért, vagyis nem tudtad még, nem tudhattad, hogy egy nap ő a feleséged lesz, de nagyon igen, fontos volt számodra az, hogy keresztény legyen majd a jövendőbeli feleséged. Miért volt ennyire fontos ez számodra?
7: Ez egy nagyon jó kérdés, teli találat. Hát azért volt nagyon fontos, mert én is, mint nagyon sokan beleszülettünk ugye egy családba. És ott a családban van anya, meg apa, és vannak gyerekek. És hát az, hogy egy boldog idillbe beleszületik az ember, és akkor eltelik 10 év, 20 év, vagy 30 év, kiknél mennyi, és akkor ilyen dolgok történnek, hogy válás. Hogy a szülők külön kerülnek. Hát a gyerek meg ott néz minden ő a moziba, hogy most mi is van, eddig ez volt, most meg már más van, nem szeretik egymást, külön élnek, és akkor velünk meg mi lesz, hogy lesz. Hát most ezt adjam tovább, ha a családot szeretnék, ezt adjam tovább én is a gyerekemnek, hogy a gyermekünknek, hogy majd mi is elválunk legfeljebb, így induljunk bele egy házasságba. Én ezt annyira nonsensnek tartottam, és visszataszító volt számomra, hogy ilyet én nem tudok képzelni, hogyha nekem gyerekem lenne, hogy én azt mondanám az édesanyjának, hogy jó van azért, mert...

0: információt, amit mindketten kaptunk, ezt valahogy törje meg az Isten az életünkbe, ne engedje meg, hogy a mi életünk ilyen legyen. Ha én abban hittem, hogyha lemondok a saját elképzeléseimből, és leteszem úgy a földi sorsomat, mert azt mondja az élő ége, hogy ha valaki az életét a földön meg akarja tartani, az elveszíti az örökké valóságra. Aki pedig az örökké valóságba meg akarja tartani, az a földi életébe veszítse el. Tehát adja halálba az énjét. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell semmisülnünk, hanem az egónkat adjuk oda az élő Isten kezébe, hogy ő formáljon minket olyannak, ami ennek eredetileg megalkotott, elképzelt. És ne mi magunk szerint találjunk ki dolgokat, mert mi csak beleszülettünk valamibe. Nem mi találtuk ki ezt a földi életet, meg se saját magunkat. Hát eleve, ha jól megnézzük genetikailag, egy nem tudom én hányszoros mikroszkópikus nagyító alatt lehetne csak azt a sejtet meglátni, amin keresztül az anyánk méhétől fogva erről beszél is a Szentírás, hogy már akkor ismert, megformált, bent ott, és ez így jött létre, ez az emberi élet. Azt mondta az első embernek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem embertársainkat kellett az uralmunk alá hajtani, hanem a földet, az élő állatok fölött, növények fölött, stb. Kellett uralkodni. És én nekem ezért volt fontos, mert én azt mondom bárkinek, hogy amit az írás mond, hogy bocsássatok meg egymásnak, meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, véteni tudunk, emberek vagyunk, tehát el tudunk esni. Tehát Isten azért van ott, nem azért, hogy akkor jó nagyot belénk rúgjon, hanem elemel minket bármelyik elesésünk por, hogyha mondjuk elkövetünk olyat, ami neki nem tetszik, akkor a szívünket olyan állapotba tartjuk, hogy bocsánatot tudunk tőle kérni, meg sírni is tudunk azon, hogy mi ezzel akármilyen kis dolog is, de az élő Istennek a tökéletes, harmonikus kapcsolatát megrontottuk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. A következő órában is tartsatok velem, hiszen Lantonovics Robert és Hadrig Adrián lesz a vendégem továbbra is.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. A Szinnyei József könyvtár adott otthont a Cigány, eredetileg Cigánka magyar kiadása bemutatójának, amely a Tandem szervezet jóvoltából került sajtó alá. Ahogy az az esemény ismertetőjében is szerepelt, a mű egy erős, őszinte történet két világ határáról, előítéletekről, küzdésről és méltóságról. Látatlanba, vagy akár olvasatlanul is kitalálható, hogy a szöveg a roma identitás, de mindemellett a személyes önazonosság meg annyi kérdését boncolgatja. Ahogy azt a bemutatón a szerző, Jeanette Motlová elmondta, illetve felidézte. A roma mi voltára és romákra adott társadalmi mindennapi reakciókból kezdett el blogot írni, amely aztán az eredeti szlovák nyelvű kötet alapjává vált. A könyv, ahogy a bemutatót beharangozó esemény szövegében olvasható, egy megrendítő és felemelő történet egy roma kislányról, magáról, Jeanette-ről, aki két világ között nő fel, a cigány közösség számára túl fehér, a többségi társadalom szemében túl barna. Nem illeszkedik egyik skatujába sem, inkább küzd azért, hogy a saját útját járhassa. Motlová magától értetődően nem tudja, hogy hány embernek jelenthet segítséget a könyve, de egy valakire biztosan jó hatással volt. Az én voltam, mert én sírtam rajta, s mosolyogtam, amikor leírtam az utolsó mondatot, mondta el. Szavaiból az is kitűnt, hogy az írás sokat hozzátett az önismeretéhez, hiszen addig csak a társadalmi elvárások miatt viselt maszkok alapján tudott magáról beszélni. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és senior trénere koordinálta, aki egyben a szerzővel és a fordítóval, Mészáros Tündével folytatott beszélgetést is moderálta. Fabó Mária könyvtárigazgató is méltatta a kisebbségi kulturális alap támogatásával megjelent könyvet, amelyből Fabó Tibor színművész olvasott fel részleteket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantovics Robert, illetve Hadrig Adrien lesz az én vendégem. Köszöntelek titeket!
4: Mi is köszöntünk!
3: Nos, az előző órában már megismerhettünk titeket nagyjából, hogy az úrral milyen a kapcsolatotok, és kicsit már bele is kezdtetek, hogy ti már találkoztatok azelőtt, mielőtt összejöttetek, ismertétek egymást. Na de hát ez itt a fő sztorink, akkor kezdjünk is bele, hogy ti hogy ismertétek meg egymást? Mi a ti történetetek? Hogy jöttetek össze?
4: Hát úgy, hogy... Amikor leültem a Hévre munkából hazajövet, a feleségem, leendő feleségem ült velem szembe, akkor, amikor ő tett nekem bizonyságot arról, hogy ő ateista létére találkozott az élő Istennel, és egészen megváltoztatta a belső életét, és azóta külseje is más lett, mert ez kihatott arra is minden, az egész létére kihatott, és hát ez nekem egy olyan, mint hogyha mennyit leszállt volna közénk, olyan sugárzott felém, ezek alatt, ahogy ezt elmondta, hogy ezt nem tudom emberi szavakba olyan pontosan belefoglalni, de mondtam, hogy ez nekem kell. Ha tényleg ilyen az Isten, akkor én szeretném az Istent, és akkor az Isten arra nyomra vezetett engem, amit már képzeltem magamban, hogy így ez létrejöhet, és hát ez annyira természet fölötti volt, hogy mi emberileg egyszer sem terveztük, hogy majd legközelebb mikor és hol. Az Isten úgy intélt az útjainkat, hogy keresztezték egymást, és találkoztunk, és ez egy neki is, meg nekem is a személyes kapcsolatunkban az Úrral egy forduló pontok voltak minden egyes ilyen találkozások, és egyre mélyült nem csak az Úrral, hanem az Úr által egymással is úgy a kapcsolatunk, hogy láttuk a másikban, hogy Isten egymásnak szánt bennünket, és ezt nem mi találtuk ki, hogy majd mi egymáséi legyünk, hanem szólt hozzánk. Ő ugyanis a hasonlatosságára, képére teremtett bennünket, és hogyha mi emberek tudunk beszélni, ő is tud beszélni. Tehát szólt a Szent Szellem által, kijelentette mind a kettőnknek, és akkor így előtte tartottunk egy hosszabb szünetet, mert nem akartunk testből való házasságot, hanem Isten Szelleme által szerettük volna összekötni így közösen, úgymond hármasban vele együtt az életünket, és ezért egy hónapot szünet, akkor már tudatos voltak ezek a találkozások emberileg is jobban, és akkor tartottunk egy hónap szünetet, és utána én elmentem hozzá, és mivel Isten szólt nekem, hogy ő az én párom, már korábban egy kicsivel, elvittem a gyűrűt meg, és odaadtam neki, és még a szüleinél is megkértem édesanyjától a kezét, tehát így én még ilyen módon szerettem volna elindítani ezt a házasságot, és akkor utána anyakönyvvezetőhöz is elmentünk, és akkor kérdeztük, hogy mikor szeretnénk házasságot kötni, és akkor kérdeztük, hogy mikor lehet legközelebb. Hát 30 nap várakozási idő van. Jó, és mikor esik ez a 30 nap? Hát 94. január 8-ára akkor kötöttük meg a házasságunkat. 94?
5: Igen.
4: Igen, mert egy évre 95-ben már az első gyermekünk megszületett. Ő egy évre rá februárba. Úgyhogy így ismerkedtünk meg, és így hozott bennünket össze az élő Isten. És hát, ha még előbbre szeretnék menni, akkor még plusz az első gyermekünk után még 7 másikkal megáldott bennünket. Tehát összesen közös 8 gyermekünk született.
3: Ez elképesztő, hát akkor ti egy nagyon nagy család vagytok, igazság szerint. Mindig is nagy családot akartatok, vagy ez közben jött?
4: Hát én szerettem a családomat, nekem, hogy 5 éves koromban történt a szüleim között, az egy olyan tragikum volt, egy olyan esti élmény, amikor édesapánk hazajött, és anyukánkkal hogy viselkedtek egymással, az nem fért meg bennem, és a nővérem látta is rajtam, hogy Robi, mi van veled, csak nem az, amiatt fáj a gyomrod, hogy vagy rosszul, hogy apa meg anya mit csinálnak. Elmondom, igen, és akkor én szerettem a családomat, jól éreztem közöttük magam, csak hát a szüleinknek a viszonya az kiáradt a testvéreimre is, meg én rám is. Tehát úgy nőttünk föl, hogy azért volt egymással kapcsolatunk, nem is akármilyen, úgy ragaszkodtunk eléggé egymáshoz, de azért mégse olyan tökéletes volt, mint hogyha együtt maradtak volna, hanem mindenki sokszor ment a maga irányába, tehát kicsit növekedtünk, akkor már ez kevésbé mutatkozott meg, hogy csak egy-egy egyikünk a másikkal, úgy közösen már nem volt az a kapcsolat. És hát én nem gondoltam volna, hogy ha én megelégettem volna, mert úgy voltam vele, hogyha nem lehet gyermeke a feleségemnek, mert olyan helyzetben vagyunk, akkor majd fogadunk örökbe, vagy lesz, ahogy lesz. Nem is ez volt az első gondolat bennem, mikor megházasodtam. De mivel kaptuk a gyermekeket, és nem álltunk az útjába, láttuk, hogy Isten ezt nagy áldásként adja ránk, nekünk oda, és így mindig nagy kitörő öröm volt, tehát egy olyan, hogy emberileg nem lehet ezt szavakba önteni. Hát a megtérésünk után ezek voltak a legnagyobb örömök, hogy mindig kaptuk rá a muníciót, a élelmünk megvolt, ruházatunk, otthonunk, sőt 4 gyermek után albérletből. Nem is mi nekünk kellett utána menni, saját családi házba tudtunk jutni, ahol most is élünk, és azóta is, ez több mint 20 éve, és akkor utána született még a 4 gyermek már a otthonunkba. Így lettünk ilyen szép nagy családba.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést továbbra is Robert és Adrien.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Hadrig Adrien az én vendégem. Köszöntelek titeket!
4: Köszöntünk mi is téged!
3: Nos, az előző szegmensben meghallgattuk Robert szemszögéből, hogy ti hogyan jöttetek össze. Most kíváncsi vagyok, hogy Adrien, te ezt hogy élted meg? Milyen volt neked ez a történet?
5: Hát én akkoriban ilyen tenettel teli könyveket olvasgattam, ahol megtértem, ott nem nagyon kedvelték ezeket. De érdekelt a Kenneth Hagin könyve, amely nagyon, nagyon karizmatikus. Akkor Jongi Cho a nagy koreai egyház gyülekezet pásztorírásait is olvasgattam. És hát néztem, hogy a gyülekezetünkben kevés a férfi. Nő az volt rengeteg. És én elkezdtem imádkozni, hogy férfiak megtérjenek. Akkor mondták, volt ilyen ötlet is valakitől, hogy férfi felé ne szolgáljon nő. Mondom, de hát akkor hogy fog megtérni, hogy ha nem tudom elmondani neki a megtérés üzenetét. És a Kenneth Hagin könyv az nagyon erős bizonyságtevő részét olvastam, és akkoriban imádkoztam sokat, és a Szent Szellem rám szállt, és bizony én több férfinak is bizonyságot tettem, volt, aki eljött gyülekezetben, mivel angolul is tudtam, angol nyelven is, és emlékszem arra a napra, amikor a férjemmel találkoztam, akkor épp a Kenneth Hagin könyvet olvastam, néztem, amiket ír. Felszálltam a hévre, ott volt velem a könyv is, és egy kedves fiatal ember ült velem szembe, és gondolkodtam, mondom, mit tegyek most, beszéljek neki, mondom, hát uram, én most kinézek az ablakon, visszanézek, ha még egyszer rám néz, hát én bizonságot teszek. És bizony így is történt, és elmondtam neki a megtérésemet. Így ismertem meg a férjemet. Amúgy már akkor szimpatikus volt nekem, de igazából abból a szempontból volt ez nagyon fontos nekem, hogy átjusson az üzenet, mert láttam, hogy érdekli. és beszéltem arról, hogy változtatta meg az életemet az Úr, beszéltem arról, hogy milyen múltam volt. Hát ugye egyébként én is úgy vagyok, hogy mind ő, nekem is elváltak a szüleim, de én nekem abszolút nem is volt apaképem, a nagyapám volt az, aki apaképként valamennyire volt, de hát ezt nagyon ritkán láttam. 18 éves koromban lett egy mostolapám, ő meg már azért annyira nem tudta bepótolni azt a hiányzó apaképet, és az én megtérésemben az is csodálatos, hogy Isten bepótolta ezt. Tehát amikor bejött az életembe, egy atyai szeretetet éreztem, amit soha előtte nem. Tehát én nálam ugye az anyait azt éreztem, mert édesanyám nagyon kedves nő, és jó szívű. Na, a férjem mellett kapcsolatban az a lényeg, hogy Isten jelenléte ott volt, mert a bizonyságtevéseim során, tehát tulajdonképpen az ő munkáját végeztem, mint tanítvány, a bizonyságtevéseim során találkoztam egy olyan emberrel, akinek bizonyságot tettem, és nem gondoltam volna, de hát örülök neki, hogy ő lett a férjem is később. Amit nála tapasztaltam, hogy neki szilárd, stabil hite volt, ami nekem ugye, mivel nem volt hitbeli neveltetésem egyáltalán, nekem az nagyon hiányzott. Tehát ő nekem a hitemet a házasság után stabilizálta. Nagyon stabilizálta, tette a hitemet, tehát hitbeli megingásom soha többet nem volt Isten felé. És ami viszont nálam volt, az a Szent Szellemnek a karizmája, ami nagyon erőssé tudja tenni ma is a bizonyságtevéseimet, mert a Szent Szellem, amit mondtam, a nyelveken szólás az a jele, a jelenlétének az a nagyon erős jele, és az nagyon élővé tenné tudja tenni egy bizonyságtevést az embernél, hogyha világban levő embereknek beszél az Istenről, de sokszor nem is kell beszélni, hanem a megélt hitünk általi kifejlődött, megszentelődött jellemünk olyan, az igazi keresztényeknek olyan, hogy a világi az pillanatok alatt észre is veszi. És igazából a hitünknek a fokmérői azok a világi emberek, akik látják, hogy bennünk tényleg, a belőlünk tényleg az Isten jelenléte sugárzik ki, mind a viselkedésünk, mind a megszólalásunk, öltözködésünk és beszédünk révén is.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk, továbbra is Robert és Adrián lesz az én vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Robert és Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
6: Köszöntünk téged, Ami!
3: Nos, említettétek azt is, hogy 8 gyereketek van, ez egy csodálatos nagy család, és ugye Robert többször kiemelte azt is, hogy sajnos rossz példák is vannak a világon, ugye sokan elválnak a szülők, ezért a gyermekek árván nőnek föl, és ez egy rossz családkép, és ugye mindkettőtöknek elváltak a szülei, egyébként ezt teljesen átérzem, mert nekem is elváltak a szüleim, és a feleségemnek is elváltak a szülei, úgyhogy mi is egy ilyen házas pár vagyunk. És ugye itt van most 8 gyerek, és azt mondtad, hogy ugye neked fontos az, hogy azt a képet mutasd nekik, hogy ne úgy legyen, hogy egyik napról a másikra én azt mondom az anyukájuknak, hogy na most már nem szeretlek, mert ez meg ez a probléma van. Próbáljátok a gyerekeket a keresztény életre nevelni?
6: Hát igen, nem csak, hogy próbáltuk, hanem mi éltük a napjainkba azt, hogy odafigyeltünk rájuk. Meg, szóval ilyen, Isten által egy ilyen laza, kötetlen, jó kis bensőséges család viszony tudott létrejönni, hát nem mondható az, hogy hangos kanálcsörgés nélkül, mert mindenhol ez előfordulhat. Ugye hoztunk mind a ketten egy-egy úgymond hátizsákot otthonról, meg a innen-onnan, és abból ki kell pakolni, ami nem a közösbe tartozik. Tehát ott azért munkák vannak, amíg idáig eljut az ember, hogy elmondhatja, hogy 30 év, tudálatos 30 évet együtt tudtunk élni, és nem hogy, mint ahogy a világban mondják, hogy nem unjátok még, hanem ez csak egyre, napról napra egyre erősödik, és fokozódik, és nagyobb és nagyobb ez a tűz, amit Isten meggyújtott közöttünk, mert ez tényleg egy sokkal több annál, tehát emberileg így ezt nem lehet recepte írni, hogy na most akkor neked ennyi gyereked lesz, vagy ilyen házasságot, vagy olyan. Ez ugye sok-sok megütközésbe beletorkollik, jön, de hát küzdelem, tehát de viszont tudtuk, az alapok megvoltak, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, aki én rám építi az életét, az még ha jönnek a viharok, akkor sem fog ez az épület fölborulni, romos lenni, de aki a homokra építi, az ott is jönnek majd a próbák, nehézségek. De mivel egy gyors, látványos alapokat lerakott valaki, azon nem tud megállni a ház. És ezért egy megalapozást is kellett Istennek is végezni az életünkbe, meg nekünk is vele együtt összedolgozva ezt az alapok megépítését, tehát lerakni kis házasként, és akkor igyekeztünk mindig megbeszélni dolgokat, amikor csak volt időnk, amikor nem kellett elmenni külön-külön dolgozni, de a feleségem, mivel jöttek szépen sorba, ő mindig otthon tudott lenni velük, és azért ezt látták, érezték a gyerekek, hogy kettőnk között milyen a kapcsolat, és ez szinte mondhatni azt, hogy ez szellemileg így működik, hogy amit kisugároz az ember, mindenkibe van valami, és mit ad ki magából, tehát mit él meg, mire gondol, mit beszél, hogyan, ilyen tisztelettel a másik felé, azt a gyerekek elrezoálnak, tehát ilyen rezonancia jön létre bennük, és megérzik. És én, mint minden férfi esetében, már több emberrel beszéltem, egy eufórikus érzés jön létre, amikor az első gyermekük megszületik. És én, mint hívő, ahogy láttam, hogy a szellemeket is hogyan űznek, mikor bármi jött a gyereknél, akkor odaüleltem magamhoz, és imádkoztam, és űztem ezeket, és a gyerek megnyugodott, mert érezte azt, amit én is, mikor megtértem, éreztem az Isten nevet kapcsolatomból, hogy jó helyen vagyok, nyugodt lehetek, nem kell aggódnom, nem kell félnem, stb. Tehát mindig az ő szerető karjaiba találjuk meg azt, amiért itt vagyunk a Földön, és amiből táplálkozunk, és amit embertársainknak úgymond át kell adni, hogy élhető legyen itt az élet. Tehát ez a valóság, mert 70, 80, 90, kinek mennyi idő, ez elmúlik. A földi materialista dolgokat kergetni, ügyteni erre, megmondta Jézus, hogy ne ezeket gyűjtsük, hanem mennyei kincseket, amik örök életre valóak. Tehát olyanokkal foglalkozunk, annak van igazán értelme. És a többit ráadásképp mind megkapjuk. Tehát nem a megélhetési problémákkal kellett. Jött mindig a munka, a hozzávaló pénz, meg csodák hátán történtek az életünkbe. Egy előző nap még nem tudtuk, hogy mikor, hogyan fizetjük az albérleti pénzt, és reggelre összeállt, és minden forintot oda tudtunk adni, ami kellett, hogy kifizessük teljes mértékig. Tehát nem voltak gondok, problémák. Ápoltuk egymással, Istennel a kapcsolatunkat, és mindig őséges válasz volt. De azt is mondja az írás, hogy ne tévedjetek, atyám fiai, minden jó és tökéletes ajándék száll alá a mennyek urától, a mennyei atyától. Tehát ő az, aki minden emberre odafigyel egyszerre. Csak sokszor, vagy néha, vagy időnként mi nem figyelünk ő rá, akkor vannak a bajok, problémák, akkor jöhetnek elő. De ha figyelünk, akkor ő is figyel minket. Ezért nagyon fontos, hogy az ő tökéletességére fókuszáljunk oda. És hát így. Nekem ezért jelentett sokat, hogy a párom is istenfélő életet éljen, mert akkor egyet gondolunk, és akkor nem lesz az, hogy te jobbra, én balra. Nem megyünk egyenesen, nyíl egyenesen együtt tovább.
5: Meg hát ugye az igében le van írva, hogy a hármas kötél van jelenleg, tehát az Úr is itt van köztünk. Ketten vagy hárman együtt vagytok, akkor az Úr, és egy akaraton együtt imádkoztok, az Úr köztetek van. Hát nyilván a házasságban is nagyon, nagyon jelen van, és hát a hármas kötél az nem szakad el. Az nem könnyen szakad el. Hát az Úr jelenléte az nagyon megerősíti a házasságot.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: Ugye említettétek, hogy már 30 éve együtt vagytok, hát akkor hát már régebb óta vagytok együtt, idősebb a házasságotok, mint én. Én csak 25 vagyok. Ebből kifolyólag gondolom, hogy azért már sokan kirepültek a családi fészekből, vagy egyáltalán van még olyan gyerek, aki veletek van még, akit neveltek, míg kéz alatt vannak?
6: Na, hát most ez egy nagyon érdekes történet, ami velünk zajlott. Hát mi dolgoztunk, és hát ugye, ahogy említettem, nem volt emberi kérdezésebe. Isten hozta mindig a találkozásunkat össze. A nagy felcsodálkozásunkra, hogy hát megint, hát de jó, pont most kellett, hogy együtt találkozunk, mind a ketten éreztük a szívünkbe. És hát szóval az első két lányunk megszületése után már a második, már gyanús volt nekem, az elsőnél is történt egy olyan, hogy munkahelyemen szellemi támadás alatt voltam, gonosz szellemek, ugye, és én engem mentő elvitt, és akkor utána a második lányunk születése után is, szinte pontosan napra a születése után 30 nap környékén megint egy hasonló, és akkor lett ez gyanús nekünk, hogy itt többről van szó, mert semmi olyat nem tettünk, ami miatt engem itt padlóra küldjön. Én küzdöttem ezzel, mert tudtam, hogy az Úr erősen belem van, és nem adtam föl, és ezért az Úr se adta föl, ő többet látott. Szóval ő látta át az egészet valójában, hogy mi történt most jelenleg, és majd még mi várható ránk, hogy miért van ez, hogy eltántorítson minket a következő mondjuk 6 gyermek megszületésétől. De viszont akkor én rokkant nyugdíjas lettem, mert emiatt két ilyen rohamentős kiszállás után a munkahelyem egy évig betegállományban is voltam ezután is, de 10 év után, amik után megkaptam a rokkant nyugdíjasságomat, 10 évig voltam így, de azt láttam, hogy Isten természet fölötti módon meggyógyít embereket. Ez egy úgymond hátra dőltem a betonra, egy ilyen epilepsziás valam következtében. Mind a kétszer ugyanúgy, és tudta az egyik kollégám, ővele dolgoztam mind a két alkalommal, amikor ezek történtek, hogy mi van velem, és akkor ebből én nem szerettem volna. Én mindig is gyerekkoromtól kezdődően a munkát láttam a szüleimnél is, kerteket műveltünk, elmentem önállóan dolgozni, Hajdú megyébe laktam, és akkor följöttem Budapest és környékére, meg 82-ben, 20 éves korom, nem, 18 éves, 84-ben, bocsánat, akkor voltam, 82-ben, igen, nem 20, hanem 18 éves koromban, jöttünk föl ide Pestre, édesanyám itt vett házat, beletöltöttük el az életünket, és így tudtunk, ő a feleségem Veszprém megyéből jött ide, hát ez is egy emberileg el se lehet tervezni, és akkor így Budapesten találkoztunk először, és ott folytatom, hogy igen, akkor 10 év után, közben azért születtek nekünk gyermekeink, hát most mivel volt egy rendőrségi vizsgálat, és ott megkérdezte a hölgy, hogy sajnos 22 éves gyermekünk kórházban meghalt, hogy ezt hogy viseljük. Mondtam neki, hogy hiszünk Isten feltámadásának az erejébe. Tehát, mert mivel négy, akkor már a négy legkisebb gyermekünket az iskolából gyámileg elvitték, olyan 12-ben olyan magyar törvények születtek, hogy ilyen LMBTQ-s, és hát mindenfélét akartak, hogy minket szétszedjenek a házasságunk, valakiknek nem tetszett, hogy minden szép és jól megy közöttünk, és akkor az iskolában meg ránk fogták, hogy mi neveltük úgy a gyerekeket, ahogy nem kellett volna, mert az iskolában baj volt az egyik gyermekkel, a Lázár nevű fiunkkal, és most ugye már 18-at betöltötte, sőt a 20-at, az öccse 19-et, ők már hivatalosan nincsenek az otthonba, mert oda vitték őket, csak a 16 éves Viktória lányunk van ott, és hát a legnagyobb lányunk kint külföldön dolgozik, a Kata, akkor a következő a Virág, tavaly születésemkor házasodott össze egy nagyon tisztességes, teljes családból származó roma emberrel házasodott össze. Erdős Csaba nevezető fiatal emberrel. Azt mondta, úgy ismerte meg itt nálunk a lányunkat, hogy itt volt egy olyan baráti összejövetel, hogy már úgy állt a feleségem elő, hogy nekem terveim vannak a Virággal.
7: Komoly
6: terveim, úgyhogy ennyire jó kapcsolatot adott a nagylányunknak az Isten, hogy hát mondta is a feleségem, hogy őt sokan átverték. Ugye jártunk mi nagy közösségbe, de hát sajnos nem teljesen voltak ők hitben, hanem mivel ez történt, ez egy ilyen törést okozott nekik, hogy most hogy is van ez a hit útja, meg az élő Istennel vett kapcsolat, hogy szüleinkkel mi történik, meg a családunkban, és akkor ez így szóval sok-sok bonyodalom volt, meg de Isten mindig segített azért egy-egy szálon keresztül, hogy egybe tudjunk maradni. És az biztos,
3: akkor most egyben van a család?
6: Ja, a feleségemmel igen, csak igen. A gyerekek vannak külön, tehát ők máshol laknak.
7: Meg már nagyobb.
6: Na, igen, van egy egyetemet elvégzett nagyfiunk, aki szép jövedelemmel rendelkezik, tehát segít bennünket, igen, ő is házasság előtt van. És ami ebben a csodálatos, hogy ők nekik azért, mint testvérek, nem úgy, mint nekem, annó a apáról, anyáról született testvéreimmel, nekik nagyon jó a kapcsolatuk, ezt látják.
7: Igen.
6: Nagyon sokan
4: összejárnak, szeretik egymást, támogatják egymást, stb. Stb. És most azért azóta országos szinten is változások történnek a családok életében, mert már kezdik észrevenni, és most legutóbb, amikor voltunk a kislánynál ez a kapcsolattartási napon, akkor egy 20 év körüli fiatalember nemrég végzett ilyen iskolát, aki foglalkozhat gyerekekkel, ilyen intézeti, és ezért imádkoztunk, hogy legyenek férfiak is, akik a családokban így tudnak segíteni, támogatni, mert el is tele van hölgyekkel. Egy része elég sok elvált, meg megkeseredett, szóval nem igazán értik, hogy mi az, hogy család, meg együttlét, meg kapcsolat, stb. És ez most azért már pozitív fordulatot vett imáink meghallgatása között, hogy a családoknak az értéke megmaradjon, mert ez a legkisebb spirituális közösség a férfi-nő közötti kapcsolat, és a gyermekek pedig az Úrnak a gyümölcsök. Az, hogy

0: Köszönjük, hogy elmondhattuk. Isten áldjon téged, és jó bizonyságokat még hallhassunk a rádióban. Azt kívánom. Isten áldjon benneteket.
1: Köszönjük szépen, Isten áldjon titeket.
2: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a házasság az nagyon fontos dolog. Az szavában van, hogy házas. Én hallottam olyan eseteket, hogyha elváltak szülők, még Amerikában voltak a gyerekek, és nem értették, miért megy tönkre a házasságuk, és kiderült, hogy itt Magyarországon a szüleik váltak el. Tehát kihat, nagyon kihat, ez egy szellemi valóság, a házasság az egy szentség, és azt nagyon komolyan kell venni.
1: Amen, nagyon szépen köszönjük, ez egy csodálatos zárószó volt, jó tanács volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
0: Szívesen, is köszönjük a lehetőséget.
1: Isten áldjon titeket. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
3: Trajó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 28-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Nótár Ilona kulturális antropológus, író, a mai vendégem, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. A Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. Beszélgettünk a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek számára készült programról, az életéről és gondolatairól. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, Ilona, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Hadd idézek tőled, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Merj álmodni! Hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. Ez a Tudatos Életre Nevelés programodnak az egyik mottója. Beszélj nekünk erről egy picit, mit akar ez?
5: Igen, A Tudatos Életrenevelés Program az egy oktató program, mégpedig kifejezetten a hátrányokkal küzdő gyermekeknek, a hátrányos településeken élő gyerekeknek, illetve a kulturális különbözőségekből adódó gyermekek számára fejlesztettem ki ezt a programot. Magyarországi tengeren túli amerikai és európai útjaim során összeszedett tudásommal ráépítve a harlemi módszerre, a KIP módszerre, de a helyi keresztúri módszerre is. Szóval minden ismeretemet összeszedve próbáltam egy olyan játékos programot kialakítani a gyermekeknek, amely merőben más, mint a általános iskolában vagy a középiskolában tanult frontális oktatási módszer. Nincs is nálam frontális oktatás, hanem egy partnerelvű és interaktív programról van szó, ahol a gyermekek vannak a középpontban, tehát míg általában az iskolában a tantárgyakon nál kiírt órák viszik az óra menetét, a vázát, addig nálam mindig van óraterv, de az folyamatosan változik ahhoz alakítva, ahogyan a gyerekek beérkeznek, ahogy az igény jelentkezik, mutatkozik. Szóval ez egy nagyon éber jelenlétet kíván a tanártól, és mivel interaktív, mindig van lehetőség a visszajelzésre is, hogy a gyerekek értik-e, érzik-e, akarják-e, tudunk-e ezen a vonalon haladni, és nagyon sok interaktív, rájuk visszamutató feladat van. Tehát gyakorlatilag ezek az órák nem csak róluk szólnak, hanem saját magukkal dolgozunk. Tehát én csak akkor tudok haladni, ha ők beleadják önmagukat, azt viszont kérem. Viszont nem kívánok tőlük komplex matematikai feladatot, sem azt, hogy mondják meg, hogy ki volt Berzsenyi Dániel, az sokkal jobban érdekel ezen az órán, hogy ki vagy te, miért vagy itt, mik a terveid, miért nincsenek, hogyan akarod elérni, hogyan tudok ebben neked én segíteni, mit kell tenned, hogy megtedd, mit jelent a család, mit jelent a szerelem, mit jelent az, hogy prevenció, tervezhetsz-e, van-e jogod hozzá, milyen is vagy te valójában, mik mozognak benned, miért akadsz el, hogyan tudunk ezen túljutni, hogyan lehetsz sikeres, mit jelentenek az iskolai lépcsőfokok. Szóval ilyen gyakorlati dolgokról beszélünk, amely hozzá segíti a gyerekeket saját maguk megtalálásához és a sikereik eléréséhez. Imádom ezt a programot.
4: De tulajdonképpen ez egy személyiségfejlesztő tréning valahol. És ez hogyan működik órai kereteken belül? Tehát az iskolai órarendbe hogyan lehet ezt beilleszteni?
5: Modulrendszerben kell gondolkodni, tehát azt jelenti, hogy a témák több altémára vannak beosztva. Általában úgy nagyon sok verzió létezik, ahogy ez tud működni az iskolában. Általában az igazgatók, a vezetők azt szokták mondani, hogy betesszük az óra rendbe, és akkor ez ott lesz mondjuk boldogság óra néven, vagy temp néven, attól függ, és akkor minden héten kötelező óra rendben benne van, de van úgy, hogy teljes mértékben az órákon kívüli szabad foglalkozásoknál valósul meg, amik aztán egy idő után bezárulnak, és egy zárt közösség jön létre, hiszen egymásra építve dolgozunk, egy ideig nyitott, és aztán pedig már a megtapasztalt, a megszerzett tudásra építünk. Szóval lehet délelőtti, délutáni elfoglaltság is, 40 percben is megvalósítható, vagy másfél órában, természetesen szünettel, és mondom, egész éves programba beépíthetően.
4: És ez milyen korosztálynak szól?
5: Ez a felsős általános iskolásoknak, tehát mondjuk ilyen 11-2 éves kortól már gyönyörűen működik tényleg a konfliktuskezelés, a 11-12-eseknél az érzelmek feldolgozása, ki vagyok én, nagyon-nagyon szuperul tud működni, egészen 18-19 éves korig, hiszen a programnak az egyik nagyon fontos célja, hogy segítsen a roma és nem roma gyerekeknek abban, hogy ne bukjanak ki az iskolából, hiszen Magyarországon óriási a roma gyerekek lemorzsolódási aránya, ahogyan kikerülnek a kötelező, vagyis 16 éves korig tartó oktatási rendszerből, kipottyannak, már akkor kipottyanóban vannak, amikor még nem töltik be, és aztán pedig teljesen magára hagyja őket a rendszer, egy olyan légüres térbe kerülnek, ahol a tanároknak nem tud elég fontos lenni az, hogy ők elvégezzék, nem nincsen rá képességük, energiájuk és idejük, hogy a hátrányokat ledolgozzák velük, és nincsen olyan szociokulturális megközelítés, amely ugyanakkor, amikor segíteni őt és megerősíteni őt az identitásában és a kultúrájában, ugyanakkor segít ledolgozni azt a hátrányt például, hogy nem tudja az időt rendszerében értelmezni, reggel 8-ra be kell érni, 12-20-ig tart az óra, szóval ezeket megtanítani neki, vagy azt a hiányt pótolni, hogy nem tud otthon jó minőségű ételt magához venni, ezért fáradtabb, bágyadtabb, nem tud odafigyelni, vagy mivel otthon nincsen fűtés, vagy olyan a családi légkör, egy hős utcai gyerek, aki a kábítószer és a nagyon erős abúzus és erőszakosságnak a környezetéből jön, nehéz beültetni egy matek órára, vagy egy földrajz órára, és azt mondani, hogy mutasd meg, hol van Amerika, amikor ő tegnap nem aludt. Tehát ez a program az mind az a lényege, hogy figyelembe veszi mindezeket, hogy honnan érkeznek, és mivel érkeznek.
4: És aki mondjuk egy általános iskola felső tagozatából járó iskolás, bekapcsolódik ebbe a programba, gondolom nem muszáj, hogy roma származású legyen, hanem általában ez hátrányos helyzetű gyerekeknek szól, akkor ez miben segít nekik? Tehát, hogyha ezeket a hátrányokat tudatosítjuk bennük, akkor esetleg jobban figyelnek, vagy másként dolgozzák fel az ismeretanyagot, akár történelemből, vagy akár matematikából?
5: Igen, ezek a programok integrált programok, amik azt jelentik, hogy romák és nem romák számára hátrányos helyzetűek és nagyon jó helyzetben, pozícióban lévő gyerekeket is nagyon szívesen várunk. Teljes szívemből hiszek az integrált oktatásban, és nem nagyon preferálom a szegregált oktatást, természetesen. És hogy miben segíti őket? Azt tudnám először mondani, hogy a legnagyobb megdöbbenésem, amikor a programot elkezdtem oktatni, az volt, ahogy láttam a gyerekek ledöbbent arckifejezését, amikor azt kérdeztem, hogy és mit gondolsz te erről? Vagy és neked mi a véleményed? És te hogy érzed magad ebben a helyzetben? Mert ezeket a gyerekeket senki nem kérdezi meg erről, hogy te mit szeretnél? És fel vannak háborodva, néha dühösen mondják is, hogy én mit szeretnék? Én semmit nem szeretnék, én nem akarok semmit, én egy semmi vagyok, és egy semmit tudok. És akkor elkezdünk azon dolgozni, hogy te értékes vagy. És minden, ami kijön a szádon ezen az órán, az értékes lesz, csak engedd ki. De mit engedjen ki? Eddig nem is tudta, hogy volt hangja. Nem is tudta, hogy vannak szavak benne, hogy azok ki tudnak jönni. És először a dühtől, az elkeseredettségtől, az elutasítottságtól, az aktív ellenállástól el kell jutnunk oda, hogy elhiggye, hogy ez az óra érte van, és ez az óra annyira lesz értékes, amennyire ő hajlandó kivenni belőle az értéket. Mert én nem tudok dolgozni csak vele. Még egyszer mondom, engem nem érdekel, hogy mennyi gyök kettő, engem az érdekel, hogy te, neked mi a célod, és hogyan akarod elérni. Akkor gyere, rajzoljunk egyet, csináljunk egy ábrát, csináljunk egy montást, akkor állj bele ebbe a játékba, és próbáljuk ezt a feladatot, szituációt feldolgozni drámapedagógiás eszközökkel, akkor most gyere egy kis vitakultúrára, és érvelj emellett, és a másik mellett pedig állj ki. Szóval különböző direkt feladatokkal próbálom őket helyzetbe hozni, ami lássuk be, nagyon nehéz egy olyan közösségben, akik abban nőttek fel, hogy őket senki nem kérdezi meg. Amikor eljutunk addig, hogy megkérdezzük, akkor el tud jutni arra, hogy van véleménye, és ha tovább tudunk menni, ez egy hosszú folyamat, még egyszer mondom, hogy én kettő alkalommal sajnos nem tudok csodát tenni, el tudok menni, kinyitni a szemeket, de gyakorlatilag mélyre szántó munkát nem tudok végezni, de egy hosszan tartó folyamat során azt látom, hogy onnantól, hogy évelején azt mondja, hogy jaj, ne! Már megint nekem kell beszélni, de most mit kell? Innen el tudunk jutni az óra végéig, hogy tudod, hogy az a fontos, amit te mondasz? Hát mondjad nyugodtan, így bátorítják a másikat, és egymástól a szót elvéve mondják a véleményüket, és mondják, hogy szeretnék menni szavalóra, Ilona néni segíte nekem felkészülni. Az a gyerek, aki azt sem tudta, hogy mit jelent egy versmondó verseny. Szóval nagyon szép dolgokat tudunk elérni, ha a gyerekek rájönnek arra, hogy mennyi minden van bennük, és azt még különösképpen szeretem, hogy az én óráimon azok is tudnak kiválóak lenni, és nagyon jól teljesíteni, akik a másik órákon bukásra állnak, vagy elmarasztalják őket. Úgyhogy ez az óra, ez az esélyekről szól, és az én foglalkozásaimon nincs olyan, hogy úgy jön be egy gyerek, hogy én vagyok a rossz gyerek, azt tudta, mert engem egy nem érdekel, hogy mi másik órán milyen a magatartása, szorgalma és képességei. Kettő, mivel a személyéből dolgozunk, és minden, amit kitesz az asztalra a személyéből, az értékként jelenik meg, nálam brillírozni tud. És ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy mikrofont tudok nekik adni, hogy fényt tudok nekik juttatni, hogy hangot tudok számukra biztosítani, és elkezdik az ő siker útjukat lépcsőnként elérni, és nagyszerű, hogy ebben részt vehetek.
4: Egy kényes kérdés, a finanszírozás. Tehát ez hogyan épül föl, ezt az önkormányzat, vagy az iskola finanszírozza óra kereten belül, vagy hogy szokott ez működni?
5: Jó kérdés. Ülőn ott van Szomora Zsolt, aki egy nagyszerű cigányember, a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak a vezetője már hosszú évek óta. Tényleg őszintén tudom róla elmondani, hogy az a munka, amit ő képvisel, az valódi művészet és minőség, és ebbe a munkába hívott engem le. Az én béremet, az óradíjamat, azt például ő oldja meg a kisebbségi önkormányzatnak a költségvetéséből. Van, amikor az iskola tervezi be a programjába, és van olyan is, amikor az önkormányzat vállalja, hogy külső programként beviszi az én órámat, és akkor így finanszírozzák.
4: És milyen eredményeket sikerült eddig elérni?
5: Hál' Istennek vannak már olyanok, akik le is diplomáztak. Nem tegnap óta kezdtem ezt a szakmát, akkor innentől kezdve ez egyértelmű. És vannak olyanok, akik középiskolába járnak, vannak, akik egyszerűen csak jobban érzik magukat a bőrükben, és inkább elhiszik, hogy képesek lesznek majd jó kőművesek lenni, cukrászok, meg pékek, meg fogtechnikusok, tehát tényleg nagyon sok felé mennek el az én diákjaim, megmérettetik magukat különböző platformokon, most például két diákom volt nagyon sikeres résztvevője szavaló versenynek, de tényleg sokféle siker rátájuk van ezeknek a gyerekeknek, de azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami talán nem is látványos, vagy nem annyira mérhető, hogy boldogabbak, és sokkal önazonosabbak, és meg tudják fogalmazni, hogy mi az, amit ők szeretnének. És azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma abban van, hogy nem kérdezzük meg a gyerekeket, és azt neveljük belőjük, hogy van, aki képes valamit elérni, de vannak ők, akik viszont nem képesek semmire, és ezt valahogy elfogadja az oktatói részről a tanárok is, elfogadják, és a gyerekek is, és sajnos azt látom, hogy a szülők sem állnak ebbe bele, mert ez évtizedeken, generációkon átívelő diszkrimináció, bántalmazás, abúzus, rasszizmus, amelyben a szülők is elhiszik azt, hogy ők kevesebbet érnek, mint a nem roma társai, vagy nem csak roma, hanem nem menekült társai, hiszen hosszú évek óta foglalkozom menekült gyerekekkel, nem csak romákkal, afgánokkal, ukránokkal, örményekkel, spanyolajkúakkal, pakisztániakkal. Szóval nagyon sok gyerek, aki hátrányokkal küzd, az sok esetben kapcsolatba kerül velem, és sajnos ezért tudom, hogy a hátrányoknak a sora az nagyon hosszú, és nagyon szerteágazó és mély, és nagyon kevés idő jut arra, hogy közben ezek a gyerekek megszólaljanak, és esélyt kapjanak, hogy önmaguk legjobb verziói lehessenek. Sajnos az én programom egyedül én viszem, azért ezt még el kell mondani. Nem is országos program, úgyhogy tudom, hogy egyedül én nagyon keveset tudok tenni az ügy érdekében, de megteszem, amit tudok, és ebben van jó lelkiismeretem, bárcsak többet is tehetnénk. Itt tart Magyarország, ennyire van igény.
4: Egy picit térjünk vissza a gyerekkorodra, a gyökerekhez, hiszen ezek mind meghatározóak, és nagyon kíváncsi lennék, hogy honnan jutottál el akár a doktoriskoláig, hiszen most éppen azt végzed, és ehhez a programhoz. 17 éves korod óta már önfenntartó vagy, és nagy családból származol.
5: Ez így van. 17 éves korom óta már egyedül élek, és egyedül fizetem az albérletemet, és dolgozom. Az a program, amiről előbb beszéltünk, a tudatos életre nevelés program, az pontosan azokra a szükségekre igyekszik választ adni, amelyeket én is tapasztaltam a gyerekkoromban, hiszen egy egy nagyon nagy számú cigány családból származom, 6 testvérem van, mi 7-en voltunk testvérek. Édesanyám nevelt fel minket javarészt olyan szegénységben, ami mostanra azért már szinte elképzelhetetlen, főleg a fővárosiaknak. Vidéken azért még egy-egy leszakadó településen tetten érhető ez a fajta szegénység, ami szó szerint a éhezést jelenti, a nélkülözést. Én kórosan vérszegény lettem azért, mert nem kaptam megfelelő minőségű és rendszeres táplálékot, amikor középiskolában voltam. Nem egyszer és nem kétszer volt, hogy a elájulás határán voltam az éhség miatt, és hogy 13 éves koromban én már dolgoztam, 15-16 évesen már éjszakán a gyárban dolgoztam, hogy kifizessem a bérletemre valót, hogy eljussak az iskolába, vagy egy nappal többet tudjak enni az iskolában, hogyha dolgozom. Szóval nekem minden forint, amit megkerestem, az konkrétan arra ment rá, hogy életben tudjam tartani magam. És sokan szokták kérdezni, de hogy mi vitt előre, és mi adott erőt, és egyébként nagyon egyszerű dolgok vezettek engem, soha nem akartam megváltani a világot, viszont nagyon érdekelt a világ, és az általános iskolai tanórákon, ahol egyáltalán nem fektettek nagyobb hangsúlyt rám, mint bárki másra, azért tanítottak arról, hogy milyen sokféle nemzet él a világon, és milyen sok színűek az emberek. Ez engem egyszerűen elkápráztatott, és azt mondtam, hogy én meg akarom ismerni a világot, és mondtam édesanyámnak, hogy anya, beszélnünk kell, mert nagyon fontos dolgot akarok mondani. Anyám fogta a fejét, és mondta, hogy ó, Istenem, már megint mi bajod van, a sírba teszel engem, neked mindig van valamid, és akkor mondtam, hogy én középiskolába akarok menni, és akkor anyu teljesen fel volt háborodva, hogy az nem lehet, mert mi cigányok vagyunk, és mi oda nem megyünk, nem mehetünk, nincsen lehetőség. Én vidéken nőttem fel, az még a sokkal inkább szegregáltabb lét volt, mint a fővárosban, vagy a nagyvárosokban. És mondtam, hogy de én azért megpróbálom, mert képzeld el, hogy különböző bőrszínű emberek vannak, anya, és nem csak barnák vannak, és fehérek, hanem feketék, meg sárgák, meg sokfélék. És akkor anyám nagyon félt, igazából rettegett, hogy elmegyek az ő biztonságos öleléséből a cigány telepről, és bemegyek egy olyan közegbe, ahol gádzsók lesznek, nem cigányok, és hogy hát engem bántani fognak. De én nem hittem anyunak, és nagyon-nagyon bíztam az emberekben, míg aztán elmentem az első nap a középiskolában, ez egy patinás gimnázium volt, nagyon jó hírű, erős gimnázium, és akkor az első nap az osztályfőnök mindenkit köszöntött, gratulált, hogy bejutottunk, és kérte, hogy álljon fel, aki cigány. És akkor felállítottak is a nevem mellé filctollal, oza tettek egy C betűt, hogy mindenki, aki engem tanít, az tudja, hogy kivel áll szembe. És akkor minden napra jutott egy-egy gyűlöletbűncselekmény, van, hogy leköptek, van, hogy meg akartak rugdosni, van, hogy megkergettek. Szóval nagyon a bőrömre ment ez a dolog. Minden, amit anyu mondott, abban igaza volt, de nem mondtam el neki, mert tudtam, hogy másnap akkor nem engedne el iskolába. Melyik anya engedné el a gyerekét, aki tudja, hogy ha elmegy, akkor bántani fogják, és ő nem tudja megvédeni. De nem ülhült ki bennem ez a kíváncsiság, és a félelem nem tudott gyökeret verni a szívembe, talán Isten kegyelme miatt, és ezért tovább jártam iskolába, és azért mentem gimnáziumba, mert én tudtam, hogy a gimnázium után is tovább akarok tanulni, fogalmam sincs, hogy miért volt bennem ez a dacos elhatározás, hiszen a drága édesanyám, aki nagyon korán halt meg, neki nem volt meg a 8 osztálya sem, az ő édesanyja teljesen analfabéta volt, soha nem ismert egy betűt sem, és mondom még egyszer, hogy egyedül nevelt, nagyon szegények voltunk, semmi kultúrája, vagy hagyománya, vagy tradíciója nem volt annak, hogy bárki tovább tanul, egyszerűen csak én úgy éreztem, hogy szeretném megismerni a világot, és akkor hál' Istennek, ahogy nőttem fel, egyre több országban jutottam el, nagyon sok bőrszínű, nagyon sok kultúrájú, nagyon sok különböző tradícióból érkező cigány és nem cigány emberrel találkozhattam, és azt kell mondanom a kedves hallgatóknak is, hogy a világ gyönyörű.
4: Végül is első generációs diplomás lettél a családodban.
5: Így van.
4: És elsőként, ezt azért fontos megjegyezni, tehát első diplomádra az Eötvös Loránd Tudományegyetemben tanultál, ahol kulturális antropológia szakon végeztél végül is. Hogy választottad a kulturális antropológiát?
5: Igen, mesterszakon voltam ott, és egyébként újságíróként dolgoztam már előtte sok éven keresztül, és amikor 13 éves koromban megkérdezték tőlem, hogy mit akarok csinálni, természetesen nem tudtam. 18 évesen sem tudtam, de annyit tudtam, hogy segíteni szeretnék az embereknek, azoknak, akik hasonló környezetben jönnek, mint én, hogy megmutassam, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy egy olyan fal van előttünk, ami ledönthető, és nem akartam magamnak ezt a sikert. Hogy csak én vagy, meg tudtam jól, őszinte voltam magammal, hogy azért is tudom, hogy lehetséges, mert én nem vagyok semmiben különlegesebb, mint a többiek. Egyszerűen csak elkezdtem, és elhittem, hogy lehetséges. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ez a kötelességem is, hogy elmondjam, hogy annyira vagyok különleges, amennyire az a sok-sok szegény sorsú cigány ember mindaz, akik elkezdenek hinni önmagukban. És nem tudtam még a módját. És akkor elkezdtem újságíróként, aztán elmentem a Semmelweis Egyetemre szülésznő szakra, ahol amikor már tényleg mindenki biztos volt benne, hogy onnan én ki fogok bukni, úgyse fog menni, nagyon nehéz, nem tudom megcsinálni a gyakorlatot, erre rácáfolva tényleg majdnem kitűnő eredménnyel végeztem minden évben. És a kulturális antropológia az volt, mindig is úgy éreztem, a minden kisebb utamnak az eredőjéből ebbe a folyóba vezetett az utam, hiszen ez arról szól, hogy megismerjem a különböző kultúrákat, és közel hozzam egymáshoz, és bemutassam azokat egymásnak. Tehát hídépítő lettem a társadalom keretei között. Úgyhogy a legjobb döntés volt számomra, és a mai napig nagyon büszke vagyok rá, hogy ott végezhettem, és antropológusnak mondhatom magam. Egyébként most pedig doktorandusz vagyok a Veszlin Társadalomtudomány, és maradtam a mesterdiplomám témájánál, a nőkről készítem a kutatásomat.
4: Milyen kihívásokkal szembesültél akkor, amikor roma származású nőként egyedül költöztél Budapestre? Viszonylag fiatalon megházasodtál.
5: Így van, így van. Hát azt azért érdemes rólam tudni, hogy én egy nagyon szigorú keresztény elvek mentén nevelkedtem fel, és maradtam is, tehát nem... Azt hiszem, hogy a Dik Rádió hallgatóinak azért nem lesz idegen az, hogy szüzen megy valaki férjhez, vagy tisztán adja oda magát a másiknak, és hogy a legfontosabb értékek egyike az anyaság és az házi munka, az asszonyi teendők ellátása. Én ezt az örökséget kaptam édesanyámtól. Úgyhogy ha 17 évesen megkérdezték, hogy mi a leghőbb vágyam, akkor én 17 évesen azt mondtam, hogy az, hogy anya legyek, hogy olyan legyek, mint az anyám, aki az alfa meg az omega volt. Emlékszem, hogy nagyon szegényként az utcán, a cigánytelepen összeültünk esténként a tesóimmal, és beszéltük, hogy ki szerintünk az akkori világ szerint, ami még internet nélkül volt, és a tévé is alig, ki a legszebb a világon, és teljes meggyőződéssel mondtuk, hogy az édesanyánk. Tehát, hogy én ebben nevelkedtem fel, és ezt az örökséget átvéve lettem nagyon korán anya, hiszen 19 évesen megkérték a kezem, 20 évesen férjhez mentem, 21 évesen meg is szültem az első gyerekemet, és 23 évesen a másodikat, és ennyi volt a családos karrierem. Úgyhogy egy hagyományos cigány háziasszonyként igyekeztem élni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már akkor is kikilógtam ebből a sorból, hiszen az anyósom azért mindig megjegyzést tett arra, hogy minek ez a sok iskola, és emlékszem, hogy a sógornőm is egy hagyományos értékekkel bíró cigány asszony volt, és nagyon büszkén mondta az anyósomnak, amikor én nem voltam bent a konyhában, de pont meghallottam, hogy ő nagyon büszkén mondta, hogy ő nem tanul tovább középiskola után, mert neki a család a legfontosabb, éppen már csak az a mondat hiányzott, nem úgy, mint nekem, aki viszont tovább tanulok, és nem elég egy iskola, hanem megyek. Ezt nem értettem, ugyanúgy nem értettem, mint amikor az anyukám azt mondta, hogy ne menjek tovább tanulni, mert hogy az nem nekünk való, mert cigányok vagyunk. Valahogy én mindig azt éreztem, hogy De ez a cigányoknak is való, hogy én attól nem leszek kevésbé cigány, hogy én attól nem leszek rosszabb cigány, hogyha elmegyek középiskolába, vagy egyetemre, csak egyszerűen ez az út még járatlan, nem ismerjük, én szeretném bebarangolni, és ti meg családom, ti meg közel valók hozzám, higgyetek bennem, hogy én nem fogom elveszteni önmagam, én nagyon is jól tudom, hogy ki vagyok, és egyébként ezt szeretném is elmondani, hogy ahogy teltek az évek, és egyre több diplomám lett, és kemény fedelű oklevelem, azt hiszem, hogy én egyre erősebb lettem a roma identitásomban, és ha bár az utam elején az édesanyám és a családom is azt gondolta, hogy én elgágyósodom, és meg fogom tagadni, vagy legalábbis nem tartom majd annyira fontosnak és értékesnek a roma identitásomat, azért szerintem nagyon is sikerült rájuk cáfolni, és meggyőzni őket arról, hogy hát ha valaki igazi cigány, akkor az én vagyok, és hogy ebben fogom felnevelni a gyerekeimet is, és ez nagyon fontos nekem, főleg fontos ebben az időszakban, amikor már hosszú évtizedek óta csak azt halljuk, hogy a cigány egy citokszó, valahogy én abban nőttem fel, hogy cigánynak lenni különleges, meg nagyszerű, meg egyéni, és hogyha bármikor választhatnék egy másik nációhoz való tartozást, akkor eszem ágában sem lenne, főleg azért, mert nagyon szeretem a családomat, és az, amit nekem jelent a cigányság, az hozzá kötődik a családomhoz, akit nagyon szeretek és tisztelek, úgyhogy, és egyébként a lányaimnak is ezt adtam át, azzal az óriási különbséggel, hogy míg az anyám azt mondta, hogy ez az egyetlen út és járható út és követendő példa, ami a viszonylag kötöttebb cigány hagyományos női szerep. Én azt mondtam a lányaimnak, hogy ez a általam is képviselt hosszú évekig ebben élő cigányasszonyi szerep, ami nagyon tiszteletre méltó, de nyugodtan választhattok bármilyen másik utat itt, és abban is támogatni foglak titeket, főleg azért, mert még egyszer mondom, hogy ahogy az évek mentek előre, azért én ezt a hagyományos cigányasszonyi képet egyre tágabbá és tágabbá tettem magam számára, mert számomra így volt élhető, elviselhető, és számomra így volt megelégítő és boldogsággal töltött el.
4: És mi inspirált arra, hogy szülésznővé válj, és hogyan befolyásolta esetleg a saját szülési élményedet? Hiszen alapvetően elsőként szülésznőnek tanultál.
5: Nagyon konkrét oka volt annak, hogy én a szülésznői szakmát választottam, mégpedig az, hogy nagyon szerettem volna jó anya lenni a gyerekeimnek, na jó, a legjobb szerettem volna lenni, mert hát ők a legjobbak a világon, és nagyon sokszor kérdeztem az orvosokat, egy milliárd kérdés volt a fejemben, és soha nem kaptam választ, és nagyon sokszor kaptam ezt a degradáló megjegyzést, hogy minek nekem azt tudni, és például volt olyan, hogy már én veszélyeztetett terhes voltam, és nagyon sokat voltam sajnos kórházban. És betettek engem egy cigány kórterembe, én ezt onnan tudtam, hogy már vezettek volna be a kórterembe, amikor szólt a főnővére, az egyik nővérnek, hogy hát Marika, hova teszed? Hát ő C! És betettek egy cigány kórterembe, amin én nagyon csodálkoztam, egyáltalán nem bántott, hogy cigányok között vagyok, csak nem értettem az okát. És akkor az utolsó két hétben megérkezett az én régi osztálytársam, akivel nagyon jóba voltunk, ő nem volt cigány, és ő persze hozzánk akart jönni. És képzeld, András, nem engedték hozzánk, mert ő nem volt cigány. És akkor én akartam kimenni a C-kórteremből, de engem nem engedtek ki. És akkor az a fura helyzet volt, hogy egy kórházban szültünk majdnem egyszerre, de elválasztottak minket csak azért, mert különböző nációból érkezőnek gondoltak minket. És akkor én azt gondoltam, hogy na, ha nem adtok nekem választ, és hogyha folyton elválasztatok, akkor majd én megyek közétek, és megtanulom a válaszokat, és majd én kijárom az útját, hogy másnak is legyen egyenlő esélye. Úgyhogy engem ez a nagyon konkrét kérdés és kétely indított az utamra, a Semmelweis Egyetemre, és amikor olyan 27 éves voltam, akkor a Semmelweis Egyetemen talán harmadikos lehettem a szülésznő szakon, amikor én már éreztem, hogy mik lehetnek a óriási problémák, amin elcsúszik a kommunikáció, hiszen előrehozott gyakorlataim voltak, és többlet gyakorlatom volt, kértem a szülészeten, hadd dolgozhassak egész nyáron is ingyen, nagyon szuper volt. El kell mondjam, hogy az életemben annyi töménységű, kegyetlen diszkrimináció nem ért soha, mint akkor, pedig engem nagyon sok diszkriminációért lépten és nyomon, hiszen állandóan a nem cigányok közösségébe tévedtem én az a tanulmányaim kapcsán, tehát ahol meg lehetett találni a diszkriminációnak, a sajnos meg is talált, de soha annyival nem találkoztam, mint az egészségügyben, és habár én is fehér ruhában voltam, nagyon kirekesztő módon álltak hozzám, hogyha megengeded, mondok még egy példát. Például az volt, hogy én is ott voltam természetesen, ahol az orvosok és a nővérek egy helyen vannak, ez egy ilyen beszélgetős rész volt, egy ilyen tárgyaló rész, de oda nem mehetett senki más, csak az egészségügyisek természetesen. És akkor jött egy doktor, aki külföldi útjáról tért haza, és hozott egy ilyen tál gyümölcsöt, külföldi egzotikus gyümölcsökkel, függe, meg mit tudom én. És akkor így egyenként ő a tállal körbe kínált mindenkit, és amikor odaért hozzám, akkor átemelte a fejem felett. Nagyon kellemetlen volt egy másik teljesen nonsens, vagyis érthetetlen helyzet, amit a mai napig nem tudok megmagyarázni, hogy ez hogyan történhetett meg, de hát megtörtént, mert velem történt meg, hogy beszélgettünk, egy ilyen hármast alkottunk, egy orvos, egy szülésznő volt, és én ilyen egymással szemben álltunk, és akkor az orvos és a szülésznő mondott egy történetet, amivel én teljesen tudtam azonosulni, és teljesen hétköznapi módon megerősítőleg én is hozzá akartam szólni, hogy igen, ez így volt nálam is pontosan. És képzeld, úgy tettek, mintha nem lettem volna ott, pedig csak hárman voltunk ott, és olyan szinten ignoráltak, mint hogyha negálták volna az én személyes jelenlétemet. Szóval nagyon nehéz és nagyon kemény volt. Ez a tapasztalat vezetett engem oda, hogy elmentem a Semmelweis Egyetem rektorához. Nem tudom, hogy volt bátorságom, mert egy kis hülye cigánylány voltam még akkor is, de elmondtam neki, hogy én azt gondolom, hogy tanítani kéne az egészségügyiseket egészségügyi kommunikációra, konfliktus kezelésre, mert szerintem nem abból fakad a legtöbb konfliktus, hogy gyűlölik a cigányokat az egészségügyisek, hanem abból, hogy nem értik. Hogy például az, hogy hangosan beszélnek a cigányok, sokkal hangosabban sokszor, mint a nem cigányok, az nem abból fakad, hogy ölni készülnek, hanem abból fakad, hogy ez a habitusok egy olyan történelmi háttérrel bírtak, amikor az, hogy el tudják adni a portékát, el tudják adni magukat, hogy a

0: véletlenül, vagy direkt, és ennek már tényleg nagyon sok éve van, és aztán minden évben visszamegyek egy-egy órát letartani a diákoknak. Azoknak, akik még ott tanulnak, és azoknak, akik már végeztek, és posztgrad továbbképzésen vannak. Általában ezek ilyen gyakorlatorientált órák, amikor helyzetgyakorlatok vannak, különböző éles szituációkat beszélünk át, interkulturális szempontból, és konfliktuskezelési technikákat tanítok nekik.
1: Nótár Ilona, kulturális antropológus, író volt a mai vendégem, akivel beszélgettem a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek számára készült programjáról, az életéről és gondolatairól. Tartsanak velünk holnap este is a beszélgetés folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Tübit, tú,

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság iskolai helyzete Magyarországon. A magyarországi cigányság, vagy más néven roma közösség hosszú ideje fontos része az ország társadalmának és kultúrájának. A romák évszázadok óta élnek Magyarország területén, mégis sok nehézséggel kell szembenézniük a mindennapi életben. Ezek közül az egyik legjelentősebb probléma az oktatás, vagy az iskolai helyzet kérdése. Az iskolázottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy valaki később munkát találjon, jobb életkörülmények között éljen és könnyebben boldoguljon a társadalomban. A roma gyermekek számára azonban az oktatás gyakran nehezebb út, mint más gyermekek számára. Magyarországon sok roma család szegény körülmények között él. Gyakran előfordul, hogy a családoknak kevés pénzük van, rossz lakás körülmények között élnek, vagy olyan településeken laknak, ahol kevés a lehetőség. Ez a gyermekek tanulására is hatással van. Sok roma gyermek úgy megy iskolába, hogy nincs otthon megfelelő hely a tanulásra, vagy kevés a könyv, vagy a számítógép, és a szülők sem mindig tudnak segíteni a házi feladatban, mert nem volt lehetőségük magasabb iskolai végzettséget szerezni. Az is problémát jelenthet, hogy egyes iskolákban még ma is előfordul a szegregáció. Ez azt jelenti, hogy a roma gyermekeket elkülöníthetik a nem roma diákoktól. A roma tanulók között az országos átlagnál magasabb a lemorzsolódás aránya is. Ez azt jelenti, hogy sokan nem fejezik be az általános iskolát, vagy éppen a középiskolát. Ennek több oka lehet a család anyagi helyzete, motiváció hiánya, vagy pedig, hogy a fiataloknak korán munkát kell vállalniuk.